Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és arra gondoltam, hogy most egy olyan előadót hozok, aki idén járt már Magyarországon, és egy nagyon menő koncertet adott, sőt, hozta a családját, és maradt is egy kicsit körbenézni Budapesten. Ő Jason Derulo, az igazi mai slágere pedig a Take You Dancing, mit

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezeket tényleg óriási tehetségek készítik. Itt van például ezzel a dallal Billie Eilish, de itt van a folytatás is, ahol kettő, hát, szuperszár nyugodtan mondhatom át össze. Jennifer Lopez és David Guetta. Ez az a Save Me Tonight, az aktuális kedvenc, már is itt a rádió egyen. Kellemes éjszakát mindenkinek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy én pedig Cyrilt hozom, akivel ugye találkoztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, most rengeteget uzadik, mert nagyon sok fellépése van Európában, meg a világ minden pontján, de néhány hete megállt egy picit lassítani, mert ugye a lagzia volt. Bizony, és nagyon vagány fotók készültek, nagyon jól néztek ki a párjában, meg egyébként a gyerkőccel együtt. Érdemes megnézni. Ez pedig az igazi mai slágere, Cyril és a Stumbling In, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a legnagyobbak a következő órában is nálunk szólnak, például Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion, de hozom Tame Impalát is, valamint egy vadi új dalt Rádió 1 DJ-től, Regalilitől, ő pedig a kezdésben Taylor Swift. Bizony, a The Fate of Ophelia már bekészítve pár perc, és ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a DJ-ink pedig már nagyon készülnek, mert hogy ezen a héten Campus, na náhogy Rádió Stage-el, július 22 és 26 között vagyis, holnap indul, és ott lesz Regán Lili is, akinek ez az aktuális igazi mai slágere, a legújabb a Hia Mia, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexa folytatásban, és hát hogyha mentünk nyaralni már, akkor tudti, hogy ez szólt, ha ezután megyünk nyaralni, mindegy, hogy hova, tudti, hogy szólni fog. Ez konkrétan most mindenhol a listák és a rádiós játszási kedvencek élén. Bibi Rexa, a Faithless és a New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvencek között pedig Tame Impala és a Dracula, méghozzá abban a verzióban, amiben Jennie a Blackpinkből is csatlakozott hozzá. Rengeteg kritika is éri, és rengeteg kedvelés. Hát általában ez a jellemzője a legnagyobb slágereknek. Van, akinek nagyon tetszik, néhányaknak általában sokkal kevesebbeknek nem. És ezzel is ez a helyzet. Szóval Tame Impala, Jennie és a Dracula az igazi mai

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig jönnek Balázsék, ez pedig a következő óra elején. Haha, Taylor Swift, Opelite, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyek pedig a Stadium X és DJ Metzger Vék és a Let Me Go. A Rádió egy DJ-k pedig, na, hogy ezen a héten ott lesznek a kampuszon, ami már holnap indul Rádió Stage-el. Minden info ezzel kapcsolatban a Rádió 1.hu, pedig Ray és a Where Is My Husband. Itt csak igazi mai sláger megy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig, hát francia vonalon maradunk, David Guetta után Cookie érkezik a legújabbal, és nagyon fontos, ezen a héten játék itt a Rádió 1-en újra, ezúttal a Strandfesztiválra lehet páros belépőket nyerni tőlünk, és ahogy ígértem, itt van Cookie és Gardner, és a legújabb a Fire, picivel fél öt előtt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most a fogyadásban szemfelett választottam egy olyan előadó és egy olyan dal, ami így pici előtt óra előtt szerintem remekül fog esni. Ha most ébredtünk, akkor jó reggelt, ez felrezz bennünket. Ha viszont melózunk ezerrel, akkor pedig külön tökéletes, mert hogy kis extra lendületet hoz. Szóval Sam Feld, Rosalind és a Hard Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Hamarosan lejárnak a régi személyik, még lehet jelentkezni a Csatári Bálint pályázatra, pontváró buli lesz Kecskeméten. Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést is biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Meghosszabbították a határidőt, augusztus 14-ig várják a pályamunkákat a Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunkapályázatra. Az alapszakos és mesterszakos hallgatók a homokhátság jövőjével, a fenntartató vízgazdálkodással, a természetes vízmegtartó megoldásokkal és a klímaváltozás kihívásaival foglalkozó TDK dolgozatokkal, szakdolgozatokkal és diplomamunkákkal pályázhatnak. Nappali és levelező tagozatosok is jelentkezhetnek, a legjobb munkák készítőit díjazzák. A pályázatokat e-mailben kell elküldeni, a részletek elérhetők a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján. Pontváró bulit szervez a Neumann János Egyetem. Csütörtökön hirdetik ki az ősszel induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Ennek kapcsán közös pontváró bulira várják a leendő hallgatókat Kecskeméten. Az eseményen a HÖK csapatával és a leendő szaktársaikkal is találkozhatnak a fiatalok, de a gólyatáborról, a kollégiumról és az egyetemi bulikról is minden fontos információt megtudhatnak. Részletek a Neumann János Egyetem közösségi oldalán. A mezőgazdasági értékek megvédésére hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelem. A honlapjukon azt írják, nem csak a betakarításkor, hanem azt követően is fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Emberi és természeti tényező, például villám is okozhat tüzet tárolás során is. A tűzoltókat komoly kihívás elé állíthatja például egy nagyméretű szalmakazal tüze. Ezek jellemzője, hogy a tűz gyorsan terjed, amit a száraz időjárási körülmények és a szél növelhetnek. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a telefonszámunk, pedig remélem mindenkinek ott van a telefonjában, mert ma is lesz játék, amiben tizedikként kell hívni bennünket. Hát persze csak akkor, ha szeretnénk strandfesztivál belépőt. És hogy ne szeretnénk, mert hogy egy újabb fesztivál, amire a Rádió 1 viszi el a hallgatóit, és egy olyan fesztivál, ahol zenéljenek Rádió 1 DJ-k. Például Jamina, aki most Tóbaj Renivel jön, ez a Feel the Fire. Szép reggelt mindenkinek!
1: Sziasztok, én Jamina vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Tolvaj Reni vagyok.
1: Ez itt az új dalunk, a Feel the Fire. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma talán kisebb eséllyel lesz eső, bár még lehet, és 25 fok. Aztán, hát ilyen 22-23-as napi csúcsok a hét közepén, viszont hétvégére most úgy tűnik, hogy 26-28 fok megint, ami kifejezetten kellemes. Riton Oliver Heldens Vula, Turn Me On, egy nagy kedvenc, amit indítok a hírek után. Aztán jön a Balázsik Besson a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van. Ugye, vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, melyik, meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk, és az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
2: pedig
1: rajta?
2: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
1: Hogy ez nincs.
2: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
1: Igen.
2: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
1: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze, és ne hagyd ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
2: Mert nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit ír?
1: Azért neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontosak számod, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharisi tanítás, a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermekéde érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva.
2: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
1: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
2: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
1: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
2: Na, kezdődik, mondtam én.
1: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán 1-2 hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szentsír templomról, az Olajfálhegyékről, a Getsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói Reperről, a keresztről, rengeteg.
2: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
1: várjál, a rákeres. Folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
2: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
1: Időnként hajózol, beszéltünk rá, hogy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Igen.
1: De ez egy kész profi rólad. Ez te
2: minden tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, hogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na, mi a következtetés?
1: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, Gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, egy-két hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes. Sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes profil rólad.
1: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
2: Igen.
1: Tehát ez erre közepesedít, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakin bekengeni órákat.
1: Jó, szeretem, gyerekek. Szeretem. Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes, sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyesírási nyelvi.
2: Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket, nem tud helyesen írni.
1: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
2: Ez, igen, de ez te vagy.
1: Tehát ezt már ő teszi össze rólad. Ez mennyire
2: durva. A rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profiloz. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos, magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
2: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
1: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
2: Én nem használom.
1: Nem használsz ChatGPT-t?
2: Nem.
1: De te mit használsz?
2: Azt se tudom mi.
1: Te hol vagy?
2: A Google kereső, ne, tesó. A legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja.
1: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról összeállít-e.
2: Hogy?
1: Hát arról nem, arról nincs nagyon mit.
2: De hát kérdés, de hogy mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
1: Azt mondja, hogy ezekből még összetudnám neked tenni, figyel. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vagyonodat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések. Ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
2: Nem kérdezted meg, hogy állsz? Hát a
1: nem volt még időm beütni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen.
2: Még a stílust is nézi.
1: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szeretett a válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
2: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt,
1: hogy... Adjad már, de durva!
2: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek és gondolkozol a növényítéseden. Ez hogy maradt?
1: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, ami tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
2: És akkor ezt is elmondja.
1: Minden, ami tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
2: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is. tudod.
1: Igen.
2: És
1: igen,
2: akkor
1: igen.
2: Ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
1: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
2: Ez igaz.
1: Ezek milyen, igen, mennyire hát durván mélyen van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva. Kemény, nem? Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
2: Mondom én, összeesküvés elméletek.
1: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
2: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
1: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél is rendszeresen ezt kéred, érveljünk, logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
2: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
1: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok minden maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
2: most
1: alábecsülött.
2: Nézd már rá például az Oti bulira, hogy ott mindenben benne vagy.
1: Abszolút.
2: Hát állandóan ezt
1: csinálod. De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonál és politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja.
2: Ja.
1: Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
2: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
1: Sokszor nem azt kéred, írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes? Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Milyen érdekes, nem?
2: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
1: Nem, de tök de. Érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Neked írt olyat, Zsula, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
2: Szerintem csak olyat írt.
1: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szép.
2: Mondom, mikor, hogy ne, ezt
1: figyeld,
2: már ne.
1: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
2: Júj, de jó!
1: Igen. A velem való kommunikációban és valószínűleg a szakméletedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kapanaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod
2: így
1: egymástól.
2: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
1: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad. És így elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett igen. Kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem?
2: Nagyon szépen elbújtatja ezeket.
1: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztik alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
2: Gyula, ezek jó hírek!
1: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
2: Zseniális.
1: Egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
2: Jó, Laci, te jössz.
1: Egészen.
2: Te jössz, nagyon, én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
1: Igen, rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Már várják a műveket a Biennáléra, megbukott a családi biznisz. Nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. Az alkotásokat több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra Palotában várják az anyagokat, de emellett Budapesten, Gödöllőn, Szegeden, Debrecenben, Győrben és Pécsett is van lehetőség a beadásra. Műfaji és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra Palotában. Lebuktak a kristályjárusok, egy 43 éves férfit és 19 éves fiát fogták el a rendőrök Kiskunhalason. A nyomozás adatai szerint tavaly augusztus óta rendszeresen kristályt értékesítettek visszatérő vásárlóiknak. A gyanúsítottak otthonában tartott kutatás során a nyomozók fehér kristályos anyagot, a gyors teszt alapján új pszichoaktív anyagot találtak. Emellett lefoglaltak egy digitális mérleget, csaknem 2 millió forint készpénzt, valamint aranyékszereket is. A két férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat, írja a polisz.hu. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák, ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Jó reggel, kívánunk mindenkinek, gyerekek, 6 óra után 16 percen itt vagyunk, a nyár kellős közepén. Júli, hello, jó reggel, Feri, jó reggel,
3: szevasztok!
2: Jó reggel, mindenkinek, itt vagyunk, gyerekek, elindul, a keddünk elindul. Már a Sándor Palotából jelentkezünk.
3: Nem hívtak mi.
2: Judit nagyságos azt mondja, visszamondta, úgyhogy maradok tisztelettel.
3: Akkor maradsz még? Tehát az volt tegnap reggel, azt mondtuk, hogy este 8-ig várod a telefonokat, és akkor esetleg leülsz beszélgetni vele. Na, igen. Most ugye megborult egy kicsit a Bili.
2: Megborult a Bili. Judit azt, hogy visszamondta.
3: Lehet, hogy ez akkor sokkot okozott Petyánál most, hogy vár még egy napot. Jó, szerintem hosszabbítsd meg a lehetőségeit, ha ma még telefonálhat.
4: Maradj bekapcsolva.
2: Bekapcsolva maradok, de mondom, ha nem jelentkeznek, román köztársaság elnök lesz, csak szólok. Tehát, hogy ez a helyzet, úgyhogy siessenek és csinálják.
4: Van most egy ilyen lista, és az első helyen Polgár Judit, és ott most elkezdi végigpörgetni a telefonját. Ki van még?
2: Igen, és ott leszek.
4: Rákóczi Ferenc?
2: Nem. És ott
4: Sebestyén Balázs? Igen. Nováki Gyula?
2: Gyulát is megbeszéltük tegnap, hogy miért lenne. Jó, nem, a Gyula az AI tesztel. Jöhet be. A tegnapi instrukcióitokkal a beszélgetésem hatására olyan dolgok derültek ki, mint hárítás és elkerülés, befelé forduló kontroll, teljesítmény, paralízis. Átlökött a holtponton, hogy elmenjek pszichológushoz.
3: Na, wow. Na. Helyes, akkor már megérte elővenni ezt a...
2: Az érdekes volt ez a tegnap, igen. Az a ChatGPT is témánk, az érdekes. Érdekes volt. Mi újság, Juliska? Hogy telik? Mi a helyzi?
4: Köszönöm. Minden.
2: Van minden jó.
4: Szuper. Van egyébként miről beszélni, ha gondoljátok, akkor majd el is mondom.
2: Az egy rádióműsorban egyébként szerencsés. El is mutogathatod, de ha hoztál valamitől beszélni akarsz, az mindig jó.
3: Vagy ízd le.
2: Jó tesz a műsornak, jó tesz nekünk.
3: A Facebookra.
4: Átadom egy szetlin, és akkor jóvá hagyatom a témát.
2: De hát mondd el, mindenre velük vagyunk. Ha nagyobb téma, hagyd meg később, ha valami apró, bedobhatod. Most is.
4: Igazából úgy apró, illetve hát nekünk nagyon nagy szabású, de hogy vannak tanulságai, ez nem titok, mert hogy egyébként a Miró már kitett a Facebook oldalára. Múlt héten csütörtökön a Mirónak volt egy műtéte.
2: Aha.
4: Ez egy agyműtét volt, egy jó indulatú agytumort távolítottak el a fejéből, de ez azért fontos, és azért hozom be, mert hogy ennek voltak jelei, és ezeket a jeleket sokszor a férfiak félváról veszik, vagy vehetik. Mondhatnák azt, hogy ezzel én nem akarok foglalkozni, vagy ciki elmenni vele orvoshoz. És hogyha nem így teszel, akkor ezt fel lehet ismerni, ezt a fajta tumort.
2: Aha, de mikropénisz nincs benne.
3: Nincs, tehát rád nem
2: vonatkozik. Nem csak, hogy oldjam ezt a kicsit drámai kezdést. Jó, rendben, mert akkor viszont jelentkeznék. Tehát, hogy akkor az első tünet nálam felbukkant.
4: Nem, de hál' Istennek tök sikeres volt a műtét, meg minden szuper, meg minden jó. Ami a fontos, az, hogy nekünk év elején gyakorlatilag így véget ért a házas életünk, mert hogy a Mirónak voltak tünetei, de egyébként ezt ő mondta, hogy erről beszéljünk, mert hogy az elmúlt 3 hónapban mindenki a vállát veregette az összes orvos, hogy azért sikerült ez a műtét, mert hogy ő időben elkerült orvoshoz, mert nem vette félváról ezeket a tüneteket, nem legyintett rá. Nem szégyelte magát, elment urológushoz, az urológus tovább küldte egy endokrinológushoz, aki csinálta egy vérvizsgálatot, egy hormonvizsgálatot, és kiderült, hogy teljesen fejreállt a hormonrendszere, ami ennek a daganat típusnak, agyalapi mirigy daganat típusnak az egyik jele.
2: Aha.
4: Ha ő azt mondja, hogy jó, akkor innentől kezdve Viagrával orvosoljuk a történetet, akkor ez soha nem derül ki, és egyik reggel úgy kell föl, hogy valószínűleg nem lát. Mert hogy ez a látóideg alatt van ez a daganat típus. Úgyhogy annyi a lényeg, hogy

0: Ha így nagyjából egyik napról a másikra így valami így fejreáll a szexuális életben, ami korábban működött, de most hirtelen nem működik, akkor egy férfi menjen el orvoshoz, vállalja ezt, menjen el urológushoz, menjen el kivizsgálásra, mert lehet, hogy nagyobb probléma van a háttérben.
1: Aha.
0: És mondom, tehát, hogy a nagyon sok endokrinológus, meg az idegsebész is azt mondta, hogy tök jó, hogy ennek a végére járt, és nem cikiskedett, és nem azt mondta, hogy jaj, hát ezt a férfiak ezt szégyellik, hanem megnézette. Úgyhogy így aztán viszonylag gyorsan kiderült egy MR-ből is, hogy ott van valami, megműtötték, és minden patika, úgyhogy kiszedték a tumort, úgyhogy hál' Istennek sikerült. Úgyhogy most
1: Erős kezdés.
2: Igen. De mi értjük a dolgot. Vissza
1: tudunk jönni belőle.
0: Nem. Ez csak így edukációs jelleggel dobtam be, és mi nagyon boldogok vagyunk, mert hogy tök jól sikerült a műtét, úgyhogy most innentől kezdve már minden szuper, meg csak fölfelé nézünk. De hogy férfiak, ne szégyeljétek azt, hogyha valami nem úgy működik, ahogy addig korábban működött, hanem forduljatok orvoshoz, és menjetek el szűrővizsgálatokra, és járjatok a végére. És pont ennyi.
2: Hát nem fogjuk a stresszre, nem fogjuk nem fogjátok a korunkra, a stresszre, nem fogjuk semmire.
0: Igen, nem ciki elmenni dokihoz, nem ciki elmenni orológushoz, vizsgálatokra járni, mert lehet, hogy valami komoly probléma áll a háttérben. Úgyhogy igazából csak ennyi, ezt szerettem volna mondani, hogy érdemes.
3: Ezt tudom, hogy sikor, csak azért
1: sem sikerült. Jó. Kicsit
3: erős kezdés.
0: Kicsit, és akkor most DJ Otis zenéjel.
1: Vicces műsor vagyunk, vissza tudunk ebből is jönni. Nem kell mindig nevetni, nem kell mindig vidámkodni,
0: na, hát
1: de a tanulságokat le kell vonni.
0: Így van. Együtt sírunk, együtt nevetünk.
1: Egy,
0: de most
1: ilyenek vagyunk, hát együtt nevetünk. Igen, ez egy nagy család, ezt mindig mondjuk, hogy hozzuk a rosszat, a jót, a nehezet, a hülyeséget, a komolyat, hát ez így működik.
0: De most mondom, tehát, hogy mi nagyon, nagyon boldogok vagyunk, mert minden szuper jól sikerült, minden jól sikerült, úgyhogy egyébként szóval boldogság van.
1: Nekem is vannak durva dolgok, hát akkor már én is elmondok egyet, hogy tegnap fél kilenc kommentem dínyét venni, és bezárt.
2: De főháborító. A Balaton parton érted nyáron, este fél kilenckor ember...
1: De most ezt érted?
0: Nem. Meddig szokod itt valenni?
1: Hát én egy csomószor elmentem még mellettük este, és amikor nagyon kívánsz valamit, nagyon szeret, és nincs itt.
2: Egy. Nem az van, hogy hétfőként nem vesznek dinnyét az emberek, tehát ma mész...
1: Történik itt.
2: Ha ma mész fél kilenckor, este már nyitva lesz.
1: Pedig megveszem 900 forintért is kilóját, ami csak nekem egyenáros, érted, és fölárazzak, mikor megállok kocsival, de hát most mindegy, zárva volt.
0: Figyelj, én annyira röhögtem azon a videón, amit tegnap este átküldtél, amikor a keverőpultot így videóztad, és akkor este...
1: Másfél órát zenéltem tegnap.
0: Tudod, úgy...
2: Önállóan a halaknak.
0: Úgy el tudom képzelni.
2: Szomszéd nem jön át, hogy takarodjál
1: már. A szomszéd
2: már.
1: DJ.
0: De ilyen zenéket teker legalább?
1: Igazából nem is, nem. Ő nagyon sokat játszott Ozorán, meg nagyon sokat játszik másfajta zenét, de azt a zenét én egyébként nagyon élem, és nagyon kedvem, és most jön át hozzám.
0: És akkor
1: van néha... És ketten fogunk zenélni.
0: Úristen. Csatáztok néha?
1: Magasabb szinten van nyilván technikailag, és most befogtam, hogy akkor viszont akkor én hozom az alkoholt, te hozod még a tudásodat, és most mindent elszedek tőle. Aha.
0: De jó.
1: Nagyon durva.
2: És itallal fizet, látod, milyen szép a világ.
1: Fél másfél-két óra volt most már tegnap, amit zenéltem. És az van, hogy...
2: Ebben is jó vagy.
0: Addigra
2: hozottál
0: ki.
1: Az van, hogy megy. Figyelj, nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat csinál. Nagyon-nagyon tetszik.
0: Elkapod a ritmust?
1: Nem elkapom a ritmust, hanem hogy annyi mindent tud egy ilyen pult, és annyi lehetőséged, és variációd, és effektárad, és mindened van, imádom. Föl van, hát láttad a videót, föl van állítva a kertemben egy DJ pult, föl van egy hatalmas, egy három lábon álló hangfal, egy ilyen kontrollrádal, ha akarom, fülesbe hallgatom, akarom élőbe. És van 100 dalom most. Még majd lesz egy másik, ahol nem ilyen típusú dalok lesznek, hanem amit én még nagyon
0: akkor
1: szeretek.
0: Akkor azt a Rádió 1-es szintet hozod a
1: 100 dalom. Igen. Ez majd Tayo Cruz, meg Katy Perry. Nem teljesen. És nagyon élem. Úgyhogy nagyon jó. Úgyhogy most ketten fogunk dolgozgatni ma már a pulton, vagy holnap, ha majd megjön a fesztiválról, ahol éppen játszik.
2: Ha ma én nem telefonált, hogy add vissza a
1: pultját. A lopott holmit, a szajrét?
2: A cuccait.
1: Adja vissza a szajrét, ja.
0: Annyira látlak magam előtte, hogy egy ilyen fürdőnadrágban félmeztelenül kicsit megalakulva egy sörös üveggel így a kezedben így állsz, így megsimogatod.
1: Nem vagy messze a valóságtól.
0: Böffentesz egyet.
1: Nem vagy messze, nem vagy messze.
0: A hangfalat, és a szomszéd azt mondja, Istenem, meg.
1: Nem vagy messze, tegnap a fürdőzők, akik ott elmentek a ház előtt, beintegettek, hogy jó a muzsika, a király, mentek fürdeni rá, ugye ez hallatszik, már azért verettem.
0: Azt sikerült leolvasni a szájukra, hogy anyádot mi ez?
1: Nem, kézzed, nagyon tetszett nekik. Hanva is szerette a cuccát, igen. Úgyhogy, ja, nagyon jó.
0: De
1: nagyon
0: ilyenkor legalább kitolod a stégre?
1: Nem. Kitolhatnám, mert ugye maga a pult is egy, mit tudom én, egy lábon áll, meg a hangfal is, kirakhatnám egy hosszabbítóval, de ott van bent a pergola alatt, adsz egy zsepit zsűl. És onnan csapatom. Úgyhogy boldogítottam.
2: De az hogy van, hogy ezen a partszakaszon csak DJ-k laknak? Ez így kis
1: hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
2: Jobbra nézek, fülessel zenél a szomszédba. Nézek, DJ.
0: Itt már csak így lehet ingatlant vásárolni.
1: A DJ vagy, vehetsz ingatlant.
0: Így van.
2: Ennyi.
1: Úgyhogy nagyon szeretem, most napi egy másfél órát tolom.
0: Te is lesz egy pont, ahol stílust váltasz?
1: Hát figyelj, nem tudom. Nyilván, ha játszanék valahol, akkor nem csak ezt játszanám, mert hogy azért én más zenét hallgatok. De...
0: LGT-t.
1: Igen, Illés, LGT-t, Omega-t ezeket.
2: Na, de azt remixeld össze.
1: Azt tedd össze. Azt tedd össze, igen.
2: Na jó, vissza a dinnyés sztorihoz. Nem az van, hogy kipusztult a Balaton, hogy senki nincs, nem éri meg nyitva tartani? Mert én is úgy képzelem el, érted?
1: Simán lehet hétköznap.
2: Én is úgy képzelem el, hogy hétfő este még hömpögő tömeg van a Balcsi parton, jönnek haza a strandról, az emberek még megy le a nap, és akkor veszel egy dinnyét. Azért van zárva, mert nincs ember.
1: Simán lehet, meglepődtem, mert korán volt. Nincs ember egyébként, tényleg. Hétköznap az...
2: Mi a francnak tarts?
1: Hétköznap egy erős utószezon hangulat van. Hétköznap olyan hangulat van ott Szárszóföldváron, mint a szeptember lenne.
0: De figyelj, egy ír kávéért beállsz oda a pult mögé, nem? Árulni. Közben tekersz egy kis zenét.
1: De bár az ír kávét nem kapom meg, van ez egy zöldséges.
0: De nem azt mondom, hogy ők...
1: Megpróbálom kibogozni, mit mondasz, igen.
2: Ők adnak ír kávét?
1: Ki ad kinek, mit mondasz?
0: Hát azzal fizetnek neked.
2: Írkávéért
0: cserébe beállsz dinnyét árulni.
2: És közben
1: dinnyét. De nem akarok dinnyét árulni, én akarok egy darab dinnyét.
0: Oké, de közben heted is. Tudod. Ez jó. Most hasznossal.
1: Nem rossz az ötlet.
0: Dinnye hiányod vagy, akkor tegyél érte.
1: Nem rossz az ötlet, nem? Majd ma föltöltjük a készleteket. Gyorsan egy-két SMS így korán reggel. Jó, azt nézem, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy kösz, Juli, még 7 óra sincs, már szorongok. De örülök, hogy minden oké.
2: Így van, a jó szorongás korán reggel kezdődik, gyerekek.
1: Azt gondoltátok, aztán érdem itt vidám dolgokat, együtt sírunk, együtt nevetünk. Ha ez történik, Julival ezt mondja. Hát nem lehet eljátszani valamit, ha közben komoly dolgok vannak a háttérben, akkor azt kell elmesélni, ami
0: de
1: van a háttérben.
0: Ez most úgy vidám dolog, hogy minden szuper.
1: Igen.
0: Megoldódott.
2: Az igen, az a része, az vidám.
1: Igen, az abszolút.
2: Meg az edukáció is.
0: Meg az edukáció
2: fontos,
0: is.
2: Fontos dolog ez.
1: Igen. Tegnap véletlen száraz klipit vettem, úgyhogy te nem tudod, mi ez a szenvedés.
2: Miért nem nyomogatod meg, mint az öreg asszonyok a spárba, tudod? Igen. Csupasz kézzel.
1: Igen. Rohagy meg, Bali, meddig árulja majd innyit? Éjfélig, Csabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, lassan tömegelés állhatsz, Balázs. Igen, azért nem lenne egy rossz ötlet. Ja, abszolút, igen. Érzékeny, de fontos témát érintettetek. A férfi társadalom háttérbe kényszerült ezen a téren, akár akarta, akár nem, sok idős munka lesz azzal, hogy levetkőzik a férfi, nem lehet gyenge, beteg dolgot, sajnos személyes érintettség is van, amikor a volt feleségem azt mondta, nem akarok egy nyomorékkal együtt élni, pedig csak a lábam fájt. Tehát itt látod, hogy jönnek azért itten dicsérő SMS-ek, így van. Igen.
0: Majd megadom a Revolutomat, jó?
1: Revolutodat? Igen. Mit kell utalnom?
0: 50K-t.
1: Tényleg? Igen. Oda is? Mire utalok én 50K-t oda?
0: Argentinára. Hogy Argentina bejutott.
1: Hova?
0: A döntőbe.
1: Veled fogadtam
0: igen.
1: Abban?
0: Igen.
1: Fültanúk vannak, mert azért van. Erős víziókkal jössz a fejedbe. Tehát ha van valaki, aki akkor nagyobb volt. Dolgokat halóz be, mint én, az te vagy. Tehát azért kérem a tanúkat, a hanganyagot és a bizonyítékot, hogy valóban megtörtént, mert a múltkor is megvádoltál valami olyan fogadással, ami nem is volt fogadás, felmerült valami, amit te készényként kezeltél. Hanganyagot, bizonyítékot és tárgyi peres eljárás.
0: Van 50 ezer forintban, 50 ezer játékpénzben fogadtunk, hogy az argentinok bejutnak.
2: Kivel játszottak? Hát arra sem emlékszel.
1: Hát azért ez még így nem győzött meg. Inkább mondd, azt adja 50 rugót, odaadom, aztán közd el. de hogy ez így, azért, ez így még most így nem győzött meg.
0: Ki imádkoz valakiből pénzt?
1: Nem azért, mert hallgatók mindig szoktak írni, hogy itt van Juli, azonnal virisd a lóvét.
0: De akkor, itt... akkor ugye Eszter jött utána két napig, tehát azért nem tudtam ide.
1: De most itt vagy, és egy darab SMS nem jött, hogy Bali tartozol a Julinak 50-nel.
0: Na majd mindjárt, figyeld meg.
1: Rám azonnal rám csapnak, nem hagyják, hogy tartozzak. Az élő lelkiismeretünk.
2: Csak a hallgatók csak olyanokra emlékeznek, ami 10 évvel ezelőtt volt, hogy de kedden azt mondta 10 évvel.
1: Füleink, szemeink, ilyenkor már fél hétig beszokott jönni egy SMS, hogy Bali, tényleg megtörtént, ne légyrest, virisd a lóvét. De ha nem jön, most persze jönni fog 100-ver, elmondtam, hogy nem jön, tehát innentől kezdve ez nem ér.
0: Adj nekik egy kis időt, jó, hogy felébredjenek, és mindjárt küldik.
1: Átmész a könyvtárunkba. A Széchenyi könyvtárban, ott ül a könyvtárunk vezetője, Anna, kikéred a hanganyagot, kikölcsönzöd, és megmutatod. Én azt mondom, hogy akkor úriember leszek, és azonnal utalom. Igen, Julinak 50, nekem 100. Na jó, 100-szal tartozik a köcsök. Bali hazudik.
2: 200-szal,
1: igen.
0: Meg fogom találni, mert megvannak a dátumok, mert már aznap, amikor bejutott Argentina, már akkor jöttek rögtön az SMS-ek, hogy akkor Bali, meg vagy.
1: Igen, jó. Én adom. Tehát, hogyha tényleg megtörtént, én nem hátráló kifogadásom, azóta már több mindent elbuktam, meg kívánság műsort kell vezetnem, és alapítványnak kell utalnom. Szóval itt aztán...
2: Nem jött ki jó ebből a foci VB-ből.
1: Nem igazán.
2: Így összességében, ha az egészet nézzük.
1: Nem igazán.
0: Megvan már a napja, a kívánság műsor napja?
1: Kívánság műsor napja nincs, még le kell egyeztetni ottan a másik oldalon.
2: Mit lehet, mit nem, meg kell kérdezni a főnök úrtól.
1: Programosztálya jár, igen, mondjanak egy rendhagyó kívánság műsorra, és ezt megbeszéljük velük, akkor kitűzzük a napot. Nem fogom ellinkelni, megcsinálom, tehát nincs kimászás, ugye szeptember 10-ig adtunk magunknak időt.
0: Igen.
1: Most nem sokára mi Szabira megyünk, aztán forgatok, meg vannak dolgok, ugye jönnek az Oti projektek is, közeledik a sziget, meg minden, de nem hátrálunk ki belőle. Fogadás az fogadás. Ezt kell csinálni. Itt maradok egy nap 10 után, és 2-ig. Veretem a Katy Perryt, meg a Dua Lipát.
2: Hát a jó finom zenéket.
1: Jó kis izé, aztán vagy a abrakadabrát, meg még egy Katy Perryt, nagyjából ennyire leszünk változatosak.
0: De lehet üzenetet is küldeni? Általad?
1: Persze, ez így van. Helyes. Tehát, hogy köszöntést, üzeneteket, dalkérés, minden lehet.
0: Egyszer majd szeretném látni Atisnak a titkos mappáját, amiben ezeket a gyöngyszemeket szedi össze, mert gyűjti őket, biztos vagyok benne.
1: Már a betelefonálókat?
0: Igen. Mikkel állnak elő, meg mit kérnek.
1: Itt lesz majd ő is, amikor beülök. Tehát, hogy
2: végig... A muszáj lesz, mert egyébként nem indul el az adás.
1: Itt lesz majd, itt rakosgatjál a kis kívánságokat, aztán adásba szerkesztjük őket. Úgyhogy, ja, ez a helyzet. Jó van, 32-ig tudunk menni a héten, ennyi időnk van, gyerekek. Akkor vágjunk bele, jó? Hírek, reklám, muzsika, minden, ami kell, és aztán elkezdjük ezt a kedreggelt itt szépen lassan, komótosan. Jó, fél hét múlt 2 perccel így jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Tankolj az Auchan benzinkutakon. Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
8: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
9: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
10: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
11: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
12: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
13: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
12: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
13: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
12: Marfühi Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
13: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
14: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Szkítákkora a Cifra palotában értesítéseket küld a NAV. Megnyílt a Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Demeter Dia vagyok. A szkíták korát mutatja be a kecskeméti Cifrapalota új tárlata. A Bács-Kiskun és Jász-Nagykonszolnok vármegye Krisztus előtti 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagából állították össze a kiállítást, amelyen a szabadszállási, a Dunatisza közel legnagyobb szkíta temetőjéből származó 1960-ban feltárt leletanyag is megjelenik. A tárlat létrejöttét egy 2023-as kecskeméti ásatás inspirálta, amely során katonatelepen 30 szkítakori sírt tártak fel. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek is láthatók. Október 11-ig látogatható a kiállítás. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
3: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
2: Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Az alkotótábor a település legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő kulturális rendezvénye, amelyet idén új alapokra helyeztek. Szűkebb, meghívott alkotói körrel szervezték meg az eseményt. A kiállítás az Árpád Művelődési Ház kamara termében tekinthető meg, augusztusban viszont költözik. Egy hónapon keresztül Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kiállító helyén lesz látható. A részletek elérhetők a Tiszaalpári Önkormányzat közösségi oldalán. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggel. Itt reggelt. Vagyunk. Hello, bello. A megérkezett, nézzél rá, légy szíves.
2: Na, itt van.
3: Mi van itt?
2: Úgy szeretem,
3: ja, nem tudtam,
1: nem,
3: hogy...
1: Ő nem a világ.
3: Bocs, nem tudtam, hogy hozzám beszélsz. Nem. Igen, megérkezett.
2: Egyébként is terhelt,
1: ezt beszélnék egy rádió műsorban, amikor van két műsorvezető társamhoz, anyámhoz. Hát azt mondtam, hogy nézzél rá a telefonodra, hogy ja, megjött-e az utalás.
3: Nem, még nem.
2: Az nem lehet. Hát,
3: kinek küldted?
1: Revoluton azonnal megjelenik.
3: Hát nem ért meg még. Legalábbis még nem jött róla értesítés.
1: Ezt nem is értem.
3: Kinek küldted?
2: Várjál, neked elmen, nem csak beírtad?
3: Most jött meg!
2: Ott van!
3: Most, ebben a pillanatban.
1: Most meg. Hát ott
3: igen.
1: Van.
3: Jó. Nem, csak tudod, szokott küldeni egy ilyen jelzést, hogy...
2: Mi a sorsa, nem vált 50 ezer forintnak, Júli?
3: Úristen,
2: de álmodjunk most nagyot, 50 ezer, ugye nem várt plusz bevétel, amire eddig nem számítottál, ugye el tudod szórni valami olyan dologra, ami szépet, jót hoz az életedbe, én úgy szeretem az ilyet. Mi lesz belőle?
3: Elviszem a gyerekeket állatkertbe.
1: Na, nagyon jó.
3: Ugrálóvárba.
2: 20 évesek a gyerekeid. Ezt nem láttam az egyémeket napok óta.
1: Elisszuk. Igen, ritka mámi.
2: Figyelj. Tegnap azért Soma, mert ugye motort kellett szerelni, és ilyen új indexeket kellett rátenni, nyilván a gyári nem jó. Na mindegy, mi bele se akarok menni, tehát amikor hosszasan értek ezzel a gyerekeddel, hogy de hidd el kicsim, hogy nem kell rárakni olyat, ami nem fog átmenni a vizsgán, mert ugye tudod, ezeknek vannak ilyen papírjai, hogy alkalmas-e arra, vagy nem, nyilván neten rendel, tehát nincs ilyen, és akkor és egy óráig győzködött, azt mondod, figyelj, legalább lesz egy jó apa-fia programunk, gyere, csináljuk.
1: Igen.
2: És ahogy kész, gyerek, zsúgy, mondom, megyek én is vele.
1: És már sehol nincs.
2: Sehol, hello.
1: Hát figyelj, ebbe a korba van.
2: Örülök neki, tudod, mindig elmondom, hogy szerintem ez jelenti azt, hogy jót csináltad a dolgodat, hogy 15-16-17 évesen önállóan tud egy csomó
1: igen.
2: Mindent megcsinálni.
1: Kész. Jó a program apával, anyával nyáron, de már jó program sokszor egy haver, ha lejön, vagy ha elmegy sportolni, vagy motorozik, vagy barátnő, vagy igen, ez jutott, de hogy valahol ez a természetes, értem én már azt is, hogy nem én vagyok a Berinek a legszórakoztatóbb. Nehéz elfogadni, hogy már nem a közös foci a legfontosabb, mint 5 éve, nyomjuk még egy rövidet napközben Balatonon, de nem az van már, hogy...
2: Vergődünk.
1: Engedj 8 kofő, hogy hol vagy, gyere focizni, mint 5 éve, apa, mikor jössz vízbe. Hát ez...
3: 500 ott kéne.
1: Ez ide megy, oda megy, éli az életét, lent van. Nem volt egy barátja 4 napig, 3 napig, ott voltak, kimentek hajnalba, pecáztak, rájuk néztünk, jól vagytok, jó van, egyetek, igyatok, de nagyobb élmény egy barátta, de nekem is nagyobb
3: persze.
1: Élmény volt, nem? Hát,
2: gondolj vissza 16 éves korodra.
1: Szeretted, ott voltak, adták a hátteret, meg a biztonságot, de haverra kiülni a stégre, kinnaludni, dumálni, röhögni, hát ez a világ rendje, tök jó.
3: De 16 évesen volt még egyébként bármiféle olyan kapcsolódási pont, amit úgy, még úgy szívesen csináltál volna.
1: Önállóbbak, másabbak voltunk.
2: Hát ugye,
1: de...
2: azért a mi kapcsolatunk az apáinkkal az alapból más volt, mint szerintem, mint most a gyerekeinkkel, de hogy a felnőtté válásban ugyanaz a programpont megvan mindenki életében, bármekkora is a kötődés, meg a közös élmény apáddal, amikor azt mondod, hogy sokkal izgalmasabb dolgok történt. Szeretem az öreget, tök jó vele. Oké, de itt vannak a haverok. Úristen, micsoda.
1: Hát persze.
2: Hát már csomó minden más.
1: Sajok, haverok, hát gimibe már, hát a gimis nyarak azok már arról szóltak, hogy ott már akkor találkozol a többi gimissel, 17-18 éves érettségi előtt, hát az már
3: mennyi mindent nem tudott anyám, és milyen jó, hogy nem tudta.
1: Igen.
3: De egyébként a Somcinak van ilyen motoros haverja?
2: Persze. Bandáznak. Van biciklis brigád, ugye, mert az is fontos kitétel, van végbordos brigád, az most szétesett, mert bezárt a végbordpálya, ugye a kevés víz miatt, de vannak persze több ilyen kis csoportban van benne a gyerek.
3: Menő. Apropó motor, ez mikor?
2: Mi kérdezte a Júli?
3: Nem, tudom, hogy mi, de hogy ez...
1: A közös ajcsitok? Mikor igen. Megy le? Uh-huh. Hát amikor megszervezem a szállítást, de már megszerveztem, csak nem tudom, még nem érem jönnek érte, már megvan a szállító. Jön le Balatonra, mert a gyerek rollerét nyúlomra mindig, amikor nincs kedvem a nagy motorral menni, viszont tekerni nem akarok, de rollereznék, de az lemerült, de mindegy, szóval sokszor nyúlom az ő rollerét, úgyhogy nekem az pont jó lesz, az egy ilyen gyűjtőhely, úgyhogy leszállítom majd. Juli szeretnék átgurulni vele a kis kedvenc kávézomba egyszer.
2: Egy ilyen Billy Roham sisakot keres hozzá.
3: De a dinnyét ezt tökéletesen fel lehet gumipókozni.
1: Egy gumipók kell átujjára.
3: Ha felekére, nagyon jól fog színézni.
2: Juli kipróbálta rájut, mondtam neki, hogy azonnal szállj le, mert te vagy az a nő, aki alatt beindul, és le fogsz ugratni a negyedikről.
1: Átmész a korláton, és
2: Juli!
1: Leszakadol, igen. Igen. Volt egy srác, olyan aranyos volt, itt várt a ház előtt, gyerekek, azt mondjuk el, Ferit is meglepte, engem is, Mosonmagyaróváról jött, és nagyon kedves, nagyon normális, ott ajándékot hozott, mindenféle, legalábbis nekem ilyen ott is relikviát, kulacsot, földíszítve minden.
3: Még pénteken?
1: Most itt állt a ház előtt, de hogy egy ilyen végtelenül kedves, mi azért nem nagyon szeretjük, ha valaki így idejön, azért ezt mindig elmondjuk. De hogy egy ilyen nem tolakodó, nagyon normális rác jött és állt és adott egy csomó minden apróságot.
3: A mörcsöket, amiket megvásároltam.
1: Visszahozta, hogy vidd a mörcseidet, Bali.
2: És hát hozott fel egy csomó kaját nekünk egyébként, valami sütemény van, házi lekvárokat hozott meg.
4: Kuglófot sütött a felesége, jó reggelt,
1: sziasztok.
4: Istvánnak hívják, írt rám az Instán egyébként,
1: nagyon,
4: hogy jön majd
1: volt,
4: és hogy megvárna téged. Nagyon cuki volt.
1: Már láttam, hogy fordultam át, már láttam, hogy ott áll egy csávoszatyorna, nem mondom, még egy bolond. De...
2: de tényleg.
1: De nem, tehát tényleg nagyon köszi, nagyon aranyos volt. Kedves volt, ettől ne kapjon most mindenki erőt, hogy ide jöjjön és elhozza a kedvenc megybefőtjét.
4: Hiszen nem mindenki kedves és aranyos.
1: Igen. És én sem vagyok mindig kedves és aranyos. Igen. De nagyon-nagyon-nagyon helyes srác volt, dumáltak egy kicsit, hogy honnan jött, meg miért, meg hogy. Végtelenül szimpatikus volt.
3: De csak lehúztad az ablakot és lassítottál, ugye nem álltál meg?
1: Nem, mondtam, dobd be gyorsan, dobd be, szia, onnan jöttél, oké, köszi, elő,
3: menjél. Te hála, nyílik a sarompa, bocsika.
1: Nyílik a sarompa, nem állok, hogy olyan mérnek, meghallgatnám a sztoridot, nem érdekel. Na jó, van szemad, cső. Nem, megálltam, persze, láttam, hogy kis szatyorra várt.
4: Hajnali háromkor már úton volt.
1: Az elképesztő, de hogy egy ilyen... Az a szeretet, tudod, amikor úgy érzed, de nem akar zavarni, de odaadja, de már itt se vagyok, és csak ezért jöttem, és hogy tök jó, hogy vagytok, meg köszi, de hogy bocs, hogy zavartam. Jó arányérzékel csinálták.
4: Egyébként nagyon, tényleg nagyon-nagyon jó fej.
1: Szimpi
4: volt. Szólt előre egyébként, hogy ő jön, tehát írt, hogy nagyon kedves srác tényleg.
1: Igen, aranyos volt. Na Tamás, jó reggel, csáó, mi a helyzet?
5: Jó reggel, sziasztok, minden oké. Okay.
1: Mi a helyzet? Honnan hívnál minket?
5: Szlovéniából jelenleg, Szlovéniában tartózkodok.
1: Szlovénia, mit csinálsz szerintem. Ott, igen, mit csinálsz ott?
5: Kamionsofőr vagyok, Olaszországba tartok.
1: Tök értelmes a hangod.
2: Nem úgy. Érted, de nem ott kizáró. Csak
1: mi a szívemen a szádod?
3: Szeretgessek meg ma, kamionosok.
1: Nem úgy értem, de hogy a hangod alapján, az, hogy ahogy intonálsz meg, amilyen szókincsed van, vagy azt érzem, hogy nem feltétlen. Mindig így beszélnek a sofőrök. Hogy keveredtél sofőrködni, vagy hogy lett ez?
5: Hát ez úgy, hogy ezt szerettem volna már régóta.
1: Aha.
5: Furgonnal kezdtem, aztán kinőttem, és akkor sikerült megszereznem a kamionos jogosítványt, és most már lassan egy éve űzöm az ipart.
1: Egy éve csapatod, és most Szlovéniában vagy. Mit viszel, azt tudod ilyenkor, hogy mi a szállítmány?
5: Én ömlesztett árut hordok billencses szerelvényen, és búzát viszek most Olaszországban.
1: Jó kis búza.
2: Aha. És vissza üresbe jössz ilyenkor?
5: Nem, ilyenkor hozunk vissza műtrát, vagy szóját, mikor mit
2: Bárja,
5: van,
2: ugyan,
5: hogy szó.
2: Ugyanabban hozott, tehát kiviszed a búzát, aztán beöntik a műtrágyát, akkor megint búzát.
5: Takarítjuk.
2: Megnyugtat, hogy van egy mosatás a kettő között.
5: Így van taparítás.
2: Milyen, mennyi most egy ilyen kamionos jogsi? Mert nálunk ugye a gyerek csinálja a jogosítványt, B kategóriát, már nem akarom összeszámolni, hogy hol tartunk.
1: Ötöcske. Hát, kilóban. Hát,
5: ez iskolától is függő, meg régiótól, de így összességében szerintem 1 millió és 1,5 millió között lehet.
1: Hát ja. A sima B az nagyjából nem vagy nagyon hülye, meg nem buksz meg 100-500 000. Legalábbis az utolsó értesülés, ami nagyjából itt vagyunk. Beninek lesz majd valamikor aktuális, nyilván nem most, de hogy én nézegettem csak egy kíváncsiságból, és ilyen 500 000 forint, gyerekek, és sima B és jogsi. Amikor én csináltam, 17 000 forintot. És írunk 1996-ot. Akkor 18 000-ből meg volt. Kivel játszanál, Tamás? Kit választottál?
5: Veled, Balázs, veled.
1: Nagyon jó. Miért?
5: Hát, mert nagyon kedvelem a munkásságot, a cég óta követlek. Balázs Show az mindig is number one volt.
2: És érted, a munkásság és a Balázs Show egymás mellett.
1: Igen. Megint egy nagyot léptem hátra, hogy ne legyek köztársasági elnök. Pedig jó. Ma már lehet, hogy majdnem megszólalt a telefonom. Ezt most miért kellett felemlegetni?
5: Pedig Polgár Judit visszalépett.
1: De ezért mondta, hogy este 8 a határidő.
2: Igen, amikor munkásságot említettek, miért nem azt mondjátok, hogy mert a múltkor is megmentettetek egy családot.
1: Igen.
2: Mert gyűjt gyűjtöttetek annak a szegény beteg gyereknek, és mennyire érzem, hogy...
1: Igen.
2: Hogy,
3: meg a spiri előadásait.
5: Valami minden jót csináltatok, majd nem tudnám összefoglalni így sorba, ez... tehát egy, így a munkásság.
1: Jössz, hát azt meséltem tegnap, hogy felköszöntött a Blik, tudod, nagyon kedves, a hosszú ideje műsorvezető, nagyon népszerű. Műsorvezetőnk 49 éves lett, ezért összeszedtük, hogy kinek szólt be a születésnapjára. És milyen NMH büntetés kapott, és ele voltam írva, hogy, hogy öregeken röhögök, betegeken röhögök, nem tudom, holott közben nem, ezek az NMH büntetések nem erről szólnak, de leírsz egy idős jogát, azért megbüntettek, és aztán jön a határozat, hogy mert te kihúnyoltátok az időseket. Közben Júlia elmondta, hogy elment egy ide 80 pluszos vaginatornára valahova. Érted? És elmesélted, hogy öregekkel jogáztál együtt. És na mindegy, ebből lettem én így, hogy mindenkinek beszólok. De hát mindegy is.
3: Ugye egyik kezükkel adnak, ez. A másikkal elvesztek.
1: Adnak is,
2: csak
1: elvesztek.
3: Megemlékeztek arról, hogy születésnapod volt.
1: Hát azt köszönöm.
3: Legyen ennyi elég.
1: Igen, az nagyon.
3: Másnak még ez se jár.
1: Az nagyon jó. Jól van, Tamás, játszunk egyet, menjünk.
5: Jó, rendben, próbáljuk meg.
1: Oké, Feri.
2: Mondom, várjuk, tessék.
1: Na, Tamás, itt vagyok.
5: Oké, és én is.
1: Nagyon helyes. Köszi. Mi a helyzet, Tamás? Hogy vagy?
5: Jól, köszönöm. És te?
1: Hát ez egy jó játék lesz így. Jól vagyok, jól vagyok. Akarsz kérdezni valamit, Tamás?
5: Hát igazából...
1: Na, kérdezz
5: lehet,
1: valamit.
5: Hogy illene.
1: Hát csak illene valamit így.
5: Ma már lesz dinnye?
1: Kérdés nélkül kihúzni. Szerintem lesz. Korábban lesz. Kell mennem, és akkor nyitva lesz. Szereted? Szoktál menni?
5: Olyan, nagyon szeretem, de idén még eltolódott a vásárlás.
1: Aha, ja. Hát de lassan vége a szezonnak. Mire vársz?
5: Hát... arra, hogy nem gyerekek.
2: Gyerekek, térdik a szarba,
1: mi most ketten tudod, hogy az évjátékát játsszuk.
5: Az biztos.
2: Gyerekek,
1: hát ez
2: csillagos ötös.
1: De ne legyünk büszkék.
5: Hát jó, voltak már ügyesebbek is, voltak pancserebbek is. Kettő
1: igen,
5: között
1: főraktak minket a fekete pályára, ránkadtak egy lécet és meglöktek hátulról. Mi meg ketten egymásra nézve. Segítség,
5: igen,
1: segítség,
5: nyújtás. Be kell vallanom, mondjuk biztos, hogy lesz erre egy két SMS, hogy nem sikerült félreállnom.
3: Persze.
1: Törődjél vele.
5: Több is. Sajtba vezetek, úgyhogy...
1: Több is vezet, Bohácsa. Nem ezen ment el, hogy közbevezetned kellett. Ha félreállsz, se lett volna sokkal erősebb, azért ezt hidd el. Vaklőtt világtalan.
5: Nem esik most ez rosszul, de hogy is.
1: Igen. Két katona a háborúban, akik nem lőnek egymást. Körülbelül tényleg ez volt, igen. Kaszparov nem gondolkodott ennyit az utolsó lépés előtt. Jó nyomorult játék volt. Én szeretem ezt, megírják azonnal. Leszedik róluk a keresztet. Ilyen ez a pop szakmabali. Micsoda adok kapok.
3: Óriás volt.
2: Ez kemény volt.
1: Szekunder Jézusom, írja valaki. Jól van, figyelj, Tomi, nincs plusz ajándék, csak egy ajándékcsomag, úgyhogy akkor csókoltatunk.
5: Tökéletes. Rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Vigyázzál magadra, köszi, hogy beszéltünk, ciao.
5: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Hello.
2: Na,
1: hello.
2: És akkor látod, ő elmondtad, hogy milyen értelmes hallgató.
1: Igen, egyébként szimpi volt. Jó, szimpi volt. Igen.
3: Olyan volt, mint ez egy nagyon benyomott nász éjszakás moszatolás.
1: Igen.
2: Csináljuk
3: valamit.
2: Igen, essünk túl rajta, legyen olyan, mint van.
3: Igen, valami történt.
1: Valami volt, de hát én se pörögtem azért nagyon túl, úgyhogy... Úgyhogy ez van.
2: Érek, mint Fási Ádám Rónai Egó műsorában.
1: De ez a te számlád. De nem. De ez a te céged, az nem az én céged. Itt van a neved. Nekem biztos nem. De itt van rajta az átutalás. Hát ez
2: ki van ebbe a cégbe?
1: De
2: az
1: hogy jutottál hozzá? Hát közérdekű adat. De ki van ebbe a cég? Én meg nem. De ezt nektek utána. Nekünk biztos nem.
3: De hát a feleséged volt a gyártásvezető. Mentsék meg a családomat!
1: Minden idők legjobb riportja, ugye az 500 milliós, meg 100 milliós utalások, meg Zsülikének a dokumentumfilm, Fási meg bement, házhoz ment a pofonért.
3: De miért
1: bement
3: megy be?
1: Ez a szerencsétlen, bement a Rónaihoz, tessék?
3: Miért megy be?
1: Egyébként ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, szerintem innen indul.
3: Mi a túrónak kell ilyenkor már mosakodni? Tehát azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem fogadom el a meghívást. Ennyi.
1: Igen, gondolja, vagy visszautalom, vagy nem megyek be, de bemegyek, és azt... Ne! De itt van, hát átutal. Ne! Az nem az én cégem, de ez a te céged, benne vagytok, lekértük az adatokat, közérdekű adat.
2: Itt az utalás.
1: Itt az utalás.
2: Meg honnan van meg?
1: Az honnan van meg?
2: Közérdekű, le lehet kérni igen. Bárhonnan.
1: De ti elvégeztétek a munkát. Mi nem végeztünk munkát. Akkor mire utaltak? Hát, illetve végeztünk munkát, de az nem az én cégem. Ki? Hát a Zsüliké. Neki utaltak 100 milliót. Mire? Hát hol a film?
3: Nem készült,
1: hát
3: nem készült el a film.
1: Hát, jó, hát neked is volt már olyan munkád, amit kifizettek, de...
2: Nem
1: figyelj. Milyen tanár lennék iskolában, vagy tanítanék gyerekeket, mindenféle interjút, riportot, mindent készen, az első lenne, amit betennék. Tehát, hogy ezt, na nézzétek meg. És akkor beszélgessünk erről, ki mit látott ebben az interjúban. Hogy érzitek ezt a 10 percet, amit történt?
3: Tényleg nem tudom, mire készült.
1: Óriási volt. Óriási volt, igen. Tehát az ego meg úgy át ebbe fürdik, mert nyilván ez érted, galambal sakkozol. Tehát, hogy... na, olyan nagyon azért nem nehéz ezeket a félkegyelműeket megszorolni. Rongatni, tehát így, de itt van rajta a neve, az enyém biztos nem, de ez a te cél, az enyém, nekem is cél, de van.
2: Ja, tényleg
1: van. Hát ez óriási volt.
3: Milyen óriási boldog és elégedett mosolyol ősz oda, amikor ott van előtted minden papír. Hát, és tudod, hogy lesz egy pont, amikor csak egyszerűen felemeled, és azt mondod, hogy na de hát itt van.
1: Igen.
3: És ott már nincs mit magyarázni.
1: Óriási volt, így van. Na jól van. Gyerekek, megyünk, mert lejárt az időn. 2 perc van 7 óra. Remek muzsikák, hírek, reklám, s minden más. Aztán itt vagyunk már is. Jól jövünk rögtön.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpad.

0: a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta a húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
11: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
10: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláge? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak Meki appos kuponajánlatként.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
14: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtó verseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtó verseny Izsákon. Július 23-26.
15: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
0: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
19: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
20: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírós szerosztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban.
21: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
23: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
24: A Rádió1 gong legfrissebb hírei.
25: Hamarosan lejárnak a régi személyik, még lehet jelentkezni a Csatári Bálint pályázatra, pontváró buli lesz Kecskeméten. Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést is biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Meghosszabbították a határidőt, augusztus 14-ig várják a pályamunkákat a Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunkapályázatra. Az alapszakos és mesterszakos hallgatók a homokhátság jövőjével, a fenntartató vízgazdálkodással, a természetes víz megtartó megoldásokkal és a klímaváltozás kihívásaival foglalkozó TDK dolgozatokkal, szakdolgozatokkal és diplomamunkákkal pályázhatnak. Nappali és levelező tagozatosok is jelentkezhetnek, a legjobb munkák készítőit díjazzák. A pályázatokat e-mailben kell elküldeni, a részletek elérhetők a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat honlapján. Pontváró bulit szervez a Neumann János Egyetem. Csütörtökön hirdetik ki az ősszel induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Ennek kapcsán közös pontváró bulira várják a leendő hallgatókat Kecskeméten. Az eseményen a Hők csapatával és a leendő szaktársaikkal is találkozhatnak a fiatalok, de a gólyatáborról, a kollégiumról és az egyetemi bulikról is minden fontos információt megtudhatnak. Részletek a Neumann János Egyetem közösségi oldalán. A mezőgazdasági értékek megvédésére hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelem. A honlapjukon azt írják, nem csak a betakarításkor, hanem azt követően is fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Emberi és természeti tényező, például villám is okozhat tüzet tárolás során is. A tűzoltókat komoly kihívás elé állíthatja például egy nagyméretű szalmakazaltüze. Ezek jellemzője, hogy a tűz gyorsan terjed, amit a száraz időjárási körülmények és a szél növelhetnek. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók!
2: Ne csapassad, adj neki!
1: Adj neki, csapass neki!
3: Mi volt ez?
1: Tessék?
3: Mi volt ez?
1: Ez egy kiváló muzsika volt.
4: Igen. Egyesem.

0: Azt hittem, elindult a Spotify listám, ide valaki, igen. Azt nézem, hogy van-e közlekedés, de nincs, nyugalom, békesség, gyerekek.
1: Imádom ezt a templomi technót.
0: Templomi techno. Jó.
1: Ilyen fele-fele arányban, én ezt nagyon adnám egy óti koncertem.
0: Hogy ilyen, ja, hogy ilyen.
1: Amikor úgy szépen átcsúszunk egy ilyen vonalra.
0: Egy ilyen.
1: Tudod, hogy mindenki az elején egy kicsit néz, aztán
0: egy ilyen
1: nagyon
0: blokkra, ráfordulnak. Egy ilyen blokkra, mi? Aha, igen, köszönöm. Egy ilyen blokkra, hogy belecsúsznánk.
2: Hát, hogy lemennek a szokásosak, ugye, amik szoktak a DJ-otén, és egyszer csak azt mondaná el a felénél, hogy akkor hölgyeim és uraim, tessék!
0: Igen. És lenne egy ilyen rész. Ja. Igen.
1: De már jönnek, hogy hiányzik Lady Gaga.
0: Igen.
2: Nem hiányzik, az van abból elég, hidd el.
0: Igen. Szújó Zolit, mikor hívjátok? Kérdezi egy hallgató. Gyerekek, hétvégén van, akkor ezek szerint a magyar futam.
2: Úgy van.
0: Hogy ez még érdekel embereket. Ez számomra... Kérlek, komolyan, nem tökre tisztelek benneteket ezért, hogy tudjátok nézni ezt a dögunalmas sportot, amit úgy hívnak, hogy Forma 1, de hogy abszolút hívjuk, mert hogy mi vagyunk értetek, és nem ti értünk már, mint hogy kölcsönös a dolog, teljesen hülyék vagyunk, de Zolit egy magyar futam előtt fel kell hívni. Úgyhogy holnap után valamikor rácsörenünk, hátradőlünk, kitöltünk egy mohitót, és elszürcsölgetjük, amíg Zoli 25 percben összefoglalja zanzásítva a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull csetepatéját. Remélem, jól mondom a csapatokat.
1: Zoli vesz egy mély levegőt.
0: Zoli 7 óra 58-kor beszívja, 8 óra 6-kor adásba tesszük, és 8 óra 28-kor kifújja a levegőt. Úgyhogy lesz Zoli, természetesen tervezünk vele. A héten valamikor megszólaltatjuk. Úgyhogy foglalkozunk. Na de ha már autók, meg ha már itten mindenféle dolog, mit szóltok ezekhez a közlekedési szigorításokhoz? Autóelkobzás.
2: Nagyon helyes.
0: Átlagsebességmérés. Szorul a fülok a nyakam körül, muszáj, hogy ma megválasszanak idéglenes köztársasági elnöknek, mert az lesz a következő, ez nem történik meg, akkor el fogják venni az autómat, bár nem nincsen soha, egyáltalán nincs soha gyorshajtásom. Tehát lekopogom. Nem
1: vagy
0: tudom, hogy,
1: nem
0: tudom, hogy mikor kaptam utoljára. Igen, de tényleg. De hogy itt aztán végleges autóelkobzás, olvastátok?
1: Kell neked egy kék villogó.
0: Ja, ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át. Ez teljes,
2: eddig van ilyen.
0: Teljes felfoghatatlan. De hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na. Vitézi úr, azért na.
1: Mennyivel kell fölé menni?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
2: De várjál, és
0: ez nagyon európai.
2: Azt írja, hogy nincs autóelkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem vesszük el a kocsitokat.
0: Nem. Azt is azt mondják, hogy elvesszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottunk.
1: Ez,
0: nem, az előző év, várjál. Az előző 16 év. Hogy csinálok ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársasági elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk. Körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na, de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ja. Ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
2: Hát én most mentem Csehszlovákiába hétvégén, Csehországba, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én ebbe eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuszba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektul szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő kilométeren, mérik a dolgot, és ugye eszedbe nem jut.
0: Ugye hát valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel elassítasz 20-ra.
2: Igen. Csak azért ezt mire kiszámolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
0: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, hogy megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyersz vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési-kilépési pont.
2: Így van.
0: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
2: Így van, a cseheknél is, és ugye hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél.

0: Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-al megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta, tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket, érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
1: Igen, csak itt azon, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. De egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túllépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre? Természetesen nem.
2: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek
1: a elkobzott azért az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerint van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett. Mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem. Ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, azért ki tudom fizetni. Vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
0: Igen, mert kérni egy újat a szponzort.
1: Vagy azt azért szólom, most vadagy még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
2: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
1: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt? Én mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
0: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
1: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
0: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
1: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, amit letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-ra mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-re, és azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
0: Szerintem tök jó.
2: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
1: A magyarok nagy átlag a minimálbéren van, csak szólok.
0: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
1: Ül egy SQ-es Audi, érted, és 80.000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
0: Egy milliárdos ház, ugye, és akkor egyébként pedig 80.000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a nevén sincs semmi.
1: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
2: Fizessen többet.
0: Igen, tudod milyen? A milyen kocsival megy.
1: Tehát a kocsi alapján.
0: A kocsi alapján. Aha. 70 milliós ízé, brabus, az mérjük meg 10-szer.
2: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert, az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
1: Aha, igazából tehát, hogy a nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy-kettes Suzuki-ba,
0: akkor kevesebb.
1: Akkor aha, nem kell egy Suzuki-t.
2: Szerintem az lenne
1: meg az használt autót.
2: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
1: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlagsebességmérés. Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissant-nal töltöm majd. Na, oda nyitok egy Fornetit, ahol ki van írva, hogy átlagsebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott Fornetit, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlagsebességmérés. Nagy kiszúrás.
2: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
1: akkor mindenhol betartod.
2: Mindent hol betartod, nem?
1: Van benne valami egyébként, mióta tudom, hogy ennyi trafi van, Azóta egy kicsit én is azért próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért
0: igen, az... És az már bünti.
1: És az már komoly bünti.
2: De most az autó elkobzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez...
1: Szerintem ezt most vagy... dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki az üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
2: Hát az
1: én autómat válsz ki majd sokszor.
2: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas, akkor volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
1: Nem, vegyék el.
2: De vegyék el.
1: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvételi, szerintem nagy büntetés.
2: Nagyon.
1: Tehát ahányan most meghalnak az utakon, ahhoz képest szerintem jó, ha mindenki a szigorításra szavaz. Ez egy kicsit ilyen közös lónak túrós a háta, de szigorítsuk, lehet, hogy mi is beleesünk.
0: Na hát de, biztos, hát na ez de, mindenkire érvényes lesz. Érted?
1: De nem túl jó a morál. Nem? Tehát nem közlekedünk túl, a gyorsulási versenyek, Árpád-hídi balesetek, rollerek, gyorshajtások. Szigorítsunk, mert töltsük ki ezt, x-eljünk mindenre azt, hogy szigorítunk, aztán lesz, ami lesz. Nem?
0: Mert egyébként az, hogy próbálsz arrafelé hatni az emberekre, hogy ez egy halálos játék tud lenni, tehát ne csinálj hülyeségeket, az láthatóan nem működik. Tehát az, hogy fejlettebb kultúrájú országokban, és nem sorolok országot, működik, hogy 50-ne, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni, tehát lehet, hogy ott nem tudom, hogy Svájcban van ez az elkobzós rész, de hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
2: Azt nem lehet,
0: nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy szólnak egymáshoz az emberek, ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
1: Azt érvek, hogy Ausztriában, ha saját autóddal léped túl 50 km per órával, elárverezik az autód, és a pénz az államnak megy. Nem áll, gyereke.
0: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsi.
1: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
2: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is.
1: De azért az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
2: Nem csak az, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
1: Ja, persze, azonnali autó elkobzás. Persze, ott a szem előtt, tegyék présbe az
2: statáriális.
1: A Dacia Dusterét, érted, a kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, jó, hogy mondom, hogy itthon ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kinéz. Ezt mondtam, hogy én is csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás, kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismeréssel nem fognak csak a megengedett sebességgel menni. Na, ez is egy érdekes kérdés, hogy
0: simán megvan rá a technológia.
1: Technológia meg lesz rá. Igen, igen, igen, igen. Az osztrákokkal sokkal sumákabbak, mint gondolod, családosul ne költöz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
0: De legalább adják el.
1: Nem már.
0: Ne hülyéskedjetek már azért.
2: Nem hiszem.
0: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
1: De akkor egyetértünk a szigorítással?
0: Tehát
1: akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
2: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem akar.
1: Azon ne változtassunk, az zéró.
2: Nem, hogy
1: egy csomó dolog. Hát az nulla.
0: Az hova változtatod?
2: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciával.
1: Nincsen.
0: Ebben az országban.
1: Fel sem merül.
0: Ebben az országban, hát azt mondod, Júli, hogy egy sört megihatsz, hát én bírok én négyet.
2: Akkor a kettő is belefér.
1: Sem, ne. Azt ne is. Nem vagyunk rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem az azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinált semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, hogy igen, megbízom benned, megjöhetsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te igyál egy sört.
0: De még egyszer mondom, ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt a zászlót? Nem hogy megbízom benned, igyál meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Egyet lehet, ma még egyet, Lacika.
1: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen butát gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahova letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak, kikötőkre leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beesel, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide egy olyan kikötőt, ahova leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
0: De megadtad a választ a kérdésedre. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
1: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem, ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok 5 asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgyis tudom, hogy beesek.
0: Mikor kezdi el egy... Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
1: Nem hittem el, amikor ezt láttam. Nem hittem el, hogy így ülnek, és így használják a folyót, és elképesztő, és senki nem esik be, és berúgnak, de nem esnek be.
2: De figyelj, hogyha most beesik a Dunamedrébe, most már lassan koppan a
1: fel. Ez is igaz egyébként, hogy porzik.
2: Kisétál.
1: Igen.
2: Ott tartunk.
1: Jó, nézzétek meg ezt a konzultációt, és egyébként tényleg töltsétek ki, tehát ha már van erre beleszólásunk, akkor ehhez az új kereszt tervezethez, meg az új szabályokhoz egyébként tök jó, ha mi is beleszólunk, nem? Tehát, hogy szerintem ez egy jó dolog, az ember szán rá 10 percet, megnézi, hogy hol lesz kitölteni, aztán, ha majd valami alakul, akkor kicsit azt tudod mondani, hogy beleszóltál, kinyilvánítottad a véleményed, én ezeket bírom. Tehát ez tök jó, kérdezik csak meg az embereket.
2: Hányszor küldted vissza a nemzeti konzultációt? Amikor kikérték a véleményed? Hányszor? Akkor értél ezzel a jogoddal?
1: Igen, akkor nem volt nagy a pofád. Meg... Most nagy a pofád, rohadt lipsi. Na jövünk mindjárt. 8:03 itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
7: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbány. Bánya, Homokkő utca 1.
11: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
14: Mert

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Már várják a műveket a Biennálére, megbukott a családi biznisz. Nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. Az alkotásokat több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra Palotában várják az anyagokat, de emellett Budapesten, Gödöllőn, Szegeden, Debrecenben, Győrben és Pécsett is van lehetőség a beadásra. Műfaji és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra Palotában. Lebuktak a kristályárusok. Egy 43 éves férfit és 19 éves fiát fogták el a rendőrök Kiskunhalason. A nyomozás adatai szerint tavaly augusztus óta rendszeresen kristályt értékesítettek visszatérő vásárlóiknak. A gyanúsítottak otthonában tartott kutatás során a nyomozók fehér kristályos anyagot, a gyors teszt alapján új pszichoaktív anyagot találtak. Emellett lefoglaltak egy digitális mérleget, csaknem 2 millió forint készpénzt, valamint aranyékszereket is. A két férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a police.hu. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák, ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvévője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
3: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
2: Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Hamar ért véget ez a dalocska, kérem szépen.
2: Hát ezek ilyenek, levágják a végit.
1: Igen.
2: Hol vannak már jó 5 perc ezenék?
1: Az egyébként tényleg, kettő fél.
2: Ennyi.
1: Kettő utcóval. Emőtt Budapest felé elesett az Inácsi felhajtónál, már megy a fékezés. Oszi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, jó érzés volt valami értelmeset kitölteni. Költői kérdésre, hogy van az, hogy a biciklin tudja az ember a kresszról, erre szárva meg már fogalma nincs, hogy... Hogy mi az? Megoldódik, hát, tudom, ez a rolleres kérdés, meg, gyerekek. Megoldódik.
2: Ez is megint az a baj, hogy nem kezdjük el időben, úgy adjuk oda a gyereknek 14 évesen a rollert, hogy fogalma nincs a jobbkezes utcáról. A alapvető elvárás lenne, hogy iskolában tanítsanak ilyet. A alapvető elvárás lenne, hogy a szülő, amikor mentek az autóban, érted, egy órát a városban, és ültök egymás mellett kusba, és a gyerek a telefon nyomkodja, akkor például ez egy remek alkalom arra, hogy elmond, hogy drágám, amikor majd itt mész az elektromos rollereddel, akkor figyeljél arra, hogy ebben az utcában, aki jobbról jön, azt el kell engedni, mert ha elcsap, akkor neki lesz igaza.
1: Igen, hát ezeket meg kell tanulni, hát, meg kell tanítani.
2: Ennyi. Tehát, igen, hogy egy csomó olyan elmaradásaink vannak, gyerekek, évtizedesek, amit ahhoz, hogy amit most számunk ér egy pár hallgató rajtunk, hogy miért már most fasiszták vagyunk, hogy nem vagyunk azok, csak ez egy olyan országot feltételez, ahol erre adnak, tehát nevelik a gyereket például közlekedési kultúrára.
1: Igen. Ennyi. Kressz tanulnak például.
2: Igen. Iskola oktatás keretén belül. Ha meg az iskola nem csinálja, akkor kedves szülő, csináld meg te otthon.
1: Igen. Na, ha már gyerekek, így iskola, meg nevelés, én nem tudom, még az angoloknál van-e suli, de friss hír, hogy egy iskola bocsánatot kért, egy angol suliról van szó, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalmára híres OnlyFans-et regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek.
3: Hoppá. Micsoda? Tehát a tanár adott rá engedélyt?
1: Nem, az iskola adott a tanároknak engedélyt arra, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-et regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek. Az anyukák és az apukák aggodalmukat fejezték ki, miután áttanulmányozták az iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy nyilvánosan hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti, hogy a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Snapchat, az OnlyFans használata az hát nem annyira jó. És nem lenne észszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat ugyanakkor, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek a körültekintően használják, semmilyen hatásuk sincs az iskolában betöltött szerepükre.
3: Egy jobb jegyért. Esetleg, hogyha előfizetek az OnlyFans oldalatra.
1: Szerintem ez simán megvan, igen. A szülő pedig kivert a balit, és azt mondta, hogy zavarólag találom, hogy gyermekem iskolájában van egy közösségi hálózatépítése és közösségi média használatra vonatkozó szabály, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans-es használatát is. Mi a baj azzal, ha egy tanár OnlyFans használ? Én ezt nem értem.
2: Ugye attól függ, hogy hogy használja, mert azért azt...
1: Úgy.
3: Hát úgy.
1: Úgy használja, hogy akarja. Mi a baj ezzel?
2: Úgy.
1: Hát egy felnőtt közösségi oldalt, egy felnőtteknek szóló oldalon használ egy tanár. Ezzel mi a probléma? Tök menő az iskola, hogy ezt megenged. Tök haladó. Tök progresszív gondolkodás. Miért kell ezen kiakadni egy szülőnek, hogy a tanár a magánéletében mit csinál?
3: Milyen respektje lesz utána annak a pedagógusnak?
1: Honnan tudja a gyerek, hogy a tanár fönn van az OnlyFans-en?
3: Hát mert ő is fönn
1: van. Apuka találja meg az OnlyFans-en, mert ő is fönn van. Csak szólok. Tehát itt megint valami a gyerekekre van nyomva, miközben apuka OnlyFans-ezik, mert unja a anyukát, és megtalálja a tanárt az OnlyFans-en. Azt a gyerekem találja meg az OnlyFans-en. Egy 12 nem, éves gyerek.
3: A pillanat, figyelj, ha a gyerekednek a tanára felregisztrálna az OnlyFans-re, az egy hét múlva ott lenne minden gyerek telefonján, és körbe menne a fotó a tanárról, vagy a tanárról, tehát ez azonnal kiderült.
1: Az a közösségi média, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált, ezért az iskola aggályosnak tartja, hogy ezt az ott dolgozóknál tiltsa. Tehát megengedi a Facebook, TikTok, Instagram, de az OnlyFans-et is belevették a csomagba. Nem akarják eltiltani a tanárokat a közösségi oldalaktól.
2: Élje az életét, nyugodtan. Mutassa meg, amilyen van. Tessék.
3: Mi fér bele? Tehát, hogyha én a Facebookra felteszek egy videót, ahol mondjuk rázom a fenekemet és tverkelek, bármit.
1: Igen.
3: Az még belefér? Tehát egy tanár még ilyet csinálhat, de lábfét is videókat már ne tegyek.
2: Igen, az OnlyFans az ugye azért egy érdekes dolog, mert ott elméletek még ezért te pénzt is kérsz.
3: Tehát csak a pénz, a fizetés, az a véleményes.
2: Hát meg ott azért felnőttebb a tartalom, mint a Facebookon, szerintem.
1: Nekem tetszik ez az iskola, sajnos meghátráltok, bocsánatot kértek, és átírták a szabályzatot, és letiltották a tanárokat. De nekem ez tetszett. Mert tetszett, hogy a suli megengedi, hogy azt csinálnak a magánéletükben, amit akarnak, ha jól tanítanak, szeretik a gyereküket, akkor mutogassák magukat az OnlyFans-re, meg használnak TikTokot, meg Snapchatet, meg Instagramot. Nagy balhé lett belőle, visszavonult az iskola, sajnos megfutamították őket.
3: De van olyan munkakör, amiben azt mondanád, hogy helytálló ez a fajta korlátozás?
1: Én szerintem magánéletében egy zárt oldalon, vagy egy saját platformodon nagyjából...
2: Egy pedagógusnak nem kell példamutatónak lenni?
3: Én is csak kérdezem.
1: Hangjában ez a kafetéria.
3: Van egy tök jó fejmatek tanára Beninek.
1: Igen.
3: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
1: Várjál, becsukom a szemem. Férfi vagy nő?
3: Nő.
2: Férfi. Férfi. Na. Hát viccesz. Jó, férfi?
1: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
3: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülő értekezleten? Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán? Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba?
1: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
3: de ez még most is megvan.
1: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülembe, és kávét egy volt. Most megérted? Az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
2: Változik a világ.
1: És látsz belőlük mindent, amit akarsz.
2: Jó, hát az előbb
1: ki volt a terheltebb generáció?
2: Az előbb lefestett magyar tanár, te akartad látni az OnlyFans-en?
1: Azért megnéztem volna. Hát azért csókolom. Azért csak rá kukkantottunk volna. Szóval egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Zárt az oldal, előfizetői oldalt üzemeltet, nem derül ki, csinálja.
3: Kiderül. Mindig kiderül. Nincs olyan, hogy egy ilyen, ha valaki így felregisztrál egy oldalra, és pedagógus, az előbb-utóbb eljut a diákhoz. Ez nem maradhat titokban. Uh-huh.
1: Meg, de akkor osztálypénzből lehet fizetni. Igen.
2: De akkor ne is menj a diákokig. Tehát, oké, a diák nem találkozik vele. Apuka viszont regisztrált az OnlyFans-re,
1: igen?
2: Majd bemegy a szülő értekezlete az osztályfőnököt.
1: Ott az OnlyFans-en szerintem... beszéli meg a gyerek jegyeit közben. Miközben a tanár 5 pennyért dobálja le még a ruhát, és eltüntet magába egy padlizsát. Tehát, hogy... Érted? Tehát, hogy ez így teljesen... Hol itt a baj? Hol a probléma?
2: Szerinte... Elizabeth néni a kis Jamesnek kettes tetszett adni. Utalom a 10 eurót, vegye már még le, vagy 10 fontot, vegye
1: azt
2: már még le.
1: A mexikói kaktuszat most beletetszene, csücseni akartam, boldog lennék, és utalnék még egyet, mert utána el kell mennem a feleséggel, nem tudom elmenni a szülő értekezletre, úgyhogy nagyon szívesen elmennék utána, én csak még előtte beszéljük át. Hát nem tudom, bocsánatot kérd. Egyébként ők azt mondják, hogy ők ezt csak átmásolták, ravaszak. Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájaként részeként marad benne, és az önkormányzatok irányelveiből vették át. Tehát az önkorinál lehet OnlyFans. Ezt átvette a suli, de az iskolában nem lehet. Ez a modern kréta írja György. Milyen igaza van? Modern kréta.
3: Az egyik hallgató, angol tanár vagyok, nálunk minden párkereső oldal is tilos. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már a Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
1: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder? Ettől ő rossz tanár? Ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell? Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen, én se tanítok. Mi az, hogy nem lehet egy tanár Tinderen? Na, milyen maradi rossz gondok? Mi van, ha ti miért akkor egyben... vagy egy szajha, vagy egy stridi.
2: Hát mondjuk a Tinder, az ugye...
1: Keres magának valakit.
2: Valakit, aha. Mert ugye az alapvetően abba azért
3: lehet,
2: az egy ilyen
3: abba meg lehet komoly kapcsolat.
1: Jó, tehát akkor az OnlyFans és a semmi és az OnlyFans között a Tinder van fél úton? Tehát azt mondhatjuk, hogy ez igen, de OnlyFans ez ne OnlyFans ez.
2: Nem már
1: talán.
2: A Tinder sem, mert ott ugye szexuális kapcsolatot kerestél, vagy legalábbis régen az arra lett kitalálva, hogy ha összemeccseltél a...
1: De miért egy tanár nem szexel? Egy tanár nem szexel.
2: Lehet úgy, mint egy bárki más.
3: Itt egy állat.
2: Egy állat.
3: Én a Tindert adom. Az OnlyFans-et azt nem. Nekem fura lenne, hogyha ha a gyerekemnek a jegyéről, meg a továbbtanulásáról kellene egyeztetnem egy olyan pedagógussal, akit előző nap azt láttam, hogy valaki nagyon, vagy valakik nagyon elintéznek.
1: De lehet, hogy csak a lábáról csinál valamit, vagy a hasáról. Tehát, hogy nem mindig durva pornó van azért az OnlyFans-en.
2: Nem összeegyeztethető a tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
1: Igen, én is egyébként kicsit értem, csak nehezen fogadom el.
0: Kicsit
1: elszomorodtam. Mondom, hát, hogy itt van egy haladó iskola. Ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt, amit akar. Felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól se, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
2: Igen, pedagógusként nem csinálhatsz azt, amit akarsz.
3: Én, mint SMK-s, ezt kikérem magamnak.
2: Igen. Na, tessék.
1: Egyet. Igen. Istenem, de jó nekik. Hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
2: Aláírás Pistike.
1: Igen.
3: Azt írják, amúgy mondom nektek, a srácok erre a tanára vagy tanárnénire figyelnének oda, úgy igazán az órán. Hát
2: csak nem a tartalomra, ugye, hanem a...
3: Más mozi futna.
1: Igen. Én, mint a Kölcsey Ferenc gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com. Igen. A templomban is lehet ismerkedni. Igen. Jó felvetés egyébként, igen. Mától én megyek szülő értekezetlen az asszonyért. Sőt, SMK-s is leszek. Igen. Hát nem tudom. Ezért van tanárhiány, írja egy hallgató, és igaza van. Mert már mindenki inkább az OnlyFans-en van. Ahelyett, hogy engednék nekik, és akkor tudnának tanítani, plusz lennének az OnlyFans-esek, igen. Vagy lennének az OnlyFans-esek. Vagy OnlyFans-en. Hát nekünk más volt azért.
2: Abban az esetben, ha például, mert ugye az OnlyFans se így indult.
1: Nem ennek ide, indult.
2: Igen,
1: az nem így indult.
2: A tanárnéni regisztrál az OnlyFans-re, és ott ő nem vetkőzik, hanem matek példákat old meg, nyilván nem lesz előfizetője, tehát hogy ezt értjük, de az akkor is tilos? Mert ugye az OnlyFans az annak indult elején, hogy eszmét cserélsz rajta,
1: igen,
2: tartasz rajta egy
1: előadást. Eladsz dolgokat, veszel dolgokat.
2: Igen, és hát aztán jött ugye az igényszínnek megfelelő kiszolgálás.
1: Hamar átalakult,
2: de ha valaki visszatér a gyökerekhez, akkor is letiltják?
3: Le. Azonnal. Nem, közben egy másik cikket olvasok, hogy az évtanára 2022-ben volt, és most letartóztatták, mert fiatalkorúval létesített szexuális kapcsolatot.
2: Hát szerelem az ilyen.
1: Hát az ilyen.
3: Amerikában.
1: Hát most 8 éves a kisfiú, hát aranyos volt, hát ez elképesztő. Azt sokkal inkább nem értem. Tehát azt tényleg nem értem. Én egy pár tanárnőnek itthon kötelezővé tenném, írta nekünk egy hallgató, igen. Gyerekek, legalább nem cigire spórol, hanem előfizetése. Igen. A gyerekek. Nem, eltörölték, nincs már. Az iskola nagy elnézése közepette kivonult a történelmből. Hagyta a TikTokot, az Instagramot, a YouTube-ot, a Snapchatet és a Facebookot, csak kivették az OnlyFans-t. Tehát azt mondták, hogy az nem. De nem csak a tanároknak, hanem az iskolában dolgozók közül senkinek. Tehát adminisztratív oldalon mindenhol dolgozó, senki nem OnlyFans összed.
3: Nektek volt olyan tanárotok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat középiskolában?
1: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Tehát, hogy... Nagyon lazában voltam velük, ők kevésbé értékelték ezt a lazaságot, ők próbáltak feszesek maradni. Én nekem, igen, voltak fiatal tanárjaink.
3: Nekünk ezek a legjobb pedagógusok voltak, és a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. És egyébként, és át is tudták adni a tudásanyagot, szóval szerintem ez a fajta távolságtartás, amit sok tanár meg diák gyakorol, nyilván, mert kötelező, azért, hogyha ez egy picit fellazul, akkor azért az oldja a hangulatot, és könnyebben adod át az ismeretanyagot is. Én ezért ennyire nem vagyok ilyen tekintetben vaskalapos, de az, hogy valaki fent legyen az OnlyFans-en, szerintem ez egy olyan határ, amit nem lenne szabad átlépni.
1: Nálunk például azt mondom, hogy tegezőben vannak mindenhol, de még gimiben is. Tanárokkal, gyerekek, tanárok, igen, végig mindenki tegeződik.
3: Tényleg?
1: Hát persze, milyen fáradt, ostoba. Ilyen
2: nincs
1: nehéz dolog ez a
2: gyerekek.
1: Nem a magázódás adja meg. Az nem attól tiszteled. Azt kivívod, felnézel rá, átadsz valamit, úgy tanítasz, olyan vagy, olyan a jellemed. Azt nem a magázódás fogja megadni, hanem a tanár-gyerek kommunikációja, kapcsolata, habitusa és kémiája, ami működik, vagy nem. Egy tegező tanár is kivívhat tiszteletet, és egy magázó tanárt is vehet semmibe, ha egyszerűen nem tudom, ez nem jó, vagy nem érti a gyerekek nyelvét. Nálunk tegeződés van. Én például ezt szeretem. Nálatok magázódás?
3: Igen. Nincsen tegeződés, nem.
1: Tehát nincs ez a kicsit lazább, kötetlenebb stílus.
3: De van, magázban is lehet kötetlen a stílus.
1: Hát az már ad egy ilyen kicsi merevséget, nem?
3: Hát azért van egy aláfölé rendelt viszony, tehát azért azt tartsuk meg szerintem.
2: De az a magázódástól van, nem attól van, attól van, azért... hogy te tanár vagy, én meg diák.
3: Valamilyen szinten azért a magázódás hoz egyfajta két lépés távolságot.
1: Igen. Szerintem az, abban van egy, hozzá... van egy ilyen távolságtartás, igen. A hónajszagú szandálos menzás Marika néni sem lehet fent, kérdezi valaki, nem? Tehát az, az van, hogy annyira bekeményedett az iskola, hogy miután bocsánatot kértek, hogy visszavonták mindenkitől. Tehát ha az iskolában dolgozol, akkor nem mehetsz. Nem mehetsz olni fenszre. Pedig már kicsit az volt, hogy jó az irány, nem? Elindult valami, elindult valami lazulás, de hát a szülők ezt megfúrták, úgyhogy ez nem lesz, igen. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margit néni tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. Magázódva, idősebb generáció, fú, nagyon, hát, nagyon,
2: volt azért,
1: nagyon más
2: volt. Volt azért, hogy ábrándoztál így is?
1: Nekem is volt egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, gimiben ők tök fiatalok voltak.
3: Nálunk volt botrány abból, hogy...
1: Összekeveredett?
2: Mm-hmm. Mesélj, Júli, kivel jöttél össze?
3: Én nem, senkivel. De...
1: Diákkal gimibe?
3: Igen.
1: Összejött a tanár. Aha, és,
3: hát akkor ez annyira még nem vitte ki a... tehát, hogy akkor még ebből nem volt akkora botrány, nyilván ma már sokkal-sokkal nagyobb lenne, de hogy ott volt egy tanár, aki az így... és tudod, mennyire más az
1: ingyen férfi volt, küzdött. És gyerekek lányokra ment?
3: Lányokra,
1: vagy...
3: férfi volt, és lányokra ment.
1: És fiatal lányokra.
3: Aha. Hát osztálytársaimra, igen. Uh-huh. Igen. És össze is jött velük. És tudod, akkor ez valahogy így senkinek nem szúrt szemet.
1: Tehát, ne hogy... csinál, nem is lett belőle ügy.
3: Nem, nem. Évekkel később, hát amikor jöttek ezek
2: voltod,
3: a...
2: Más világ volt. 80-as évek.
3: Amikor jöttek ezek a MeToo, akkor esett le a tantusz mindenkinek, hogy ki, ezt nem lett volna szabad megengedni. És hogy mi az
1: mennyire más világ volt, nem?
3: Igen.
1: Elkapott 3-16 éves, semmilyen ügy nem lett belőle.
2: Max most... igazgatód azt szólt, hogy
1: igen. De egyébként azt szerintem az szent, tehát azt tartsuk a határokat, tehát az nagyon az nem fér bele, az nem régi világ, vagy új világ, az soha nem fér. 18 éves, ez elballag, akarnak, összejönnek, de az nem korrekt. Na jövünk mindjárt egy perc, a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
6: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
6: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
7: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
11: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
14: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
15: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
16: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
17: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
19: Intersilver keset kerít.
20: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
19: Intersilver keset kerít. Élelmiszer.
21: Kattintson webshopunkra! intersilver.hu.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
23: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
24: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
27: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
26: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Rádió 1, Rádió 1.
29: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
28: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
30: Szkítákkora a Cifrapalotában értesítéseket küld a NAV, megnyílt a Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Demeter Dia vagyok. A szkíták korát mutatja be a kecskeméti Cifrapalota új tárlata. A Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Krisztus előtti 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagából állították össze a kiállítást, amelyen a szabadszállási, a Dunatisza közel legnagyobb szkíta temetőjéből származó 1960-ban feltárt leletanyag is megjelenik. A tárlat létrejöttét egy 2023-as kecskeméti ásatás inspirálta, amely során katonatelepen 30 szkítakori sírt tártak fel. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek is láthatók. Október 11-ig látogatható a kiállítás. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Mayer Szilviától.
31: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
30: Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Az alkotótábor a település legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő kulturális rendezvénye, amelyet idén új alapokra helyeztek. Szűkebb, meghívott alkotói körrel szervezték meg az eseményt. A kiállítás az Árpád Művelődési Ház kamaratermében tekinthető meg, augusztusban viszont költözik. Egy hónapon keresztül Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kiállító helyén lesz látható. A részletek elérhetők a Tiszaalpári Önkormányzat közösségi oldalán. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomai felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén PPP! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk 8 óra után 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Szevasztok!
3: Jó reggelt!
1: Hello, mit látsz?
3: Sem legyen neked üres a kamrád.
1: Ja, egy jó kamrád dal után. Ja, itt vagyunk. Ja, hát legalább ezt még keveset hallottuk. Úgyhogy jó kis. És muzsika, ismétlés a tudás anyja.
2: Az, nem?
1: Jó, ezek.
2: Egyszer megszeretjük.
1: Persze.
2: Sokat hallod, megszereted.
1: Igen. Klein Dávid meg lett, visszatért biztonságban.
2: Hála.
1: Nyugodjon meg mindenki. Megint nem mászta meg azt a hegyet, amit kinézett magának, de nem baj. Nagyon drukkolunk.
3: Most rossz indulat vagy.
1: Nem. Én az igazat mondom humoros formában.
2: Örül, hogy nem lett baja a Dávidnak.
1: Görbe tükröt tartok valóságos tények előtt. Igen. Ezt csinálom. Amit majd a Blik megír, hogy beszólt.
3: Nem.
1: A beszólás az valami érdemtelen bántás a másiknak. Csak azt mondtam, hogy megint nem mászott föl.
3: Ugye ez valami...
1: De én se tudnék,
3: Pakisztánban.
1: Nem is megyek oda.
3: Ez egy több mint 8000 méter magas
1: hegy. Hegyek magasak.
3: Igen. És...
1: Hát lehet itt a hárman.
2: Még egyszer.
3: És oxigénpalaszt.
2: Oxigénpalaszt.
1: Szólok, hogy arra felé nagyobbak a domborulatok. Hát ez ilyen, most nem akarok én itt engenyoskodni, de hál' Isten izgulok, hogy mindig jöjjön vissza. Épségbe, hát nem mentesse, majd egyszer meg.
3: Jó, hát serpa nélkül és oxigénpalac nélkül mászik.
1: Ugye, az alaptáborba elvéreznék, hát persze, talán ezért nem megyek oda, nem? Tehát, hogy... De egyszer összejön.
3: Lesz egy pont szerinted, amikor ő ezt abba hagyja.
1: És hát én vagyok a genyó. És ilyen kis kedves hangon,
2: tudod. Tehát előbb beszól neked.
1: Engem a negyedér érte címlapra. Lesz egy pont szerintetek, amikor abbahagyja ezt a kis mászásszerű dolgot, amit csinál.
3: Nem, de semmilyen pikirtség nincsen bennem, hogy van-e egyébként egy olyan pont, amikor azt mondja egy hegymászó, hogy neki futottam 20-szor, 30-szor is, hogy valahol 8000 méter környékén mindig elfogy az erő, és akkor ezt nem... Ennél tovább
1: egyszer
3: már nem
1: csak kell. Felviszik, nem?
2: Három serpa.
3: De hát pont, hogy nincsen serpája, se oxigénje.
1: Akkor vagy legyen egy serpa, meg egy oxigén, az valaki most már vigyen föl, mert nagyon drukkolunk. De így ember feletti, amit csinál, mert mindannyian mondom, tehát, hogy valószínűleg a repülőtér, hogy kiszállunk ott, nem tudom, mindig.
2: Ja, hát elég lenne. Csomagodat nem bírnak fölvenni.
1: Ülök, de hogy közben meg nem megy föl, tehát nem megy föl. Most már azért olvasnék egyszer egy ilyet, hogy
3: följutott. Igen. Visszajött egyben.
1: Hogy megérkezett, de nem, hát rukkolunk neki. Na, viszont egy, nincsen semmi. Egyre jobban az interneten szárnyra kapott, nem azt mondom, hogy összeesküvés elmélete foglalkozunk,

0: látjátok, ez állatgyógyászatból vették át, ez valahogy elterjedt, hogy ez egyébként használ. Ez talán ugye az ivermektin a kettő közül, ami egy, hát tulajdonképpen ez tényleg, ez egy ilyen
1: parazitaölőkészítmény.
2: Tehát a kutyád, hogyha férges, akkor ezt adod neki.
0: Az ivermektin, a fenbendazol az meg egy ilyen nagyon sötétkékszerű, ilyen nyelvre cseppentős, valamilyen folyadék formában láttam.
2: Szedett? Te mire szedett? Szedett, haver?
0: Szebb a bőröm tőlem.
2: Igen, jobban nő a körmöm és a hajam, úgyhogy
0: szerinted miért nem vagyok férges? Hát azért, mert én is szedem. Ugye értjük, hogy aki beteg, az mindenbe belekapaszkodik, meg értjük azt is, hogy itt tényleg, ha reményveszed, vagy bármit megfogsz, de közben meg nagyon sokan állítják Amerikában, orvosok, meg mondom a Joe Rogan-nél különböző szakik, hogy működik, csak aztán a gonosz hát, gyógyszer lobby nem engedi, hogy itt 5 forintos gyógyszer oda érjen, és meggyógyítsuk vele a rákot. Közben mondom, tehát pont a Rogannek volt egy hosszú podcastje, ahol egyébként Mel Gibson is beszélte erről, és elmondta, hogy 4 barátjából 3 barátjánál 4. stádiumú rákot diagnosztizáltak, fenbendazol és ivermektin segítségével gyógyultak meg. Ezt pont láttam egyébként, és tünetmentesek.
1: És bocsánat, de...
0: Tünetmentesek.
1: Csillag, zárójel. Tehát, hogy ők csak ezt szedték, vagy egyébként
0: hát
1: volt
0: ez egy jó
1: mellette.
0: Kérdés, hogy volt-e mellette sugárterápia. Sugárterápia nem tudod, hogy minden. Mi volt mellette. Minden esetre elterjedt, hogy ezek a szerek, ezek rá kell-e hatásosak. De... Plusz,
2: ugye még egy információ ezzel kapcsolatosan, hogyha 1000 emberből mondjuk 4-en ez hatott, az még nem minta. Tehát erre azt lehet mondani orvostudományilag, hogy ez oké, akkor érdemes errefelé kutatkodni, de hogy ez még nem egy olyan exakt bizonyíték, ami alapján mindenkinek adjuk ezt.
1: Hát főleg úgy, hogyha van mellett egy konzervatív kezelés, tehát akkor nem tudod leválasztani a kettőt egymásról, akkor most melyik hatott, vagy melyik nem hatott. Szóval, hogy ez így elég vékony él.
0: Igen, na de mindjárt fogjuk egy dokit, megkérdezzük. Nyilván tudom, hogy mit mond egy onkológus szakorvos. Most tehát, hogy tudom, hogy nagyjából, hogy hova teszik ezt a polcra, hogy milyen polcra helyezik föl, de közben érdekel a történet, hogy mitől tud ez a kétszer ekkorát menni. Hogy terjed, ez csak egy szájhagyomány, elmész egy Joe Rogan podcastben.
2: Ha Mel Gibson megy be, tudod, és ő mondja, az mindig többet esik a latba, mint hogyha Kovács Géza. Érted? Tehát, hogy egy szavahihető vagy egy népszerű színész oda megy, és azt mondja, az biztos, hogy elindít egy hullámot.
1: Meg arra lenni kíváncsi, hogy ki volt az első, és miért pont féreghajtó? Tehát, hogy mivel magyarázod a féreghajtó szernek a hatékonyságát, hatásosságát, a rákos sejtek kialakulása vagy szaporodása ellen? Tehát, hogy mi az okokozati összefüggés? Az egyik féreghajtó. Tehát...
0: Ez egy, ő egy, aki ezzel kezdett először foglalkozni, az azt hiszem, hogy a 80-as vagy 78-as év volt egy japán mikrobiológus, aki egyébként rájött arra, hogy a talajmintában keresett bizonyos baktériumokat, amelyek új gyógyszerek alapjai lehetnek, és talált egy különleges baktériumfajt, amely egy rendkívül erős parazita ellenes vegyületet termelt, és aztán egy parazita kutató fejlesztette tovább az anyagot, és létrehozták ugye az ivermektint, ami emberek és állatok kezelésére jó. Innen indult egyébként.
1: Oké, a parazitára jó, de miért jó
0: a parazitára jó, ugye emberek milliói kapnak a parazitáktól vakságot, meg rokkantságot, Afrika, Dél-Amerika, és megfejtették egyébként, hogy baromi olcsón és biztonságosan lehet kihajtani ezt a dolgot. Ez egyébként talán valamikor, mint a Nobel-díjat is kaptak. Na, de ez egy jó kérdés, hogy aztán ebből hogy lett az, hogy akkor az ivermektintet elkezdett szedni, akkor az rák ellen is jó lehet.
1: Volt például valamiféle összefüggés, hogy azok az emberek, akik mondjuk ezekben a fejlődő országokban parazitára kapták ezt a gyógyszert, azoknak elkezdett mondjuk visszafejlődni akár egy tumor, és akkor láttak egy ilyen típusú összefüggést.
0: Nem, de talán a Covid-nál is használták, és a Covid-nál jöttek rá, hogy nem terjed tovább. Tehát, hogy a SARS vírus az nem terjed tovább, igen. A Covid-nál is valahogy előnyösen kezeltek embereket. Na, mindjárt megkérdezzük dr. Mühl Dorottyát, onkológus szakorvos, hogy mi lehet ebben. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, halló!
0: Jó reggelt, itt vagyunk, doktor. Tegeződtetünk, gondolom.
3: Igen, köszönöm. Köszönöm, sziasztok.
0: Hello, ciao. Valaki ezt hasonlít a hangod, azon gondolkozom, hogy ki. Közben
2: nekem van egy onkológus ismerős, mozze.
0: Igen.
3: Na, lehet, mit... hogy rá.
0: Igen. Ez egy jó kérdés a Julitól, hogy lett a parazita hajtóból most egy ilyen csodaszer?
3: Az internet által igazából azt tudom mondani. Ahogy említettétek is, a Covid-nál kapták fel tulajdonképpen az ivermektint, mivel a Covid-nál gyakorlatilag mindent is bevetettek, hogy hát ha van valami végre, ami egy kicsit legalább, ha nem is gyógyítja meg, de megállítja a betegségnek a növekedését, akkor kapott nagy hangsúlyt, és utána egy kanadai orvos kapta ezt fel,

0: William McKissnek hívják egyébként, egy radiológus és nukleáris medicina szakember, tehát itt egy kicsit nem onkológus, de valóban onkológiával foglalkozó szakember, és ő alkalmazta a betegeinél, majd ez egy ilyen virálissá vált az interneten, hogy akkor a daganatos sejteket ez megállítja. Valóban vannak laboratóriumi kísérletek, tehát Petri csészében, a laborban gátolta a daganatos sejteknek az osztódását a szivermektin, de olyan koncentrációban, amit emberbe nem mertek még beadni, mivel annak hatalmas mellékhatásai lennének egyébként, ugyanúgy, mint egy bármilyen általános kemoterápiás készítmények. Tehát elképzelhető, hogy van daganatellenes hatása is, csak valószínűleg ezt a dózist nem tolerálna. Hát igen.
1: Tehát kinyírja az egészséges sejteket is. Kinyírja a rákost is, de kinyírja az egészséges sejteket is.
0: Ez így van, ez így van. Nagyon-nagyon sok ilyen készítmény van egyébként, tehát a maga az alap bármilyen onkológiai gyógyszer fejlesztése így indul, hogy először megnézik a Petri csészében, hogy hat-e a daganatos sejtekre, ha igen, akkor utána jönnek ugye az állatkísérletek, és akkor utána emberbe. Ezek a fázis vizsgálatok. De vannak olyan gyógyszerek, ahol ezt meg tudják gyorsítani, ugye a Covid vakcina is ilyen volt, tehát az ivermektin az nem ilyen, nincsenek egyelőre számomra ismert nagy vizsgálatok.
2: De miért nem? Tehát, hogyha itt van egy ilyen viszonylag olcsó gyógyszer, ami azért hatékonyan bizonyos sejtkultúrákban, állatkísérletekben ugye többféle daganatípus esetén mutatott ígéretes hatásokat, amit te is mondasz, vastagbél, tüdőrék, petefészek, leukémia, melanoma, akkor miért nem vizsgálják tovább? Miért állították le?
0: Én nem tudok róla, hogy leállították, én most utána néztem, és vannak fázis 2-es vizsgálatok az ivermektinnel, egyébként az Egyesült Államokban, ugye kérdés, hogy itt a finanszírozás az honnan jön, és mi kiadja mi, ugye ott azért sokkal többet lehet tenni ezekkel a kísérletekkel, nincsenek eredmények, amik eddig vannak, tehát amik a preklinikai vizsgálatok, tehát nem emberben alkalmazott kísérletek, azok ellentmondásosak. Tehát van olyan vizsgálat is, ami azt mutat, hogy semmilyen hatása nincs. A Covid-dal kapcsolatosan például egy szlovák vizsgálat is azt mondta, hogy nincs hatása az ivermektinnek. Tehát, hogy nem rontja, de nem is javítja, ami végül is jó, mert legalább nem okoz rosszat, mert ezek a készítmények, most itt nem csak az ivermektinre gondolok, azért akár okozhatnak rosszat is, de hogy nem is javítja.
3: Azt tudjuk, hogy ők párhuzamosan kaptak-e más, mondjuk hagyományos kemoterápiás kezelést?
0: Igen, ugye... a legtöbb esetben.
2: Tehát, hogy volt egy kiegészítő kezelés.
0: Hát akiknél ugye lehet ezeket a felkapott egy-egy esetet lehet látni, akik csodás gyógyulást mentek keresztül a szer alkalmazásával, ők általában kaptak mellé vagy immunterápiát, vagy kemoterápiát, tehát valami, ami a standard, hagyományos kezeléshez tartozik, amit én is, mint onkológus adnék a betegemnek, és mellé szedték ezeket a készítményeket, és lett egy javulás a betegségükbe. Ugye sokszor csak odáig tart a történet, hogy hatalmas visszahúzódás, úgymond teljes remisszió, eltűnt a daganat, és az utánkövetést már nem látjuk sajnos, hogy egy vagy két év múlva mi történik, vagy a következő CT-vizsgálatok mi történik, addig nem mindig jut el a történet, hanem csak az első nagy öröm, hogy fú, tök jó, ez az, jobban lettem meg. Kitisztult a CT-m, ami persze tök jó, csak nem tudjuk a későbbi dolgokat, hogy mi történik ezután.
1: Neked volt olyan beteged, aki próbálkozott ezzel a szerrel?
0: Igen. Igen, több betegem is elég népszerű ez a szer. Ugye azért, aki kétségbe van esve és megkap egy ilyen diagnózist, az próbál mindenféle segítséget igénybe venni. És sok esetben az nem feltétlenül az orvos lesz, hanem egy számára bizalmas ember, a szomszéd, az internet, aki közvetlenebből szól hozzá, mint én mondjuk a fehér köpenyben, és akkor azt mondja, hogy ó, próbáljuk meg, hát neki is segített, hát biztos nekem is segíteni fog. Én a saját praxisomban nem láttam tőle javulást.
1: De lehet olyan mellékhatása, tehát hogy azt mondtad, hogy nem mutat eredményt, de nem is árt. De ha elkezdem szedni, ez egy állatgyógyászatban használt szer, egy parazitaszer, tehát hogy ennek nincsen olyan mellékhatása.
2: Árthat.
0: De meg is gyógyulhatok
2: tőle?
0: Ezt nem tudom megmondani. Valószínűleg nem, de ha, valószínűleg de, ha olyan dózisban szeded, amiben már árt.
3: Tehát magát a rákot,
2: nagyon nagy mennyiséget kell szedni.
3: Tennéd a szervezetedet vele.
1: Közben kicsinálod a májadat.
2: És mi helyzet a fennben azonnal? Ugye, mert az is elhangzott, illetve többek között Doki szájából Amerikában, a Joe Rogannél, Mel Gibsontól, különböző podcastekben, ugye ez egy ilyen sötét, lila, nem is tudom, valamilyen folyadék, cseppfolyós formában láttam én, amit így a nyelvükre csöppentenek. Ez is féreghajtó, vagy ez tök más?
0: Egyébként ezt is igen, a parazitagyó, mind a kettőt az állatgyógyászatban a paraziták férgeknek az írtására, gyógyítására használják. Van egyébként emberi készítmény is, az a mebendazol, tehát hasonló hatóanyagcsoporton belül, de másik készítmény, de valamiért nem azt kapták fel, hanem az állatgyógyászatban használt verziót, ami azért fontos, mert ugye ott azért más sztenderdek vannak, mint az embergyógyászatban, tehát még veszélyesebb. Egyébként a fembendazol az egy mikrotibulus gátló, amilyen például van úgymond hagyományos kemoterápia is hasonló hatásmechanizmussal. Tehát elképzelhető simán, hogy van daganatellenes hatása, hiszen használjuk ezt a készítményt más egyéb esetekben is, csak ott tudjuk a dózist, tudjuk, hogy mennyit szabad beadni a betegnek, mennyi biztonságos neki, és mennyi idő alatt ürül ki a szervezetéből. Ugye itt nem tudjuk a dózist, nem volt olyan vizsgálat, ami feltitrálta volna, hogy mi az a maximális tolerálható dózis, amit én beadhatok egy betegnek. Itt valaki mondott valamit, valami alapján, és az ugye valakinél vagy működik, vagy nem. Mondjuk például mennyi dózist kell beszedni egy 20 kilós betegnek, vagy egy 100 kilós betegnek. Úgyhogy ez egy érdekes, de itt igen, tehát ebben a valószínűleg abban a hatásos dózisban, amiben a rákos sejteket megöli, abban az emberre nagyon-nagyon veszélyes lehet.
2: És nyilván ilyenkor, bocsánat, fölbukkannak, hogy az összeesküvés elméletek is, érthetően, ugye, hogy a gonosz gyógyszeripar, aki felfedezte most, hogy egy olcsó gyógyszer meggyógyítani a rákot, lassítja a klinikai vizsgálatokat, vagy akár a terápiás lehetőséget, hogy adják betegeknek, mert hogy nem akkor a biznisz. Ezzel gondolom nem most találkozol először. Vagy nem most hallod először.
0: Viszont nem. És jogos is valahol, mert hihetetlen összegeket költenek a gyógyszercégek a gyógyszerfejlesztésekre, csak hát nagyon sok gyógyszer, ugye, ahogy például akár ezek is elbuknak a preklinikai vizsgálatokba, tehát nem is jutnak ki oda, hogy egyáltalán gyógyszer legyen belőlük, de egyébként pont az idei amerikai ráktársaság kongresszusán figyeltem meg, hogy egyre több olyan vizsgálat van, ami például az életmódot helyezi előtérbe, vagy például filléres gyógyszerek, akár az aszpirin, metformin, vagy akár ugye a GLP-1-eknek a hatását vizsgálta, amik szintén nem nagy kemoterápiás vagy onkológiai gyógyszerek, sőt ugye hát az életmód kvázi ingyen van, és azoknak vizsgálták a hatását, és nagyon-nagyon pozitív eredményeket tapasztaltak, úgyhogy én azért hiszek benne, hogy az onkológus társadalom globálisan is mozdul arra, hogy nem csak a nagyon súlyos, sokba kerülő gyógyszereknek van hatása.
2: Ez az aszpirin is egy érdekes kérdés, hogy még semmi bajom, de szedjem, hogy ne legyen bajom, de már kezdjen elszedni. Legalábbis Amerikában azért már szedik, tünet nélkül szedik, hogy ne is legyen.
0: Vérhígítónak
2: és minden másnak. Tehát már előre szedetik velük.
1: Megelőző jelleggel.
2: Megelőző jelleggel az aszpirin többek között. Hát ez mi ez, ha nem biznisz, nem?
0: Hát, hogy nem.
2: Csak erről nem nagyon tud beszélni.
3: Hát akkor mondta, hogy nem javasolja.
2: Csak olyan kis visszafogott, hogy mindig a vele. Hát igen.
0: Tudod, nem nekem fizetnek.
2: Igen, persze, neked más kell ajánlani. Ja, igen, hát most itt magyar, a Norbinál, meg a Rékenál is látjuk a használatot, meg a, hát, hogy beszélnek erről.
1: Hogy hát ugye Norbi az elmondta, hogy nem korteskedik emellett a két szer mellett, ők tulajdonképpen csak, ők csak kipróbálnak mindent, ami segíthet, igen, felelhető.
0: Na azért ez veszélyes, én úgy gondolom. Azért szerintem egészségügyi tanácsot egészségügyi dolgozótól fogadjunk el.
3: De az internetről.
2: Na érdekes volt egyébként, Amerikában is sok podcast van erről. Dorottya, nagyon köszi, körbejártuk, amennyire tudtuk. Hát nem tudom, hogy mi a megoldás, de izgalmas, mert tényleg sokat hallunk erről.
3: Hát a megoldás a kutatás, nem? És ha kiderül, hogy ez tényleg jó, meg lehet valahogy használni, akkor gyerünk. Nem?
0: Persze, ezzel egyetértek. Igen, vizsgálat kell.
1: Meg a megelőzés.
2: Igen. Norottya, nagyon köszi, köszönjük szépen, jó munkát.
0: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen, milyen kis kedves hangja volt. Kedves. A Pataki Zita, nem? Nem ő volt? Nem hozzá?
3: Tényleg, ugye, Zitus.
2: A Zitához hasonlított a hangja.
3: Én mosolygós, kedves, jó lendület, jó volt.
1: Kicsit csak annyit, hogy ez a McKinsey nevű orvos, akire a doktornő is hivatkozott, ő, amikor ezt a kétszernek a hatékonyságát akarta igazolni, akkor egy orvosi szaklapban megjelentetett egy cikket 4 eset tanulmánnyal. Arról már nem szólt a fáma, hogy ezek az emberek egyébként kiegészítő terápiaként a hagyományos medicinákat is megkapták. Lehozta az újság a cikket, óriásit ment, és utána derült ki, hogy ez a McKinsey ilyen fizetős konzultációkat adott ezek után. Tehát, hogy hogyan kell ezt a szert szedni, milyen érdekes. És majd utána ez az orvosi lap vissza is vonta egyébként ezt a fajta cikket, sőt, megvonták az orvosi engedélyét is ennek a dokinak, aki ennek a kétszernek a hatékonyságát propagálta mindenhol.
2: Volt egy kis magánpraxis, hát most na, mi hát az alapból?
3: Mindenki akar keresni.
2: Rájött valamire, kiadja azt ingyen. Hát most kiadja azt ingyen, nem? Rájött, gyógyított embereket, csak magánba egy kicsit elkét. Hát láttunk már paraszolvenciát az itthon is, az elmúlt 50 évben erre épült az egészségügyi rendszerünk.
1: Legközelebb, amikor lemész és feliratod a Bodrinak a szívférgességgel egy gyógyszert, akkor kérjen mellette receptre mást is.
2: Tudod, én egy kicsit mindig a másik oldalon vagyok. Én meg mindig azt mondom, hogy lehet abban valami, hogy kicsit működik, de nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon nagy érdekek azt mondják, hogy derüljön már ki, hogy olcsó gyógyszer is segíthet. Inkább maradjanak a jó bevált drága gyógyszerek, ne találjuk meg gyorsan, mert akkor mi lesz a biznisz, ha egyszer megfejtjük. Tehát, hogy... De nem tudom, nyilván nem. Ha beteg lennék, és utolsó esélyem lenne, valószínűleg beszedném. Nem? Tehát, hogy ott állsz, hogy most vagy de ez, most vagy meghalsz, én beszedném.
3: Elgondolkodtam egy gyógyszeriparon, ha most ugye rohadt drágán kell előállítsak valamit, amit rohadt drágán adok, és van egy ilyen szerem, ami 3 fillérbe kerül, azt fél olyan drágán adom, sokkal többet keresek vele, érted?
2: Hát vagy nem állítom olyan előn drágán, de rohadt drágán adom, és milliárdos na forgalmam van. Tehát azért de azt a Big meg... Pharmát érdemes megnézni egy évben, mert mi az a pénz, ja, amit ők keresnek.
3: Az igaz,
2: tehát, hogy
3: ez igaz.
2: Horror. Nem tudom, sose fogunk erre igazából rálátni. Soha nem fogunk rálátni. Hát ne jusson el oda az ember, hogy szedni kell. De tökre megértem, aki végső elkeseredésében hal két jót, és azt, hogy igen, megkockáztatom. Mert vagy ez, vagy semmi. Nem? Tehát, hogy abszolút érthető. Na, jövünk mindjárt 8:30 múlt, pontosan 2 perccel mindjárt itt vagyunk a hírek után.
4: Az egy jó időjárás jelentéssel. Támogatója a Hungest Hotels.
2: Jó.
3: Hát ez.
2: Hát ez. Ez lesz az idő. Ez lesz az idő. Itt vagyunk mindjárt.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
9: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
10: Kicsim, itt a kaszapos autó.
11: Micsoda, rendeltél?
10: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
11: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés nagykörös. Minden, ami építőanyag.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert itt

megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: játsz egész nap. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Hamarosan lejárnak a régi személyik, még lehet jelentkezni a Csatári Bálint pályázatra, Pontváró buli lesz Kecskeméten. Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést is biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Meghosszabbították a határidőt, augusztus 14-ig várják a pályamunkákat a Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunkapályázatra. Az alapszakos és mesterszakos hallgatók a homokhátság jövőjével, a fenntartató vízgazdálkodással, a természetes vízmegtartó megoldásokkal és a klímaváltozás kihívásaival foglalkozó TDK dolgozatokkal, szakdolgozatokkal és diplomamunkákkal pályázhatnak. Nappali és levelező tagozatosok is jelentkeztetnek, a legjobb munkák készítőit díjazzák. A pályázatokat e-mailben kell elküldeni, a részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei önkormányzat honlapján. Pontváró bulit szervez a Neumann János Egyetem. Csütörtökön hirdetik ki az ősszel induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Ennek kapcsán közös pontváró bulira várják a leendő hallgatókat Kecskeméten. Az eseményen a Hők csapatával és a leendő szaktársaikkal is találkozhatnak a fiatalok, de a gólyatáborról, a kollégiumról és az egyetemi bulikról is minden fontos információt megtudhatnak. Részletek a Neumann János Egyetem közösségi oldalán. A mezőgazdasági értékek megvédésére hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelem. A honlapjukon azt írják, nem csak a betakarításkor, hanem azt követően is fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Emberi és természeti tényező, például villám is okozhat tüzet tárolás során is. A tűzoltókat komoly kihívás elé állíthatja például egy nagyméretű szalmakazal tüze. Ezek jellemzője, hogy a tűz gyorsan terjed, amit a száraz időjárási körülmények és a szél növelhetnek. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomai felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: 3.09 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt!
1: Itt még a futball VB előtt vagy mögött vagy döntő előtt vagy után, nem tudom, hogy hol, de tudjátok, mi tartja most igazán lázban a közönséget egyébként?
2: Mert ugyan... Madonna feneke?
1: Madonna feneke, ha még van neki, szana szétült botoxol, tehát nem is ő volt, ez egy panoptikumból kiejezett bábú volt, amit drónokkal mozgattak meg, robotkarokkal.
3: Nehogy ő szétessen az, amit
1: összedrótozva. Hogy hogy nézett ki Madonna. Na, tehát ugye ott volt Robi is, Robi Williams is, ott volt a diátadón, énekelt is, előtte is, utána is, vagy előtte, vagy utána adott egy interjút, ahol a kezében nyomtak egy T-mobilos, ilyen rózsaszín mikrofont. És hát az egész világ azt találgatja, vagy hát tulajdonképpen elképesztően ilyen vírus módjára terjedt el az internet, hogy Robi orrából vagy szájából esett ki valami.
2: Mindjárt
1: mutatom videót, ami ugye arra utal, hogy Robi egykoron azért erősen szenvedélybeteg volt, de ha fehér darabok hullanak ki még az orrodból, akkor valószínűleg te egy kicsit azért felturbósítottad ezt a világbajnoki.
3: Hát vagy ott maradt 20 évvel ezelőttről.
1: Vagy 20 évvel ezelőttről.
3: Egy tégdett koncertről.
2: Egy letunt kor mementói.
1: És a vita az interneten, a TikTokon, az Instagramon és mindenhol most arról szól, hogy használt-e kokaint és fogyasztott-e kokaint Robi Williams a szerencsétlen interjú előtt, és a maradványai kicsit rögösek maradtak, és kiesett az órából. Ne adj Isten, mentolos cukorka volt, és egyébként a szájából esett ki egy férrögnyi darab, amit rátett a mikrofonra. És várjál, a másik azt, hogy ő azt észreveszi, hogy leköpi vagy lefújja a mikrofont, fogja ezt a fehér darabot, leveszi a mikrofonról, elkezdi egy kicsit tenni-venni, és ráteszi a homlokára, mert ő nem tudja, hogy ott maradt a kezén a fehér cucc, és fölrakja a homlokára. Azt, hogy megkeressük ezt a videót, én ezt megtaláltam, ebben az interjúban nem lesz benne, hogy úgy jön vissza már a kamera, hogy fönn van a homlokán a fehér darab. Na hát, ha láttál, már igazán bizarr.
3: Hova rejtsünk el egy ilyen fehér tárgyat? Azt
1: szerintem
3: nem is értem.
1: Ő nem akarta elrejteni, ő nem vette észre, hogy ráragadt a kezére. Tehát ugye az van, hogy ő rájön arra, hogy ráesik a mikrofonra. Vagy az orrából, vagy a szájából kijött egy fehér darab. Ugye ezt találjátok az internet, hogy mit csináltál, Robi? Az számtalan magyarázat, számtalan mém, nagyon jó. Mindenki ezzel foglalkozik.
2: De mennyire jól
1: Robi levette a mikrofonról, és megpróbálja lerázni, de ráragad a kezére, majd megvakarja a fejét, és fölragasztja a homlokára. Hát nem megmutatom, ilyet nem
2: láttál. Ha beindul az automata mozdulat, hogy rögtön rákenni az ínyére.
1: Kicsit még fölkenni
2: az ínyére. Nem az a kérdés, hogy fogyasztott-e, hanem hogy miért nem törte szét rendes.
1: Hát igen. Na, ugye itt van maga az interjú. Kiesik egy szikla. Kiesik egy szikla, ugye ez sajnos a rövid videó, mert hogy nem vagyunk annyira erősek, hogy több videót is meg tudjunk nézni.
3: De nem lehet, hogy ez a foga.
1: Zsül, engedd el a Google-t.
2: Nem lehet, hogy kérlek. Nem lehet, hogy popcorn evett, és egyszerűen miért? Kirepült
1: mit
2: a szájából.
1: Mit csinálunk a Google-ban?
2: Keresi a videót.
1: Nem, az Instagramon vagyunk belogolva
2: valahol. De várjál, mindjárt.
1: Mit csinálok a Google-ban?
3: Átfűzték a hallgatók, ott van a izén.
1: Nem érdekel már a Google, az egy analóg dolog. Szóval, honnan esett ki, és mi esett ki a szájba? Ki mit mond? Leköpöd a mikrofont egy fehér röggel.
2: Én szerintem ez egy popcorn darab.
1: Popcorn darab?
2: Hát nem lehet. Hát evett egy kis popcorn, szerintem és kiszállt a szájából.
1: Szerinted kiesett a
2: ez
1: foga.
2: A híd?
1: Azt mondják, hogy eltette későbbre. Egy szenzációs, leköpi a mikrofont, és ugye nyilván a gonosz internet azonnal felveszi, és ízekre szedik mindenhol Robit, hogy tessék jobban összetörni.
2: Hát, de és tényleg.
1: Azt mondják, hogy ha a szájából esik ki, az nem lehet ugye kokain, ami egyébként nem igaz, mert nyilván leírják, hogy az orr és a száj a hátul csurog a garatba, és utána előre jön a torkodba, ugyanúgy kieshet. És hát itt már megjelentek mindenféle videók, mémek is magyarázatok, és Robi is magyarázatot ad.
3: Na, ő mit mond?
1: Robi csinált egy videót aztán, ami ugye arról szól, hogy itt van a hosszabb videó, figyelj, ahol elemzik az ő... Ott esik össze, figyelj! Itt egy TikToker
4: elemzik.
1: Valami kiesett az orrából, mondja. És hopp, figyelj, megvakarja a fejét.
4: Can't get anywhere.
1: És kellemes a homlokára. Imádom Robit, a legkirályom csávó. Érzi, hogy valami nem stimmel, mert folyamatosan oda nyúl utána a fejéhez.
2: És mennyire cikke ott állsz mellette, és látod, hogy ott van a homlokán.
1: Ott van.
3: És látod a bal oldalon lévő csávót, ő még meg is igazítja a saját haját.
1: Ugye ez a pop szakmában meg világbajnoki döntő popsztárok, zenészek, milliárdosok. Ott nem szerencsés, ha valami fehér darab esik ki az orrodból, meg hát Robi azért a tűkön nem is vetette ezt meg beszélt róla, meg komoly addikciói voltak. És ugye aztán itt elkezdtem mindenki találgatni, hogy mi történik. De Robi is csinált egyébként erre egy válasz videót, másnap vagy harmadnap, hogy csinált egy videót arról, hogy ő ül az ágyába, és bocsánatot kér ezért a borzasztó incidensért, ami történt vele. És nagyon ilyen szemlesütve elmond egy ilyen félperces beszédet arról, hogy nagyon sajnálja, és ez tényleg nagyon mélyen érintette, és hogy hát borzasztó bajba kevered. Majd kinyújtja a nyelvét, és a nyelvén van két fehér mentolos cukorka.
2: Aha, azt hittem, hogy bélyeg.
1: Igen. Két mentolos cukorka, jelezve, hogy ami az ő szájából kiesett, az ugye hiába kapta fel az internetnél, az nem egy szikladarab volt, egy rög, érted, negyed gram, hanem ő mentolos cukrot evett az interjú előtt. Neki maradt egy darab, és azért ragadt föl a homlokára. Hát eszedik most darabokra. Robi se a régi.
2: Érted, 10-15 évvel ezelőtt beleröhögött volna a kamerába, és azt mondta volna,
1: Igen. Összefutott a Mick Jaggerrel a backstage-be. Szeretnél úgy kinézni 85 évesen Mick Jagger? Akkor mi rocksztárok vagyunk, gyerekek, belefér. Nem, mentolos cukor. Robi megöregedett. Megőszült, kicsit megöregedett, és bevett egy mentolos cukrot, és kinyújtotta a beszédje végén az ágyából csinálta a videót, és akkor ott volt két ilyen kerek mentolos cukorka. Én imádom az internetet, hogy senki nem a foci VB végeredményen törődik, hanem az mi esett ki Robi orrából vagy szájából. Mekkora volt ez a rögdarab, és mi volt az, ami kijött a szájából?
2: De ez csúszott az arca rendesen?
1: Viszonylag.
2: Csorgott, vagy volt valami?
3: Összeszedett volt.
1: Már most a Jagger berágatja valahova, felránt valahol két, nem tudom mit, úgy lehozza a lábon. Hát a csávóba komplett
2: vegyi anyag jár, csörgedezik az
1: komplett Kolumbia megfordul. Benne, érted? Nehogy már ne hozzon le most semmit. Egyébként simán el tudom hinni, hogy semmi nem történt, tehát én sem feltételezek a rosszabbat. Maga a kis fehér darab kálváriárja zseniális. Aha. Ahogy kiköpi, kiesik neki valahonnan, azt felrakja az orrára, próbálja levakarni, észreveszi, hogy leköpi a mikrofont, fél a szikladarabot, ami kiesik a szájából.
3: Olyan, mintha az egy fél fogra lenne. Komolyan, mintha egy letört fogdarab lenne.
1: És a kommentek zseniális. A kölcsön adjam a bankkártyámat, Robi? Nem kéne apróbra törni egy kicsit? Igen. Mivel van felütve, figyelj a díleredre. Iszonyatosan kapja Robi az ívet. Nyilván ő is érezte, hogy erre most neki valamit reagálni kell. És ott már fönn van a darab a homlokán.
3: Na most, ha én lennék a TikToknak, vagy a TikToknak, bocsánat, ugye a kis cukorkának, tudom, igen, a marketingesek.
2: Mekkora?
3: Azért ezzel nagyot lehetne menni, gyerekek.
1: Igen, nagyot lehetne menni vele.
3: Mentolos fehér cukorkának.
1: Igen, ő pont kettő ilyen kerek is cukorkát nyújt ki a nyelvén, hogy semmi más nem volt. Egyébként abban igazad van, 10 éve Robi azt mondom, hogy na és...
2: Érdekel.
1: Ez vagyok én. Itt fekszik mellettem Jerry Hellivel. Az összes szupermodellt levartam. Rockstar vagyok, igen. Na most akkor ez történt. Egy VB döntőn nem tudom, a búdiba, igen. Egy liter véréből paks egy évig elmenne. Maradóna lájkolta volna. Igen.
2: Mondjuk az
1: valaki szóljon, mert neki az algopirit le kell nyelni, nem az órába dugni.
2: Az velünk is előfordul, így mondjuk adás közben, hogyha főleg veled.
1: Eszem is. Leköpdösöm a mikrofon?
2: Igen. Hogy ilyen kicsit olyan nagyobb vehemenciával röhögsz,
1: ja, simán.
2: Beszélsz, akkor így az adás.
1: Én nagyon köpködök minden. Monitort, mikrofont, igen. Fehér darabok ritkában esnek ki a számból, vagy az orromból.
2: Hát vagy csak
1: nem látod. Igen, nem, de ez így kevés. De tényleg nem lehet, hogy a Tídenivel találkozz.
3: Volt
1: te maszkos, te biztos tudsz valami.
3: Gyere, mi van
1: nálad? Kiesett a számból? De mondta, hogy nem fehér volt.
3: Nem, egy fél kiló paradicsom.
1: Elmondom neked, sajnos a sztori kedvét csiamagot ettem. Ennyi.
2: De az a fogad mellé van beragadva, majd szólok, hogy mikor...
1: Jó, ha alázzál még meg, persze, nyugodtan.
2: De nem, az ott biztos helyen van, az nem fog
1: kijönni. Ez 8 interjú alatt se jön ki, ez úgy beragad.
2: Nekem egyszer így a kóla.
1: Imádom az internetet.
2: A kóla jött ki az orrom. Már nem az a kóla, hanem...
3: Juliska, végre.
1: Őszinte vagy Juliska.
2: Van az, amikor az embert annyira röhögtetik, hogy egyszerűen eltéveszti az irányt, és elindul fölfelé, és akkor, ha ez egy jó pasi előtt történik, az meg főleg szuper ciki. De amikor nagyon röhögsz, és még kijön a takony, az orromból úgy röhögsz, hány ilyen baleset van?
1: Az lett volna jó, igen, az lett volna jó, a riporter megkóstolja.
3: Leveszi, hogy jobb, mi ez, Robi?
1: Megállítok, ebben a pillanatban Curtis kilépett a csoportból. Itt a csalakot, köszönjük szépen.
2: Flektor
1: volt az Árpától állítok, és ott volt a VB döntő. Szeretem, hogy közben drámák zajlanak a pályán, meg még a Spanyolországot verekszik Argentínával, de az internet népét már nem ez érdekli. Az érdekli, hogy mi esett ki Robi orrából. Érted? Mivel köptette le a rózsaszín T-mobilos mikrofont? Én imádom.
2: És a díját adott Trumpal, láttátok?
1: Hogy nem beszéltünk is róla. Beszéltünk is róla, igen. Szenzációs volt. Nem nagyon lehet emberünket elrágatni nem, onnan. Tehát, nem. Hogy ő nem...
2: Neki ott helye volt.
1: És ezt ugye, ezt megbeszéltük, nem, persze másodjára csinálta meg. Tehát ezt a kontinenses kupa, vagy nem tudom, ugyanígy megcsinálta.
2: Hát de mi most adja oda, azt menjen le. Hát ott kell állni.
1: Hát ő egyébként ő a Trump. Tehát most szerénnyel levonulni, azt megcsinálta Joe Biden, csak rossz irányba. Ő legalább ott marad, érted? És megvárja, amíg... Megvárja, amíg
3: na most tényleg melyik a rosszabb, Joe Biden, aki nem látható emberekkel fogott kezet, érted? Vagy Trump, aki ezt rohadt jó használja, hogy ott akar állni a színpadon. Hát akkor inkább ez
2: utóbbi egy kicsit szórakoztató egyébként.
3: Okkal.
1: Igen, igen.
3: Hát na, itt van a videó.
1: Itt van a videó, igen, hogy...
0: Falling out of Robbie's nose, which would have ended over 20 years of sobriety for Robbie.
5: But it's okay, because I had several more.
1: És itt a bocsánat kérő Insta vagy TikTok videója, ahol ugye 2 darab mentolos cukorkát mutat ő meg végén.
2: Kicsit
1: másnaposan.
2: Eléggé meg van gyűrve.
1: 4 méteres baldahínos ágyban, sejem ágyneművel, érted, 2 halott kenguruval. Igen, megmutatja a mentolos cukorkát.
2: És intravénás tűló ki a karjából, de nyalogatja.
1: Igen, ez olyan, mint a Mick Jagger azt mondaná, hogy 3 nőve voltam életemben. Nem, körülbelül. Igen, tehát ez körülbelül annyira hiteles. De jó, egyébként Robi jó volt. Tehát a kis csillogó melegítőjében, még ennek a panoptikumnak tűnő ilyen fura öregek báján, amit ott bemutattak halftime showként, még a Robi úgy viszonylag frissnek és ropogósnak és fiatalosnak tűnt. Tehát a két elhízott Ronaldo és Ronaldinho között
3: a
1: 83 éves Madonna, aki 50 évesen van botoxolva, és még mindig egyébként baromi jól néz ki, de hogy hihetetlenül szét van már szedve mindennel.
2: Nekem
1: ahhoz
2: Madonna
1: képest a Robi...
2: annyira elvitte a sót, hogy nekem Ronaldo és Ronaldinho fel se tűnt.
1: Olyan volt, mint 2 sztrókos idős bácsi pocakkal.
2: Két ilyen melegítő emberes, ilyen bodyguardot odaállítottak. Nem is koncentrált, csak utána jöttem rá, hogy...
1: Nem ja, mondták hogy meg nekik, hova jönnek, nem volt semmi feladatuk, azt mondták, hogy álljatok itt pufint. Jó, ez menni okay. fog.
2: De nagyon sok pénzt kaptak érte.
1: A világ két legnagyobb focistája vagyunk, de egy kicsit szoros pufi, nagyhasú melegítőbe beállítottok ide, ez nekünk jó. De egy labdát nem adtak a kezünkbe, semmit nem csináltak. Álltak ott, mint 2 biodíszlet. Az valahogy nagyon, nagyon furi volt.
2: Viszont Shakira az Shakira volt.
3: Ne hülyéskedj.
1: Shakira jól nézett ki.
2: Hát de a nem
3: Shakira
2: nem,
3: az Shakira
2: hát
3: volt.
2: Úgy értem, hogy nem az áll Shakira, mint a megnyitón. Ugye arról volt szó, hogy áll Shakira lépett föl. De ez igen, az Shakira, ez most az igazi Shakira volt.
1: De jól is nézett ki. Jól nézett ki. Igen, azért.
2: Isten, milyen feneke van annak a nőnek.
1: Jó volt. Igen. Hát ha berakod Madonna mellé, akkor...
3: Na jó, van egy
1: jó, Madonnának is volt fénykora. Hát
2: de
1: 50
2: Madonna,
1: éve.
2: De Madonna egy ikon, és még az... Hát mert hány éves? Lassan 70.
1: Hát ilyen 60 és 70 között mozog valahol, amennyire még engedi.
2: Jó, igen. Szeretnék 70 évesen ilyen feneket, ilyen combot, így mozogni még.
1: Ezt elmondom neked, hogy nem ez a realitás. Az a realitás, hogy szombat reggel lemegy neked az Aldiba, hoz fél ki a csirke mellett, és ott fölébredsz mellette, és akkor nézd meg, hogy néz ki. Tehát ne úgy szeres Madonnát, hogy egy halftime showba látják, hanem úgy szeres, hogy föl kell ott nálatok vekerlén, kicsoszok a vécétekbe, és te nem tudja lehúzni, hogy dugulás van nálatok éppen. És akkor nézd meg Madonnát úgy, kakifészket építik. És akkor nézd meg úgy, tehát ne a halftime show alapján akarjál vele, hanem úgy egy szombat reggel nézd meg, hogy néz ki.
2: Én azért látom az Insta fotóit, tehát hogy az agyon van filterezve, meg agyon van szurkálva, meg agyon van mindenezve, de azért a teste, meg a vitalitása.
1: De mit lát a testéből egy melegítőbe? Egy idős néni bejött,
2: playbacken
1: vitték egy kocsit.
2: Miről beszélsz? Hát egy ilyen kis dressben volt, a combja, a lába, azért az ott nagyon patikán.
1: Az össze volt gumipókozva konkrétan. Elmondom neked, az a nő két darab kompressziós sárcsomót meg volt fűzve, 3 fűző volt rajta, és össze volt szegecselve, hogy egybe tarts, hát azért na. Én nem tudom, hogy szeretem, ha egy nő azért úgy valahogy...
3: Biztosége öregszik, erre gondolsz.
1: Én tudom, hogy ez egy nagy harc, de hogy ezt Madonna 20 év elvesztette. És óriási popikon, és óriási hangú, és hatalmas előadó, és a 80-as, 90-es évek legmeghatározott előadója. De ez a kétségbeesett küzdelem, amit ő most folytat, ez mindent nyomokban eltörül, amit Madonnáról gondoltál valaha, nem?
2: Hát eljön a pillanat, amikor majd goblen képekről fog istázni.
1: Igen.
2: Vagy az akciós Aldi cuccokat keresgéli majd a sorok között.
1: Igen.
2: Ez még ilyen.
1: Ja. Shakira 49, Robi 52 gyerekek. Robi is 52 lett. Egy fiatal csávú ugrabugrált itt 15 éve nálunk stadionok, és 52 lett a Robi is.
3: És még mindig ugrál egyébként.
1: Egyébként
3: és
1: igen.
3: És még mindig csinálja a koncerteket.
1: Igen.
2: Shakira 49.
1: Shakira 49, igen. A Madonna mindjárt 70.
2: Engem a Sakira valamiért egyébként hergel. Nem tudom, mi van. Iszonyatosan
1: ránézni
2: jól mozog.
1: Erre a fajta elfojtott biszexualitásra. Igen, tehát, hogy mindenképpen ezt egy terápián megnézném, és aztán engedném, hogy hagyd törjünk neki utat.
2: Nem kell erre nagyon ránézni.
1: Nem folytanám nagyon vissza, mert erős pszichoszomatikus betegségeket okoz, sokkal inkább elengedném.
2: Adjuk is.
3: Teljesedjen ki.
1: Igen, jöjjön, amilyen kérdéke. Na, jövünk mindjárt 3 perc, a 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tip

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Tankolj MaxMotion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
15: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz.
16: Nálunk van szabad kapacitás.
15: Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
18: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha? Irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal. Simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika. Magyarországon. Safaripark.hu.
19: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolat saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
14: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Újépítésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
20: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
21: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
22: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
21: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
22: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
23: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
24: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Már várják a műveket a Biennáléra, megbukott a családi biznisz. Nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. Az alkotásokat több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra Palotában várják az anyagokat, de emellett Budapesten, Gödöllőn, Szegeden, Debrecenben, Győrben és Pécsett is van lehetőség a beadásra. Műfaji és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra Palotában. Lebuktak a kristályjárusok. Egy 43 éves férfit és 19 éves fiát fogták el a rendőrök Kiskunhalason. A nyomozás adatai szerint tavaly augusztus óta rendszeresen kristályt értékesítettek visszatérő vásárlóiknak. A gyanúsítottak otthonában tartott kutatás során a nyomozók fehér kristályos anyagot, a gyors teszt alapján új pszichoaktív anyagot találtak. Emellett lefoglaltak egy digitális mérleget, csaknem 2 millió forint készpénzt, valamint aranyékszereket is. A két férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
26: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
25: Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
1: Ferenc bácsi és Balázs!
0: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
3: Na itt vagyunk egy jó... Már azt mondom, hogy Katy Perry, de nem. Taylor Swift, gyerekek, nem jelent meg a döntőn. Mondjuk nem baj, de... Nem volt ott? Nem.
4: Esküvő után nászlatom volt.
3: Én ezt a halftime show-t se tudtam, esküvő után volt valahol, igen. De én ezt a halftime show-t se tudtam, hogy itt ilyen szuperbólosra veszik ezt az egészet.
5: Amerika, haver, ivószünet, pisi szünet lesz már benne minden, amikor lehet adni a reklámokat, és akkor a közepén meg jönnek a sztárok meg az elején. Ennyi.
3: Igen.
5: Ja,
3: igen.
5: És a végén az elnök úr a közös fotóra, ez fontos.
3: Elnök úr a közös fotóra, igen. És a Muppet zenekar. Mindenki mindent bevetett, amit tudott, csak hogy szóljon valahogy ez a... Ez a döntő milyen időnk lesz?
5: Nagyszerű, valószínűleg valamikor, valahol.
3: Köszönjük szépen!
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Na?
4: De kedves tőlük, hogy legalább ebbe a halftime show-ba olyan előadókat tettek, akiket az európaiak is ismernek. Lehetett volna egy csomó olyan amerikai előadók, és azt se tudod kicsoda.
3: Nézel nagy szemekkel, mm-hmm. Igen. Tehát azért azt tökre vágták, igen, hogy kell oda egy Robi, aki inkább Európában, igen, meg Ázsiában népszerű, Amerikában annyira nem megy, de hogy európaiak nézik a futballt, meg dél-amerikaiak, meg ázsiaiak, ahol viszont ismerik.
4: A Madonnát azért csak megismered.
3: Igen.
4: Michael Jackson, nem tudták meghívni, hiába írtak.
3: Nagyon sokat írtak neki, nagyon csöndes volt. M3-as magyar ott Bak között gatya, tudtok róla bármit?
5: Hát, hogy gatya, most írtad.
3: Igen.
5: De hogy miért, azt nem tudjuk.
3: Igen. Semmi értelme nem volt a halftime show-nak, csak hogy megint rájünk, hogy Piqué egy jó nagyság. A Piqué volt, aki megcsaltása kérdezett.
4: Ugyanezen gondolkodtam. Hol van az a pasi most?
3: Hogy?
4: Hát a Piqué, hol van most?
3: Jaj, hogy mekkora...
4: Most mindjárt megírják, hogy melyik klubban focizik, és mindjárt csilliárdokat keres nyilván, de hogy az, hogy Shakira mellett félre lépni. Persze a legjobb nőket is megcsalják, szóval, hogy ez azért benne van a pakliban, de azért...
3: Lehet, hogy egy hárpia, lehet, hogy egy boszorkány, lehet, hogy... Hogy érted?
4: El lehet unni a legjobb
3: csajokat. Hát ki tudja?
4: Lehet, hogy hetente egyszer fűdik.
3: Hát mi mindig a legjobbat látjuk róluk, nem? Mindig szépek, sminkeltek, előadnak valamit, fellépnek. Hát ott a top formában látod őket. Hát ez csak ez egy boszorkány,
4: érted? Mit tudsz elképzelni róla?
3: Shakiráról?
4: Igen.
3: Nem tudom, megmondom őszintén, nem látszik egy ilyen rossz fejcsajnak.
4: Nem. Tehát,
3: nem, ki nem. Latinos, kicsit laza, könnyed, tök más, mint a karótnyel J-Lo szerintem. Tehát, hogy nekem ő például sokkal durvábbnak tűnik.
4: Képzeld el, amikor állandóan Riszálva jár.
3: Ki? A J-Lo?

0: realisztikusabb a sztori. Mert ugye szülőbaba volt, vagy igen.
1: Terhes Barbie volt talán. Terhes Barbie volt.
0: De olyan is volt, aminek le lehetett venni a hasát.
1: Igen, és az volt, hogy leveted a hasát.
0: Volt ilyenből, és akkor volt benne egy kis magzat, vagy egy kis csecsemő. Na, aha. De itt most már mi van?
1: Itt most már az van, hogy magzatburok van, máz van, és ugye vége a rózsaszín póliknak, meg a csillámos kaki, hát ez nem az. Terhes a baba, kiveheted a hasát, és egy nyálkával teli realisztikus magzatburokból kell kinyomnod az újszülöttet.
2: Mint egy pattanást?
1: Igen, de ez inkább vicces, vagy inkább borzasztó. Tessék?
2: Miért nem szüli meg a baba? Már
1: egyébként tényleg miért nem szüli meg?
2: Ha már egy ilyen nyálkás magzatburkot is hozzáraktak, akkor már igazán megszülhetné rendesen a lábai között, rendesen tágulással, ahogy kell. Csináljuk meg, akkor
1: ez? Mindig a papa játszana veled, kicsit fura, tudod. Tehát mindig az, igen. A szülés után jön a csavar, ami minden anyát sárgává tesz az irigységtől, a baba hasát egyszerűen megfordítod, és már is lapos, mintha nem történt volna semmi. Csak azért, hogy jó önértékelése legyen majd azoknak a kamaszoknak, meg ha egyszer majd szülnek. Egyesült Királyságban rendelhető, és hát mindenki ezen pörög, nyilván a félvilág most ezt akarja. Ott van, látod, az a kis nyálkás cucc, ha azt ott megnyomod, akkor ott jön ki belőle a baba, meg itt is valamit ki tud
0: belőle. Mert van videó.
1: Van videó hozzá?
0: Igen, még lejjebb.
2: Olyan, mint az a slime, tudod, amit így nyomkodsz, és akkor...
1: Ott van. Na ott van, nézd itt egy anyuka magyarázat. Oda néz, ott a...
2: És nézd, nyírkos lesz a kezed, amit
1: megül,
2: nyomod.
1: Na várjáljuk meg egy pillanatra. Tehát itt az van, hogy felhúzza a pólót a babán, leveszi a kupakot a csajnak a hasáról, és mint egy áttetsző magzatburok van, ott van benne a baba.
2: Aha.
1: Egy ilyen nyálkás, hát egy méhlepényszerű cuccban.
0: És meg kell repeszteni
2: meg kell a burkot.
1: És ha megrepeszted a burkot, akkor ki tudod belőle szedni a babát, ami tényleg egy újszülőtöt hasonlít, kicsit eres az arca, kicsit kék, kicsit nyálkás, és megfordítod a baba hasát, akkor meg olyan, mint egy évvel vagy két évvel a születés után. Megőrültünk. Ezen a vonaton nincsen fék. De tényleg, így van, aki a világ megőrült, abszolút. Ráültünk valamire, ami nincsen fék. Mi célt szolgál ez? Hány éves gyerek babázik? 3 éves? 4 éves?
2: Figyelj, egyébként én adom ezt a játékot. Tehát, hogy én kislánykoromban én imádtam nézni, ahogy így... Tehát engem nagyon érdekelt az, hogy kiből... mi, hogyan jön ki.
1: Jó, de azok apukája VHS kazettái voltak.
0: Hogy rakják be?
1: Igen, kiből mi jön ki. Igen, ezt mindig karácsonyendékot kerestél, tudjuk, de mindig egy VHS kazettára bukkantál.
2: Azóta se sikerült sehova se fejlődni.
1: Ilyen best of családi videók felirattal. Na ott aztán tanultál sokat, hogy kiből mi megy be, meg mi jön ki. De miért van erre szükség egy gyereknek?
2: Mert egy gyereknek ez érdekes. Egy gyereket érdekel egyébként ezek az, hogy honnan jön ki a kisbaba, hogy kerül oda be, hogy nézhet az ki. Például tök jól lehet felkészíteni mondjuk egy gyereket a testvér érkezésére, hogy ez nagyjából így néz ki. Nyilván nem így néz ki, mert nem így jön ki a kisbaba a hasból, de ha mondjuk jön egy kis testvér, akkor kaphat a tesó egy ilyen babát, és akkor elkezdhet játszadozni a gondolattal, hogy ilyen lesz majd a szerepjátékot is.
0: A magzatburok ehhez hozzá tartozik, meg a magzatburok megrepesztése, meg a magzatvíz.
1: Lehet, hogy csak nekünk borzasztó felnőttként, nem?
0: Nem borzasztó.
1: Nem úgy értem, hogy ijesztő vagy a hirtelen termesztő elsőre, hogy játszik ilyen egy gyerek.
0: Tehát egy 4 éves kislánynak ezt odaadod, és akkor azt mondod, hogy jön a tesó, nézd csak meg, ez van most anyukádban.
2: Figyelj, a gyerekeknek szerintem sokkal kevésbé vannak ilyen averzióik ezekkel a nyálkás cuccokkal. Tehát, hogy az, hogy valami
1: nem azt látja benne, igen. Mind.
2: Tehát az, hogy én fogom és így kinyomom a kisbabát a játékbaba hasából, és közben ilyen genyás lesz tőle a kezem, az nem ilyen fura érzéseket kell. De a gyerek ezt élvezi szerintem. Tehát ezek a slime-ok is mekkorát mentek.
0: De tökre félreviszi a gyereket, hogy utána megfordítod. Igen, megfordítod a hasát anyának, és kész van. Anya, miért nem fordítod meg a hasad még mindig akkora, pedig a kis Sanyika már előjött.
2: Nekem ez tetszik egyébként.
1: De akkor mi a különbség a menstruáló baba, meg a szülőbaba? Tehát akkor miért nem szüli meg? Tényleg, ez egy jó kérdés. Tehát miért, ha a gyereket ez érdekli, és nem lát benne semmit, akkor miért nem tolja ki ott, ahol ki kell? Miért nem császározhatja meg és vehetik? Miért nem szüli meg a gyereket? Miért nem menstruál ez a baba? Tehát akkor már mindent odaadhatunk a gyerekeknek.
2: Valószínű, hogy bonyolultabb kivitelezni.
1: Megcsinálni magát.
2: Igen, hogy kitolja a medencén keresztül.
1: Ilyen pasi baba nincsen? Kérdezi, hogy hallgató, hogy legyártják a pasi baba? Simogatásra.
0: Ja.
1: Elindul. Hát, ha most a gyereket ér, ha a női anatómiába így belelátunk, hát bocsánat, hát hol vagyunk mi, Feri?
0: Na, tessék.
1: Miért nincsen egy olyan baba?
2: És azt látod, ahogy a baba háznál.
1: Kicsomagolja,
2: a kis Julika ülésen dolgozik a kenbabán, hogy meglegyen
0: hogy
2: a vége.
0: Hol simogasd a babát, hogy jól legyen.
1: Én a magzatot kiszedetek a babából, érted, meggyömöszölöm, és kijön a hasából, és megkerepesztelem a

0: magzatburkot, hát hadd szülje már meg az a baba. Uh-huh. Hát már semmi nem történik, amelyik szülje. A gyerek már nem lát többet. Hát farfekvéses meg is operálja.
1: Hogy... Pisilős baba, kakilós baba, ezek,
0: már vannak?
1: De a pisilős baba, hát az a pisilős baba az az én gyerek.
0: Oké, miért nem menstruál egy baba, az már nem fér bele, durva, meg ijed vér, tehát akkor ilyen alapon mindent megmutathatunk már, hogy gyerek.
1: De ez meg nem vér, ettől nem jött meg.
0: De itt is jön a magzatburokból, folyik ki valami dzsúva.
1: De hogy... Tehát, hogy az miért, mondjuk a kamaszkorra készíti fel majd a gyereket, aki most még babázik, hogy majd 10 év múlva belőd is ez fog jönni?
0: Szerintem ezt mi gondoljuk túl? Na, szerintem biznisz. Tehát, hogy ezt lekutatják, azt mondják, hogy igen, ennek lenne piac, és legyártjuk. És lehet, hogy ázsiai, vagy bizonyos kultúrája, Amerikában erre rákattannak, és megveszik. Tehát ez valóban abban azért lehet, hogy ezt felnőttek riogatják ezzel egymást, ez milyen borzasztó. A gyerek ebben tök természetes dolgot
2: nem
0: lát. Nem érti, nem teszi össze, csak látja, hogy meg tudja fogni, tudja nyomogatni, jön belőle valami.
2: 5-6 évesen már vannak kérdései.
1: De összezavarja, azt gondolod?
2: Hát szerintem még nincs itt az ideje. Ezt ilyen mélységben taglalni, nem? Vagy ilyen mélységben megmutatni.
0: Én nagyon élem ezt a babát. Tök bátor.
1: 5-6 évesen már egy csomó kérdésed van.
0: Én tovább
2: ezt mondom én is, csak nem... Tehát tudod, hogy az se volt jó, hogy a bibe meg a porzó, tehát ez tök oké, értem, csak az legalább gyerek nyelven volt egy kicsit, hogy jött a méhecske, és akkor értem.
0: De miért nem zavarjuk őket össze teljesen? Olyan férfiak, akik szülnek, olyan férfiak, akik nem tudnak szülni, nők, akiknek más van a helyén, és transzbaba, tehát akkor dobjuk be a gyeplőt, és zavarjuk össze őket teljesen, úgyhogy minden lehessen. Transz, aki férfi, de szül, de nő.
1: Nőnek látszik,
0: de férfi pénisze van, viszont megszülhetszeti a babát. Miért nem csináljuk ezt? Aztán bogozzák ki, hogy mi az igazság. Nem? Ha behajtod, férfi kihajtod, nő, akarod, szül, akarod, nem szül, tehát akkor meg kell csinálni.
1: Hát, ha igazán elfogadó gyereket akarsz nevelni, akkor felvonultatod a teljes eszköztárat.
0: Szeretnél egy menstruáló, transz, szülni képes, egyébként férfi átoperáltatott hímnőst?
1: Vagy döntsd el te, hogy fiú vagy-e, vagy
0: rakd össze te a saját babádat. Terhes férfi, hajrá! Vedd meg, játssz el vele. Nem értik ezt félre. Nincs ezzel. Látod? Nincs ezzel baj. Mi látunk ebből vele, igen.
1: Gyászolós Ken baba erős lenne.
0: Na most ilyen alapon. Na,
2: akkor?
0: Hát akkor ilyen alapon már, hogyha a babát kijön a gyomrából.
2: Adjuk a tinédzserkort időben.
1: Én látom ebben a piacirést.
0: Hogy a baba, a férfi baba átél valamit?
1: A férfi babát akkor azt...
0: Picit erős. Picit véleményesnek érzem. Talán azon azért lenne némi felháborodás. Tehát nagyon nagy különbség nincsen.
1: Én az első ilyen élményeimet a babákkal élettem meg.
2: Játszottad, hogy milyen lehet a szex?
1: Aha.
0: De ez tök emberi.
1: De szerintem
0: láttál
1: teljesen.
0: Valamit, amikor rányítottál anyukát, és a traumát valahogy ki kell dolgozni magadból. Fogtad a két babát.
1: Báb, nem volt még akkoriban.
0: Mama most megint letért el a fűtőtest mellé. Papa ráteszi ezt a bilincset. Kijátszottad magadból, hát borzasztó dolgot láthattál a szobában, amikor benyitottál, ezt gondoltad, ez a traumát, ezt kicsit játszani. Én nem babáztam így nagyon, de ez talán...
2: Érthető. Igen, hát akkor még nem tudtad merre vagy előre.
0: Akkor fogtad a két babát, így összeraktad, és akkor így...
2: Csókolóztak?
1: Is. De hogy tudtam, hogy ez egy olyan dolog, amit csak akkor játszhatok, amikor nincsen ott senki más. Már akkor tudtam, hogy ezzel valami nem stimmel. Tehát, hogy lehet, hogy láttam valamit.
0: Amit aztán kijátszottál magadból. De nekem katonáim, én gyerekkatonáim voltak. Én is sokszor fölállítottam őket, játszottam velük.
1: De aztán mindegyik eldőlt.
0: csatákat rendeztem be. Hát akkor ezek voltak, nem? De én ezeket még nagyon éltem, meg nagyon szerettem. Voltak indiányaim, más volt kicsit, mint a baba, én még nem babáztam. De hogy igazából én azért ezeket nagyon éltem, nagyon szerettem. Nincs ezzel baj, kicsit groteszk, ahogy kinéz, de nincs vele különösképpen.
1: Szerintem én még hát akkor, amikor elvált, szerintem 12 évesen én még Barbie babáztam. 12 évesen én még fésülgettem a Barbie babám haját. Ez tök durva, hogy a mai gyerek az olyan 6 éves, 7 éves koráig barbizik szerintem. Aztán utána leteszi, és már egészen másban van. Tehát, hogy sokkal visszáptolódtak ezek a korhatárok.
0: De ez mi az okostelefon miatt, vagy mi szerintem miatt? Hogy 12 évesen már valószínűleg inkább a telefon köti
2: rá. Mindenben sokkal érettebbek. Aha. A mai gyerekek, ugyanakkor nem, ugye? De hogy egy csomó fejlődésben előrébb jött minden.
1: Meg nagyobb a piac. Egy csomó olyan játék áll most már a rendelkezésre, amivel megszorítják a célközönséget.
2: Na hát azért Barbie babával ne szerénykedjünk, mert az nem volt ám mindenkinek.
0: Egyébként gyerekként szexi volt.
2: Igen.
1: Szerintem...
0: Tehát az első az volt, hogy benéztél a szoknyája alá. Vagy lehúztad a bújját, megnézted.
2: Juli, te is?
0: Nem volt semmi, tehát semmi nem volt kialakítva.
1: Első dolgom az volt, hogy elköztetek.
0: Ugye, nem találtad a genitáliákat, tehát nem volt meg semmi, de azért, ha már ott volt, azonnal megnézted, hogy mi van a szoknyája alatt, mi van a bugyi alatt, nem?
1: Számomra mindig egy ilyen ideális nő volt az idea, akinek szép hosszú szőke haja van, akit így fésülgetni lehet, akire bármit adsz, mindig jól áll rajta, hosszú combok, kicsi cici, karcsú derék, tehát hogy egy ilyen a szupernő kategória volt.
0: És akkor ezt öltöztetted, vetköztetted, mindent lehetett velük csinálni.
1: Igen. Vartam is nekik ruhákat.
0: Hol lesz ennek a vége egyébként? Milyen babák lesznek?
1: Nekem még most is tart.
0: Nem a babázás korszakadnak, hanem hogy így ennek mi a vége? Mert most már ideg, hogy koporsóba lehet őket tenni, el lehet őket temetni, tehát rengeteg fajta baba van már, és rengeteg minden meg lehet csinálni.
1: Hát ugye egy pár évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy érzékenyítés címszó alatt, és egyébként szerintem ez egy tök jó kezdeményezés volt, hogy volt kerekes székes Barbie, hogy volt vak
2: botos Barbie, látássérült
1: Barbie, akinek volt, igen, botja.
2: Nálad nem jött be az érzékenyítés.
1: A látássérült, igen, de hogy a botot akartam hangsúlyozni, hogy azt is adtak hozzá egy kellékként. Tehát, hogy ilyenek voltak akkor is, és akkor beszélgettünk ugye akkor arról, hogy ez jó-e vagy rossz. Egyébként szerintem egy olyan gyereknek, akinek mondjuk, aki mondjuk kerekesszékes, az tök jó, hogyha egy ilyen játékot kap a kezébe, hogy lám, más is látja ezt, hogy ez létezik, és hogy ennek, hogy ezzel nincsen, ebben nincsen semmi kivetni
2: való. Visszaugorva erre itt csereszabatos? Tehát ha egyszer megszültem.
0: Nem, azt egyszer kivetted. Maximum föltölti a gyerek vízzel.
2: Lehet kapni plusz méhlepényt?
0: Azt nem tudom, ha egyszer kiszeded, akkor ez egy jó kérdés. De szerintem azt is meg tényleg, hogy visszarakod simán.
1: Ken Barbie tesz fel kérdéseket, hogy ki az apa?
0: Nem tudom. Tényleg kérdezi valaki, egy jó kis öpény, miért nincs kövér Barbie?
1: Van az is.
0: Van már érzékenyítés szempontjában, már gyártanak kövér Barbie?
1: Van afroamerikai, van kínai, van hosszúhajú, van rövidhajú, van egy csomó.
0: Aha, tehát hogy már nem csak ez a klasszik szőkehajú, vékony gyerek.
2: Barbi nincs gyerekek.
1: Na most keres rá, biztos.
0: Mert az érzékenyítésben az is benne lenne.
2: Benne kéne,
0: hogy akkor legyen egy nagyon kövér.
1: Hát ilyen telt karcsú.
0: Aha.
1: Csinos, nőies,
2: plusz
1: de hogy...
2: Plusz size.
0: De rendes igazi kövér Barbi nincsen. De na, akkor most... hol van az érzékenyítés?
1: Mármint, mi az, hogy rendes igazi
0: hát
1: kövér?
0: Hát ott van. Látod rajta, hogy atom kövér.
2: Na most itt
0: hát most mondja,
2: most csak mondom a plusz
0: finoman duci, nem kövér.
2: Hát a plusz size Barbie az a normál nő, de még tán az se. Mert ugye a rendes Barbie az egy hurkapálcika, azt azért valljuk meg. Tehát ilyen nincsen. Amit ők kövér Barbie-nak mondjuk szépen plusz size Barbie-nak mondanak, az egy normál átlag alkatú nőt alulról éri el körülbelül. Tehát hogy ő kövér? Hát ő nem kövér.
0: Test pozitív, azt kell mondani.
2: Az nézd már meg. Hát mi,
0: nem, az a kövér Barbie, hagyjad már.
2: Az egy duci Barbie, a farmer, a drágos, hagyjad már, az egy jó alakú nő.
0: De akkor nem merik legyártani a kövér Barbie-t. Nem merik meg. Tehát szülő Barbie-t előbb csinálnak magzatmázban, placentával, mint kövér Barbie-t.
1: Írjunk a Mattelnek.
0: Tehát, hogy azért ebben milyen piaci megfontolások lehetnek, érted? Hogy ő azt mondja, hogy nem, ez a brandem, ne csináljunk bőle. Pedig érzékenyítés szempontjából tök jó lenne, nem? Kövér kislány kövér Barbie-val játszik. Nem, szorongja szét magát azon, hogy a Barbie
2: hogy más is lehet ilyen.
0: Annyira kíváncsi, hogy gondolkodnak. Vagy hogy mi alapján, a PC alapján, igen, a gyártók, mondjuk egy tényleg egy Mattel, nem tudom, az mi alapján mondja azt, hogy kerekes székes Barbie-t beérzékenyítem, de a kövér Barbie-t nem teszem be. Ne játszom kövér Barbie-t, mert megsemmisül az idol, vagy leépíti a jó csaj Barbie-nak a brandjét. Valami, biztos van valami marketing magyarázat erre.
1: Egyébként jogos a kérdés, öregedő Barbie miért nincs?
0: Öregedő Barbie sincs.
1: Őszhajú, aki már egy kicsit...
0: Valószínűleg nem ez a brand. Tehát a brandben egy fiatal, csinos baba, akkor nem teszek be egy szottyat sert 70 évesen Barbie-nak.
1: De ha eljátszom az egész családot, ahol van Ken, ahol van kis baba Barbie, ahol van terhes Barbie...
0: Hát akkor legyen Banja, Liliputi...
2: Így van.
0: akkor legyen minden. Akkor ilyen alapon...
1: Akkor lehetne nagymama Barbie is.
0: Hát akkor öreg fiatal, igen, laktózos Barbie, fosik. Igen, laktózos Barbie, szétfossa magát. Tehát ilyen alapon akkor tegyünk be mindent. Gondolom, ennek ők is próbálnak határt szabni, hogy oké, bizonyos keretek között érzékenyítsünk, de hogy...
1: Ragyás Barbie?
0: Na, ez most megint akkor miért? Tök jó önértékelés lenne a gyerekeknek, nem? Hogy nézd meg, ő is pattanásos. Aha. Nem mindig tökéletes, nem mindig szép. Hát a kamaszkori önértékelési zavar azért azt tudjuk, hogy...
1: Hát a Happy Family nagymama Barbie, hát ez úgy néz ki, mint egy jó milf. Tehát, hogy ez igazából nem egy...
0: Mely, hol van a Happy Family?
1: Ott van, ő a nagymama.
0: Ő a nagymama?
2: Igen.
0: Hát, anyám nézett így ki 43 évesen.
2: Korán szült.
0: 8 évesen szült, a Barbie nagymama 8 évesen szült.
1: Hát látod, megesett a Barbie lány, megszült.
0: Miért nincs anorexiás, miért nincs bulémiás, érted, minden lehetne akkor ilyen alapon. Tehát itt tényleg, ha érzékenyítem át el, akkor minden bedobhatna.
1: Ott van, és látod, ott van az egész szent család. Ott van apuka, a kis Barbie lány, Barbie feleség.
0: Pupos Barbie
1: ott van a szerető, a
0: szerető, és ott van a családéképpen papa egyel arrébb, hogy ne legyen feltűnő. Igen. Pupos Barbie miért nincs? Ütögeti a gyerek a hátát, hogy köp ki, köp ki.
1: Hát elől pupos.
0: Hát elől nagyon pupos a Barbie. Meghallgatnám azért, hogy milyen piaci gondolkodás van itt, hogy gyártanak Ázsiába, hogy gyártanak Dél-Amerikába, milyen piaci szempontokat néznek, nem? Tök érdekes lehet egyébként, hogy mennyi kutatás van ebben, meg hogy milyen utat jelölnek ki. Na jól van, jövő mindjárt 2 perc múlva, elmúlt 9:30, ha van közlekedésetek, küldjetek, mi pedig jövő mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
4: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
5: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafistimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
6: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
8: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Szkítákkora a Cifrapalotában értesítéseket küld a NAV, megnyílt a Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Demeter Dia vagyok. A szkíták korát mutatja be a kecskeméti Cifrapalota új tárlata. A Bács-Kiskun és Jász-Nagykonszolnok vármegye Krisztus előtti 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagából állították össze a kiállítást, amelyen a szabadszállási, a Dunatisza közel legnagyobb szkíta temetőjéből származó 1960-ban feltárt leletanyag is megjelenik. A tárlat létrejöttét egy 2023-as kecskeméti ásatás inspirálta, amely során katonatelepen 30 szkítakori sírt tártak fel. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek is láthatók. Október 11-ig látogatható a kiállítás. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
3: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
2: Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Az alkotótábor a település legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő kulturális rendezvénye, amelyet idén új alapokra helyeztek. Szűkebb, meghívott alkotói körrel szervezték meg az eseményt. A kiállítás az Árpád Művelődési Ház kamara termében tekinthető meg, augusztusban viszont költözik. Egy hónapon keresztül Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kiállító helyén lesz látható. A részletek elérhetők a Tiszaalpári Önkormányzat közösségi oldalán. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. A paralízises Barbie varstüdővel, vízfejű Barbie.
1: Rokko Barbie.
0: Igen, itt arról beszélgetünk, hogy tényleg, hogy hány fajta baba van, és miért nincsen egy csomó típus egyébként, úgyhogy hogy dönthetnek, hogy ezeket hogy dobják piacra. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. A szigorításukat néztük át, amivel most nagy szavazás van, hogy a közlekedési gyorshajtókat hogy akarják szigorítani. Átlagsebességmérés, autóelkobzás, egészen sok minden felmerült. Ezt jól körbejártuk. És arról is beszélgettünk, hogy egy angol iskolában megengedték a tanároknak, hogy OnlyFans-ezzenek. Aztán nagy balhé lett belőle, és visszavonták. Átbeszéltük ezt a hírt.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túlépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre? Természetesen nem.
1: Nincsen nagyobb visszatartó ereje.
0: De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül, hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
3: Igen, meg kérni egy újat a szponzort.
0: Vagy azt azért szólom, hogy most vadagy még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, az komoly.
1: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
0: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt? Egyébként mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
3: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
0: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
3: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
0: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, amit letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-ra mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-re, és azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
3: Szerintem tök jó.
1: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
0: A magyarok nagy átlag a minimálbéren van, csak szólok.
3: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, nehéz, akkor várjál, nézzük.
0: Ül egy SQ-es Audi-ba, érted, és 80 000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
3: Egy milliárdos ház, ugye, és akkor egyébként pedig 80 000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a nevén sincs semmi.
0: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek.
3: Tegyük,
0: fizessen többet?
1: Fizessen többet.
3: Igen. De tudod, milyen kocsival megy? A kocsi alapján 70 milliós Brabus, az... Mérjük meg 10-szer.
1: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
0: Aha, igazából tehát hogyha a nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy-kettes Suzuki-ba,
3: akkor kevesebb.
0: Akkor aha, nem kell egy Suzuki-t.
1: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok, mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
0: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlagsebességmérés. Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissantnal töltöm majd. Na, oda nyitok egy fornetit, ahol ki van írva, hogy átlagsebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott fornet, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlagsebességmérés. Nagy kiszúrás.
1: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell, a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán talán megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
0: akkor mindenhol betartod. Ez
1: mindent hol betartod, nem?
0: Van benne valami egyébként, mióta tudom, hogy ennyi trafi van. Azóta egy kicsit én is azért próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért.
3: Igen, az már bünti.
0: És az már komoly bünti.
1: De most az autóelkobzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez.
0: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki az üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
1: Hát
0: az én autómat válsz ki majd sokszor.
1: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert mert hogy annyira magas, akkor volt a sebesség átlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
0: Nem, vegyék el.
1: De vegyék el.
0: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvételi, szerintem nagy büntetés.
3: Pedagógusnak nem kell példamutatónak
1: hát
3: lenni.
1: Ez ja, aztán, de most nem is az. Nem is az
0: kérdezem,
3: hanem, én is csak kérdezem.
0: Hangjában ez a kafetéria.
1: Van egy tök jó fejmatett tanára Beninek.
0: Igen.
1: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
0: Várja, becsukom a szemem. Férfi vagy nő?
1: Nő.
3: Férfi. Férfi. Na. Hát viccesz. Jó, férfi.
0: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
1: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülői értekezleten. Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán. Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba.
0: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
1: de ez még most is megvan.
0: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülembe, és kávét egy volt. Most megérted, az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
3: Változik a világ.
0: És látsz belőlük mindent, amit akarsz.
3: Jó, hát az előbb
0: ki volt a terheltebb generáció?
3: Az előbb lefestett magyar tanár, te akartad látni az OnlyFans-en?
0: Azért megnéztem volna. Hát azért csokolom. Azért csak rá kukkantottunk volna. Szóval egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Zárt az oldal, előfizetői oldalt üzemeltet, nem derül ki, csinálja.
1: Kiderül, mindig kiderül. Nincs olyan, hogy egy ilyen, ha valaki így felregisztrál egy oldalra, és pedagógus, az előbb-utóbb eljut a diákhoz. Ez nem maradhat titokban. Uh-huh.
3: Meg de akkor
0: osztálypénzből lehet fizetni.
3: Igen. De akkor ne is menj a diákokig. Tehát, oké, a diák nem találkozik vele. Apuka viszont regisztrált az OnlyFans-re,
0: igen?
3: Majd bemegy a szülő értekezlete az osztályfőnököt.
0: Nem, ott az OnlyFans-en szerintem... beszéli meg a gyerek jegyeit közben. Érted? Tehát, hogy ez... Bocsánatot kér. Egyébként ők azt mondják, hogy ők ezt csak átmásolták, ravaszak. Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájaként részeként marad benne, és az önkormányzatok irányelveiből vették át. Tehát az önkorinál lehet OnlyFans. Ezt átvette a suli, de az iskolában nem lehet. Ez a modern kréta írja György. Milyen igaza van?
1: Figyelj,
0: modern kréta.
1: Az egyik hallgató, angol tanár vagyok, nálunk minden párkereső oldal is tilos. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
0: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder? Ettől ő rossz tanár? Ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell? Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Én se tanítok. De lehet, hogy csak a lábáról csinál valamit, vagy a hasáról. Tehát nem mindig durva a pornó van azért az OnlyFans-en.
3: Nem összeegyeztethető a tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
0: Igen, én is egy kicsit értem, csak nehezen fogadom el.
1: Kicsit
0: elszomorodtam, mondom, hát, hogy itt van egy haladó iskola. Ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt, amit akar. Felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól se, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
3: Igen, pedagógusként nem csinálhatsz azt, amit akarsz.
1: Én, mint SMK-s, ezt kikérem magamnak.
0: Igen.
3: Na,
0: tessék. Egyet. Igen. Istenem, de jó nekik. Hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
3: Aláírás Pistike.
0: Igen. Én, mint a Ferenc Gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com.
1: Nektek volt olyan tanáratok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat? Középiskolában.
0: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margitini tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. Magázódva, idősebb generáció, nagyon
3: más rándoztál így is.
0: Nekem is volt egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, a gimiben ők tök fiatalok voltak.
2: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na, még gyorsan hívjuk a naphallgatóját.
1: Mikor? Fogadásokat kötünk. Mikor fog elkerülni a babetta?
3: Amikor elviszik, mit cirkuszolsz?
0: Hát ez jó kérdés. Annyira nem kapkodunk azért. Pihenjen csak.
3: Ráér, van helye a teraszon.
0: Elmotorozgat itt vele mindenki.
4: Balázsék?
0: Szép tanulmány! Hogy hívnak? Csáó!
4: Szabolcs, hello, sziasztok!
0: Hello, Szabolcs! Az OnlyFans-es tanárok létre egyébként nagyon szellemes volt. Egy tanár, ne OnlyFans, ezen én se tanítok. szellemes volt. És föl is vetett, hogy Balázsék, úgyhogy adunk neked egy ajándékcsomagot. Mit csinál szépen?
4: Szaknyolok egy tetőkárpitot.
0: Aha, valami ilyesmit gondoltam a hangod alapján, hogy valamivel nagyon vagy.
4: Igen, kicsit el vagyok vele.
0: Jó, van, mutatjuk, hogy mit nyertél, mert van egy plusz nyereményed is, figyelj!
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Egy jó kis safari. Na?
4: Super, véghallgattam, nagyon jó.
0: Egy safari.
3: Safarit véghallgatott, úgyhogy nagyon örülnek.
0: Safariozni tudsz, mert ezt kell hallgatni, de el kell menni. Jó?
4: Oké.
0: Jó van, ciao. Na jó van. Holnap mi a táncrend?
1: Eszter.
0: Holnap Eszter.
1: Így van.
3: Meg mi?
0: Hát az
3: ami benézünk, és
0: vannak dolgok, amik állandók, de hogy akkor jön az Eszter, úgyhogy akkor vele jövünk holnap. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
2: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
7: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
6: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként.
9: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
10: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
11: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
12: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
15: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malomközpont P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
16: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
17: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
16: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovas pálya. Éld át a nemzeti fogadhajtóverseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtóverseny Izsákon. Július 23-26.
18: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
19: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28 900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
20: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
21: Kárglász javít, Kárglász cserél.
22: Gergő, 34 éves Kárglász autóüveg szerelő.
23: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Kárglásznál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
22: Ne várjon vele! Keresse a Kárglászt Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
21: Kárglász javít, Kárglász cserél.
16: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most Rádió1 Go!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon és az internet segítségével bárhol a radio1gong.hu-n. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. 14 óráig rádiózhatunk ma is együtt, és játszhatunk is, hiszen tegnap elindítottam a Nyerő Nyár, a Rádió egy gong legújabb nyereményjátékát. A Coca-Cola Szín Fesztiválra nyerhettek bérletet a mai napon is. Ez a napi fődíj 4 és 5 óra között. Két bérletet sorsolunk ki, úgyhogy egy szerencsés Rádió egy gong hallgató másodmagával ott lehet majd augusztus végén a Coca-Cola Szín Fesztiválon. Mit kell ezért tenni? A nyerni szeretnék üzenetet küldeni a 29 414 020-as SMS Viber számra, és hogy mikor? Amikor az óra slágerét meghallottátok. Megjelölök egy dalt ebben az órában, és a dal címét, előadó nevét jegyezzétek, mert ez a fontos, és ezt fogom kérdezni majd a játékosunktól. Sam Felt Rosalind slágerével pedig már is robogunk tovább. Ez

0: Ez a Rádió egy gong, csak igaziban is sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. A Google több olyan keresési és vásárlási eszközt mutatott be, amely megkönnyítheti az iskola kezdés előtti beszerzést. A hagyományos kulcsszavak helyett már részletes hétköznapi mondatokkal is leírhatjuk, milyen termékeket keresünk, a rendszer pedig összeveti a webáruház a kínálatát és a fontos tulajdonságokat. Ha egy ruhadarabot, táskát vagy más tárgyat látunk az utcán vagy egy képen, a Google Lens segítségével körülrajzolhatjuk, és hasonló termékeket kereshetünk. A szolgáltatás a látott forma, szín és minta alapján ad találatokat, így akkor is elindulhat a keresés, ha nem ismerjük a pontos márkát vagy típust. A vásárlók árfigyelést is beállíthatnak, megadhatják a kívánt méretet, színt és azt az összeget, amelynél értesítést kérnek. Ez különösen hasznos lehet nagyobb kiadásoknál, igaz? Például laptop, fejhallgató vagy tanulásra szükséges eszköz vásárlásakor. Bizonyos ruháknál virtuális próbát is kínál egyébként a rendszer. Az árak mellett a termék értékelések és az elérhetőség összevetése is segítheti a választást.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Nyerőnyár a Rádió egy gongon az óra slágerével lehet nyerni. 29-414-020, ez az SMS Viber számunk.
2: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió egy gong játékában. Nyerőnyár a Rádió egy gongon.
0: Úgyhogy füleket hegyezni, indítottam már is azt a dalt, amivel közelebb kerülhettek a napi fődíjhoz. Ez bizony a Wonderful Life című dal.

0: Az idei nyár legmenőbb buliára is eljuthatsz. Legújabb játékunkkal. Nyeremény sorsolás minden nap.
1: Ott lesztek a színfesztiválon.
2: De jó. Nagyon szépen köszönöm. Hú, fáldottad így egészet, de nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Nyerő nyár. Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Neumann János Egyetem hallgatói önkormányzata pontváró bulit tart csütörtökön este 6 órától a belvárosban. Szombaton Tiszaalpáron falunap lesz, ahol fellép majd Dancs Anna Mari és Vastag Tamás. És virágba borul Kecskemét főtere a hétvégén. Pénteken és szombaton rendezik meg a virágos napot, ahol kertészeti bemutatók, egészségügyi tanácsadás, szűrések, gyerekprogramok, kézművesség, koncertek és sok más színes program várja az érdeklődőket. Pénteken este Nosztalgia Abba est, szombaton pedig Radics Sándor cimbalomművész is zenél Kecskemét főterén.

0: Ez Rádió egy gong, autósok figyelem, az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségben a 29-es és a 26-os kilométerek között növényzet gondozása miatt mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot zárták le. A munkaterület mögött lassulás és szakaszos torlódás alakult ki. Figyeljetek a Halasi úton is, mert hibaelhárítási munkálatokat végeznek a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél, és a Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sávot bontották fel, úgyhogy útszűkületre és forgalom terelésre kell számítani azon a szakaszon.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: 10:30-kor mindjárt Ed Sheeran és Justin Bieber közösét hallgatjuk itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtóverseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtóverseny Izsákon. Július 23-26.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Egyre reálisabb esély mutatkozik arra, hogy Pep Guardiola legyen az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Több olasz újság arról számolt be, hogy az itáliai válogatott technikai igazgatója Paolo Maldini találkozott a katalán edző legendával, hogy meggyőzze az olasz csapat átvételéről. Guardiola számára nem ismeretlen az olasz labdarúgás, hiszen játékosként megfordult a Bressában és az AS Rómában is, ráadásul olaszul is folyékonyan beszél. Állítólag Roberto Mancini és Andrea Pirlo is jelölt az olasz válogatott élére. Az új szövetségi kapitányt napokon belül kinevezik. A Liverpool magyar válogatott kapusa Pécsi Ármin a következő szezont az osztrák élvonalbeli Hartbergnél tölti kölcsönben. A 21 éves játékos minden bizonnyal első számú kapusa lesz az osztrák csapatnak. A Liverpool tegnap Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a keretében az Egyesült Államokba utazott, ahol megkezdte edzőtáborát és felkészülését a következő idényre. A labdarúgó NB1-ben szereplő Debrecen szerződtette a Kecskemét korábbi csatárát, Szendrei Ákost. 23 éves futballista Paksról teszi át székhelyét a Cívis városba, ahol 3 éves szerződést kötött. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Hamarosan játszunk, hívok egy hallgatót, aki közelebb kerülhet a napi fődíjhoz, ami a Coca-Cola színfesztiválra 2 bérlet délután sorsoljuk. Addig is Kashmir dalát hallgatjuk. A következő 3 percben ez a Wild Ride.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És ebben az órában is volt egy nyerő dal. Itt a nyerő nyár, a Rádió egy gong nyeremény játékában.
1: Halló,
0: Faragó Miklós vagyok. Rádió egy gongból Kecskemétről.
1: Szia, Józsi vagyok.
0: Józsi.
1: Szintén Kecskemétről.
0: És te mit csinálsz, éppen dolgozol?
1: Dolgozok, igen.
0: Mivel foglalkozol, Józsi?
1: Hát éppen autókat dekorálunk.
0: Akkor ilyen matricázás, vagy festés, vagy...
1: Yes, igen. Matricázunk.
0: Egyébként ennek vannak külön szabályai, hogy hogyan lehet, hova lehet matricákat helyezni az autókra?
1: Na hát, hivatalosan nem tudom, ha a Kressz oldaláról kérdezem, azt meg nem mondom, de az biztos, hogy mindegyiknek megvan az iránya, hogy merről, milyen sorrendben.
0: Igen, hogy mondjuk,
1: a technikai oldalát azt tudom.
0: A technikai oldalát, igen, például, hogyha az oldalára akarok valami matricát, vagy mekkorát, lehet, hogy vannak ilyen szabályok, de jó, igazából a lényeg, hogy te a technikai részét intézed, hogy felhelyezed. Ha jól értem.
1: Így van.
0: Jól van, na oké, minden nap tanulunk valamit, és próbálok a hallgatóimtól is tanulni és informálódni. Na, viszont lehet, hogy nyersz ma délután. Egyrészt most mondd meg, hogy mi volt az óra slágere, mi volt az a dal, amit megjelöltem.
1: A Purple Disco Machine-nak a Wonderful Life.
0: Igen, egyszerű volt megtalálni?
1: Szerencsém volt.
0: Szerencséd volt, pont hallottad.
1: Kivételesen a rádió mellett voltam, tehát...
0: Igen, ennek a játéknak ez is a nagy előnye, hogy azért folyamatosan figyelni kell, mert bármikor lehet az a dal, amit megjelölünk, és igen, előtte azért ráutalunk, hogy ez volt. Sőt, még utána is szoktuk jelölni. Még utána is mondjuk, hogy na ez volt az, aztán utána lehet gondolkodni, hogy melyik az a dal. Jó, neked pedig majd azon lehet gondolkodni, hogyha délután felhívunk, hogy kivel mész a színfesztiválra, a Coca-Cola színfesztiválra, meg lenne a párod?
1: Meg.
0: Ugye augusztus 26 és 29-e között lesz. Most az esély megvan arra, hogy a két bérletet megnyert. Kalabba tettem a te nevedet is, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Nyereményjátékunk folytatódik a következő órákban is, legyetek résen, figyeljétek, hogy melyik a megjelölt dal. Az is egy jó téma, hogy tényleg hogyan is lehet dekorálni az autókat, és hogy mik erre a szabályok, de most egész másról szól majd a ma délelőtti témánk. 11 óra után a dinnyárusok ellenőrzéséről lesz szó, hiszen elindult a dinnye szezon, és a görög dinnyárusok bizony számíthatnak ellenőrzésekre. Jövünk majd a részletekkel. És a délelőtt utolsó óráját majd Ed Sheeran indítja, ez lesz az Ázizám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!

0: uradó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsay Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
13: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0639 441 509.
14: Július 30, augusztus 1.
15: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
14: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
15: Második kecskeméti Summerfest.
14: Jegyek oneticket.hu.
16: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
17: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
18: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
19: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
18: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét, Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
23: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
0: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Hamarosan lejárnak a régi személyik, még lehet jelentkezni a Csatári Bálint pályázatra, pontváró buli lesz Kecskeméten. Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket veszik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést is biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Meghosszabbították a határidőt, augusztus 14-ig várják a pályamunkákat a Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunkapályázatra. Az alapszakos és mesterszakos hallgatók a homokhátság jövőjével, a fenntartató vízgazdálkodással, a természetes víz megtartó megoldásokkal és a klímaváltozás kihívásaival foglalkozó TDK dolgozatokkal, szakdolgozatokkal és diplomamunkákkal pályázhatnak. Nappali és levelező tagozatosok is jelentkezhetnek, a legjobb munkák készítőit díjazzák. A pályázatokat e-mailben kell elküldeni, a részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei önkormányzat honlapján. Pontváró bulit szervez a Neumann János Egyetem. Csütörtökön hirdetik ki az ősszel induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Ennek kapcsán közös pontváró bulira várják a leendő hallgatókat Kecskeméten. Az eseményen a HÖK csapatával és a leendő szaktársaikkal is találkozhatnak a fiatalok, de a gólyatáborról, a kollégiumról és az egyetemi bulikról is minden fontos információt megtudhatnak. Részletek a Neumann János Egyetem közösségi oldalán. A mezőgazdasági értékek megvédésére hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelem. A honlapjukon azt írják, nem csak a betakarításkor, hanem azt követően is fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Emberi és természeti tényező, például villám is okozhat tüzet tárolás során is. A tűzoltókat komoly kihívás elé állíthatja például egy nagyméretű szalmakazaltüze. Ezek jellemzője, hogy a tűz gyorsan terjed, amit a száraz időjárási körülmények és a szél növelhetnek. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomai felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most Rádió egy gól.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11 óra után is a mikrofonnál Faragó Miklós, a nyerő nyári játékunk pedig folytatódik. Ha nyerni szeretnétek a Coca-Cola színfesztiválra bérletet, akkor nagyon figyeljétek az igazi mai slágereket. Egyet ebben az órában is megjelölünk, az lesz az óra sláger, és ennek a dalnak a címét és az előadó nevét fogom kérdezni majd hallgatónktól. És ha meghallottátok ezt a megjelölt dalt, a nyerni szeretnék üzenetet a 29 414 020-as SMS Viber számra küldjétek el. Ma délután napi fődíj sorsolás, és egyébként péntekig minden nap két bérletet sorsolunk a Coca-Cola színfesztiválra, úgyhogy egy szerencsés rádióigunk hallgató ma is másod magával ott lehet a Coca-Cola színfesztiválon majd augusztus végén. Ebben az órában pedig a görögdinnyárusok ellenőrzéséről lesz szó, hiszen elindult a dinnye szezon, egyúttal az ellenőrzések is. Mindjárt jövünk a részletekkel, de előtte még Taylor Swift énekel.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kedves hallgatóink, a telefonvonal túlsó végén köszöntöm a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztály vezetője, dr. Heitmann Norbertet. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Elindult a dinnye szezon, és hát ezzel együtt a dinnyárusok ellenőrzése is megkezdődött. A következő napokban erre is fókuszálnak. Mi is ezeknek az ellenőrzéseknek a célja? Mit tudhatunk ennek a hátteréről?
3: Az ellenőrzések célja elsődlegesen, hogy a fogyasztók biztonságát garantáljuk, és itt gondolok egyrészt az anyagi, másrészt pedig az egészségi biztonságára. Ugye az egészségi biztonság tekintetében nagyon szigorú uniós és hazai jogszabályok írják elő a termékek, az élelmiszerek minőségére vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket, és első körben ezt kell ellenőriznünk. Ugyanakkor az anyagi biztonság is ez nagyon fontos, hogy ne verjék át a fogyasztókat, ne tévesszék meg akár a termék, és gondolok kifejezetten a díjjel származására, vagy pedig annak a minőségével összefüggő, vagy az ára összefüggő egyéb tekintetben történő vizsgálatra. Tehát a cél, az elsődleges célja az ellenőrzéseknek a fogyasztók anyagi és egészségi biztonságának megteremtése és garantálása, és hát emellett a jogkövető vállalkozások segítése és tulajdonképpeni támogatása is.
2: A következő hetekben bárhol felbukkanhatnak az ellenőrök, vagyis hol számíthatunk ellenőrzésre?
3: Így van, és ez egy tökéletes szó volt, a bárhol, és a mindenhol ott vagyunk, erre a vizsgálatra pedig tökéletesen igaz. Tehát a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, idegenes árusítóhelyek és az útmenti árusoknál is, hiszen látjuk mi magunk is, hogy rengeteg útmenti árusítóhely van, dinnye és egyébként más zöldség vagy gyümölcsök tekintetében egyaránt, ami egyáltalán nem baj, hiszen széles körül a választék, tehát ez nagyobb versenyt és választási lehetőséget teremt a fogyasztók számára. Azonban a jogszabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, és ezért mindenhol kénytelenek vagyunk vizsgálódni, ahol ilyen termékeket árusítanak.
2: A konkrét ellenőrzés felől érdeklődöm, hogyan zajlik, miket vizsgálnak, ebbe avasson be bennünket.
3: Két dolgot vizsgálunk fő irányként, és azon belül sok apróságot tulajdonképpen. Az egyik a maga a tájékoztatás. Az, hogy honnan származik az a termék, az megfelelő legyen, tehát ne tévesszék meg a fogyasztót. Magyarán, ha az van kiírva, hogy az magyar dinnye, akkor az tényleg magyarországi származású legyen. Ez pedig nem bemondása bizonyíthatja tulajdonképpen a vállalkozás, vagy az eladó, hanem megfelelő dokumentáció ezt igazolnia kell. A kollégáink ezt is nézik, hogy a nyomon követhetőség biztosított és igazolt-e, tényleg magyar termelőtől származik az a termék, mert ha nem, azzal megtévesztik a fogyasztókat. Tehát ez nagyon fontos, a nyomon követhetőségi követelmény. Ugye akkor a származási osztály megtévesztő feltüntetését, vagy meghamisítás gyanúsi gyanúja felmerül, ezt ugyanúgy nagyon határozottan fellépnek a kollégák. Ugye akkor a dinnye minőségét is vizsgáljuk, tehát a dinnyék állapota, hogy azok tiszták, hogy érettek-e, esetleges repedések vannak-e, milyen nyomódások vagy alakhibák, valamint, hogy nem megfelelő minőségi osztályba sorolták el, ez is nagyon fontos. És hát még visszautalva a tájékoztatásra, hogy ha a hazai görög dinnye van, akkor a kis magyar zászlókat egyértelműen jelezni kell. Egyrészt vizsgáljuk azt, hogy megvan ez a magyar zászló, másrészt vizsgáljuk azt, hogy tényleg magyar a termék, amit már említettem. És hát emellett nem csak élelmiszer biztonsági, hanem higiéniai vizsgálatokat is folytatunk. Ez is nagyon fontos természetesen, hiszen élelmiszerről van szó. Ugye a kézmosási, az illemhely használati lehetőségeket, személyhigiéni feltételeket, vagy például a darabolt dinnye kezelésének a megfelelő módját is. Ugye például a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, azt nem lehet a napra kitenni fólia nélkül,

0: Séma. A Rádió egy gond közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Elkezdődött a dinnye szezon, és ismét fókuszban a görög dinnye árusok. Elkezdődtek az ellenőrzések, és az országos ellenőrzések kapcsán beszélgetünk a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztály vezetőivel, dr. Eitmann Norberttel. A közleményükből kiderült, hogy azért tavaly is több millió forintos bírságot szabtak ki, és közel 500 helyen jelentek meg. Mit lehet tudni a tavalyi ellenőrzések kapcsán, néhány számodat és érdekességet, hogyha megosztana velünk?
2: Hát bizony, nagyon széles körök voltak már a tavaly is a tapasztalataink, és voltak rossz tapasztalatok sajnos. 2025-ben egyébként 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak a kollégák, ez egyébként 426 hazai és 132 import görögdínyét jelentett, csak hogy így a számokról is beszéljünk. 26 esetben szabtak ki bírságot a kollégák, ami nem egy hatalmas szám, ha azt nézzük, hogy 485 kereskedelmi egység, de mindig azt mondom, hogy 26-tal több kellene lenni, és nem véletlenül került sor több mint 19 millió forint összértékben bírság kiszabására.

0: leggyakoribb hibák azok voltak, amit említettem, és amivel leginkább megkárosítják a fogyasztókat. Ez kifejezetten a nyomon követhetőség nem megfelelő igazolása, és a származási ország mondjuk meghamisítása. Tehát amikor tényleg a legtipikusabb eset az volt, amikor magyar dinnyeként árusítottak egy adott dinnyét, vagy dinnyéket, holott ezt nem tudta igazolni, vagy a dokumentációból nem ez derült ki, hanem azt, hogy mondjuk Spanyolországból vagy Lengyelországból származott. Nyilván ennek nagyon fontos mondandója van, hiszen a fogyasztó szeretne mondjuk egy magas minőségű dinnyét vásárolni, aminek adott esetben magasabb is az ára érthető módon, de ha ő azért a silány minőségű külföldi terméket kap, ugyanazért az árért, akkor az komoly megtévesztést jelent. És hát még a probléma a higiéniai körülmények voltak, amelyek nem feltétlenül megtévesztésből adódóak, vagy rossz indulatból mondjuk inkább így, lehet, hogy inkább hanyagságból, amikor nem megfelelően kezelték azokat a dinnyéket, nem biztosították a kétmosási lehetőségeket. Ilyenkor mindig felszólítjuk mi a vállalkozásokat a helyes megoldásra. Ezekben az esetekben egyébként első körben nincs is bírság, tehát abszolút jóhiszeműen járunk el és feltételezzük a jóhiszeműségét is egyszerűen a vállalkozásoknak, és egyébként azt is tapasztaljuk, hogy a vállalkozások ezeket a körülményeket és a problémákat orvosolják, éppen azért, mert ők is tudják, hogy amellett, hogy szigorú előírások vannak, és amellett, hogy nem akarnak megkockáztatni egy hatósági eljárást, pontosan tudják, hogy az elégedett fogyasztó, a jó fogyasztó, ő fog visszamenni legközelebb arra a helyre, és ő fog ugyanott vásárolni legközelebb, nem mondjuk a versenytárs árus helyen, vagy árusító helyen.
1: Téma. Próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Idén is fokozott ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A témában vendégünk is a telefonvonal túlsó végén itt van dr. Eitmann Norbert, sajtófőnök. Még az jutott eszembe itt az ellenőrzések kapcsán, hogy forintálisan összegben milyen szankciók szabhatók ki, vagy az is lehet olyan súlyos eset is, hogy mondjuk be kell valakinek a boltját zárni, vagy árusító helyet. Vannak ilyen szélsőségek, vagy lehetnek?
2: Előfordulhat. Kifejezetten bezárásra higiéniai problémák esetén kerülhet sor. Itt most egy dinnyevizsgálatnál ilyen nem volt, tehát nem volt annyira szélsőséges higiéniai probléma, hogy be kellett volna zárnunk mondjuk azt az árusító helyet, mert már egészségi kockázatot jelentett volna a fogyasztókra nézve, de egyébként jogszabály alapján ez megtörténhet. Más esetekben nem dinnyárusoknál ez azért előfordult. A bírság összege az pedig nagyon változó lehet, nyilván a jogsértés súlyától függően, de azért ilyen alapban 100 000 forinttól szokott kezdődni, akár milliós tételig, vagy tételekig. Itt ilyen hatalmas összegeket nem kellett kiszabnunk, ott viszont, ahol tényleg a megtévesztés egyértelműen igazolást nyert, tehát ott szándékosan akarták átverni a fogyasztókat, ott azért kemény milliós bírságok kiszabására is sor került.
1: És ugye a beszélgetés végén még csak néhány jó tanács, hogyha dinnyét vásárolunk, mire figyeljünk, ugye már a beszélgetésből kiderült, azért akár kis összegzés is, ugye nem csak a dinnye kopogtatására kell odafigyelnünk, hanem például a címke, megjegyeztem, hogy a magyar zászló címke például legyen rajta?
2: Így van, tehát hogyha úgy árosítunk egy terméket, hogy az magyar termék, akkor ott kell lennie mellette egy kis magyar zászlócskának, jól látható helyen, tehát nem eldugva valahol hátul, de nyilván ez a vállalkozás érdeke is. De ugyanígy bármifajta tájékoztatási kötelezettség az árnak kint kell lennie. Nyugodtan beszélgessünk egyébként az eladóval, kérdezzük meg, hogy honnan származik az a termék, mikor hozták be, adott esetben külföldről, vagy mikor szedték Magyarországon, hogyha erre nem kapunk információt, vagy nem tud az eladó erre, vagy nem akar választ adni, akkor nyugodtan hagyjuk ott, mert az a gyanúra adhat okot, hiszen ezt azért az árusok, akik jó hiszeműek, tisztességesek tudni szokták. És hát az, mint említette, vannak ezek a hagyományos népi, mondjuk így gyógymódok, tehát amivel meg tudjuk a díje és megfelelő díje választást ejteni. Egyrészt ez a kopogtatás, ugye, hogyha ilyen gongó, üres hangot ad, akkor az az érettségre utal, illetőleg a kocsánynál ugye ez a szárad dinnyének, minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye, illetve kifejezetten a terizöld dinnyéknél van egy mindig egy ilyen sárgás rész, hogy minél sárgább az alja, annál inkább érettebb a dinnye, tehát érdemes ezeket választani, ha semmifajta ilyen minimális elszíneződés sincsen, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy érett az a dinnye.
1: Nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat, és köszönöm a beszélgetést is, és azt is, hogy rendelkezésünkre állt a Rádió 1 Gond hallgatói számára. Dr. Eitmann Norbert volt a vendégünk, illetve a telefonvonal túlsó végén vele beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy elindultak az országos ellenőrzések a görög dinnye, árusok, dinnyárusok számíthatnak a következő napokban ellenőrzésekre. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm szépen!
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió 1 Gongon. Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Gong játékában. Nyerő nyár!

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerőnyár! Rádió egy gongon!
1: Na, ki is énekelt az elmúlt 3 percben, és mi volt a dal címe? Ha tudjátok, a nyerni szeretnék üzenet a 2094140-ra. Jöhet már is, és jelentkezzetek a játékunkra. Nyerőnyár! A Rádió egy gongon Coca-Cola színbérletet lehet nyerni a helyes válaszért cserébe, illetve hát az esélyt, mert hogy napi fődíjként sorsoljuk majd ezt a nyereményt. Pár perc múlva pedig Alex Kenji dalát hallgatjuk, ez lesz a Bambolé!
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez itt a Rádió egy gong. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak, a félútpályát zárták le. Cegléd és Nagykőrös között pedig kátyúznak a 441-es főúton, a 11-es, 14-es kilométerek között az aktuális munkaterület mellett félpályán halad a forgalom. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Ha van információtok, bármi rendkívült láttok, akár hívhattok is a 76-414-010-es telefonszámon. Folytatjuk Lost Frequencies és Bastille közösével. Jön a Head Down!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt indul a két órás Daily Mix, de előtte még kiderül, hogy mi volt az óra sláger. Igen, halló, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Szia, Zsuzsa vagyok.
0: Hello, Zsuzsa. Nem zavarunk?
1: Nem.
0: Az jó.
1: Vártam, hogy így.
0: Mit csinálsz most? Mi szól a háttérben? Másik rádió? Vagy tévézel?
1: Mindkettő szól.
0: Igen, mert hallottam, hogy beszédet hallok. Tévézel és közben rádiózol együtt a kettőt?
1: Én most kapcsoltam be a tévé, de közben hallgatom a rádiót, és halljam, amit kell.
0: Igen, hát igen, kell valamit hallani, egy óra slágerét jelöltünk meg, hogy mi volt az óra slágere, mi volt a megjelölt dal?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, igen, és a dal címére emlékszel? Esetleg?
1: Training season.
0: Tökéletes. Zsuzsa, megvan az esély, hogy nyerj, jó?
1: Köszönöm, nagyon kedves vagy.
0: Kalapba kerültél, úgyhogy megvan a megfejtés. Délután 4 és 5 között sorsoljuk a Coca-Cola színfesztiválra a bérletet. Szoktál járni Szegedre egyébként így a fesztiválra? Augusztusban?
1: Hát a gyerekeimnek igyekszem nyerni.
0: Ja, hogy neki nyerni.
1: Lehetőséget biztosítani nekik, hogy eljussanak.
0: Uh-huh. És akkor 4 napig nincsenek otthon majd.
1: Akár.
0: Akkor ezek szerintem azért nagyobbak ők már, és felnőttek.
1: Igen.
0: Oké, Zsuzsa, maradj vonalban, mindjárt fölírom adataidat, és akkor részt veszel a sorsoláson. Tartsd a vonalat.
1: Köszönöm.
0: Játszatok velünk, a színbérletet délután 4 és 5 között sorsoljuk, 2 bérletet ráadásul. A Daily Mix pedig ma Taylor Swift dalával indul, ez lesz a The Fate.

0: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra. Egy pontos dalcímért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. A Coca-Cola színfesztivál Szeged támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Jót tenni együtt még jobb, ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó.
12: Most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe.
11: Kérj barát hívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is,
12: te 15 000 forint extra juttatást kapsz.
11: Megállás pedig nincs. A jutalom minden egyes meghívott barátod után újra jár. Segíts másokon, építsd a közösséget,
12: és részesülj a jutalomból is.
11: Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
13: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
14: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelére további 10% kedvezményt adunk.
13: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
14: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
13: Marfühi Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
14: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
15: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépő egy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
17: Kecskemét, Napsugár utca 2.
16: Veszelsz ki autóbontó.
18: Július 30, augusztus 1.
19: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
18: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
19: Második kecskeméti Summerfest.
18: Jegyek oneticket.hu.
5: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
20: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
21: Kicsim, itt a kaszapos autó.
22: Micsoda, rendeltél?
21: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
22: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés nagykörös. Minden, ami építőanyag.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Már várják a műveket a Biennáléra, megbukott a családi biznisz. Nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. Az alkotásokat több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra palotában várják az anyagokat, de emellett Budapesten, Gödöllőn, Szegeden, Debrecenben, Győrben és Pécsett is van lehetőség a beadásra. Műfaji és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Lebuktak a kristályjárusok. Egy 43 éves férfit és 19 éves fiát fogták el a rendőrök Kiskunhalason. A nyomozás adatai szerint tavaly augusztus óta rendszeresen kristályt értékesítettek visszatérő vásárlóiknak. A gyanúsítottak otthonában tartott kutatás során a nyomozók fehér kristályos anyagot, a gyors teszt alapján új pszichoaktív anyagot találtak. Emellett lefoglaltak egy digitális mérleget, csaknem 2 millió forint készpénzt, valamint aranyékszereket is. A két férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
24: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
23: Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! Rádió 1 gongon! Ez a Daily Mix, a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Minden délben, 2 órán keresztül. Daily Mix.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Negyed egy van, indul, illetve már is indult a két órás Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon, vadonatúj nyereményjátékunk zajlik ezen a héten. Péntekig minden nap bérletet sorsolunk a Coca-Cola színfesztiválra. Egy fő nyer két heti bérletet az augusztus végén megrendezendő Coca-Cola színfesztiválra, úgyhogy másod magával bulizhat, és hát látom, hogy a Honey Beast is koncertet ad majd, a BSV-s fiúkkal is lehet találkozni, na meg a Rádió egy DJ-vel, Lotfi Begi, Loving Arms, Jauri, Pure Beat, Regán Lili, Jamina, Viakok, Szú, hát tényleg az összes Rádió egy DJ is felép majd ezen az eseményen. Szóval erre lehet bérletet nyerni az óra slágerével, megjelölök egy dalt ebben az órában is, ha nyerni szeretnék üzenetet pedig SMS-ben, Viberen küldjétek el, ha tudjátok, hogy mi az óra sláger és a megjelölt dal címe, előadó neve, 20 9 414 020 az SMS Viber számunk. Ez pedig már a Turn the Lights Off itt a Daily Mix-ben.

Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! A rádió egy gongon. Pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a rádió egyen. Minden délben.

Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Fong játékában. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Rádió 1 Fong.

0: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Instagramon, Facebookon és a TikTokon is megtaláltok bennünket, illetve a rádióegygong.hu-n vissza tudjátok hallgatni téma című műsorainkat, illetve a hétvégi magazin műsorunk anyagait is megtaláljátok. És az időjárásról annyit, hogy mérséklődött a meleg, és egész héten mérséklődik is, és nem várható kánikula. Marad mondhatni az igazi nyárias idő. Helyenként előfordulhat zápor, kisebb eséllyel zivatar is, de ma is, holnap is és a hét további részében is minden nap több órára kisüt a nap a változó felhőzet mellett, és 27-28 fokos csúcsokkal lehet számolni. A Daily Mixet is folytatjuk egy perc múlva. Selena Gomez énekel nekünk, jön majd a Single Soon itt a rádió egy gongon. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyár. Rádió egy gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek.

Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben 2 órán keresztül. Rádió 1 gong. Not trying to be in there. Not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do.

A rádió egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix, és a Szegedi Ifjúsági Napok Magyarország egyik legrégebbi és legismertebb könnyű zenei fesztiválja. A Coca-Cola Szín Fesztivál idén is megrendezésre kerül majd augusztus utolsó hétvégén, és erre a napokra belépést nyerhettek. Egészen pontosan bérletet, kettőt is sorsolunk napi fődíjként, délután 4 és 5 óra között. A folytatásban Swish Disco és a Sleep Tonight, ami erősen épít Amy McDonald 2007-es lágerére, a This is the Life című számra. Igazából nem egy egyszerű remix, hanem egy modern dance feldolgozás, amely az eredeti dallamvilágot és hangulatot új elektronikus hangszereléssel használja fel. A dalban közreműködő

0: Az idei nyár legmenőbb buliára is eljuthatsz legújabb játékunkkal. Nyeremény sorsolás minden nap.
1: Ott lesztek a színfesztiválon.
2: De jó, nagyon szépen köszönöm. Hú, fáldottad így egész. De nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Nyerő nyár. A Rádió 1 Hungon.

0: Próbáld ki legújabb játékunkat! Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Halló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
2: Tessék! Talán nem nyerta.
1: Kivel beszélek? Kivel beszélek?
2: Csubit Anett vagyok.
1: Elek?
2: Anett.
1: Anett, bocsánat.
2: Bocsánat,
1: egy pillanat. Igen, lehet, hogy ki vagyok hangosítva?
2: Ki vagyok hangosítva. Az, igen, az,
1: azért értünk nehezen.
2: Nos, így már hal.
1: Hú, a legjobb. Sokkal jobb.
2: Ó. Oh.
1: Anett, nagyon köszönöm, hogy így jobban beszélgethetünk arról, hogy esély lehet a Coca-Cola színfesztiválra.
2: Hát örömmel hallom.
1: Ugyanis meghallotta az óra slágerét.
2: Igen, meghallottam.
1: Na, ki volt az előadó, mi volt a dal címe?
2: Lady Gaga, Abrakadabra.
1: Pontosan. Jól van, kalapba kerül az ön neve is, és délután sorsoljuk majd a bérletet. És nem is egyet, hanem két bérletet fogunk.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: Ki lesz a másik?
2: Remélem, hogy...
1: Ki lesz a másik?
2: Hát
1: kivel
2: a páromé, a vőlegényemé.
1: Oké, nagy fesztiválozók. Önök szoktak járni fesztiválozni?
2: Hát egyébként szoktunk járni, a szín a kedvencünk, de voltunk már más fesztiválokon is, a Deja Vu-t is szeretjük, illetve a Strandfesztiválon is jártunk már. Hát, hogyha az időnk engedi, akkor el szoktunk látogatni.
1: És Anett hol hallgat, melyik településen?
2: Szegeden
1: ráadásul. Akkor
2: online
1: ránk. Ránk talált, vagy szokott azért bennünket hallgatni, vagy hogy van ez?
2: Hát szoktuk, amikor közel járunk a telephelyhez, viszont hát néha így online is bekapcsolom önöket.
1: És hogyha valami jó nyeremény van, akkor jelentkezik a játékra.
2: Akkor meg főleg. Így
1: jó,
2: van.
1: Oké. Szurkolok a délutáni sorsoláson, úgyhogy fölírjuk a nevét.
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
1: Kíváncsi vagyok, más is hallgat most éppen ezekben a pillanatokban Szegedről? Írjátok meg SMS-ben, Viberen, ha ti is Szegeden hallgatjátok a Rádió egy gongot. Egy hallgató egyébként elküldte az ebédjét, mézes mustáros csirke mellett készített. Jó étvágyat kívánok hozzá, vagy egészségére. Aki pedig a kalapba szeretne kerülni és részt venni a sorsoláson, a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben küldje majd. Hertz Purple Disco Machine, ezzel folytatjuk a Daily Mixet mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra. Egy pontos dal címért, vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A Coca-Cola színfesztivál Szeged támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
8: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz.
9: Nálunk van szabad kapacitás.
8: Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá 0639 441 509.
9: Kecskeméten építkezik?
10: Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul.
9: Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft.
10: Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
11: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafistimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
12: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtó verseny izgalmait! Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtó verseny Izsákon, július 23-26.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
14: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
15: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha? Irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. safaripark.hu.
16: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
17: Kattintson webshopunkra! intersilver.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
18: Szkítákkora a cifrapalotában értesítéseket küld a NAV. Megnyílt a Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Demeter Dia vagyok. A szkíták korát mutatja be a kecskeméti cifrapalota új tárlata. A Bács-Kiskun és Jász-Nagykunszolnok vármegye Krisztus előtti 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagából állították össze a kiállítást, amelyen a szabadszállási, a Duna-Tisza közel legnagyobb szkíta temetőjéből származó 1960-ban feltárt leletanyag is megjelenik. A tárlat létrejöttét egy 2023-as kecskeméti ásatás inspirálta, amely során katonatelepen 30 szkítakori sírt tártak fel. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek is láthatók. Október 11-ig látogatható a kiállítás. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
19: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
18: Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Az alkotótábor a település legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő kulturális rendezvénye, amelyet idén új alapokra helyeztek. Szűkebb, meghívott alkotói körrel szervezték meg az eseményt. A kiállítás az Árpád Művelődési Ház kamara termében tekinthető meg, augusztusban viszont költözik. Egy hónapon keresztül Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kiállító helyén lesz látható. A részletek elérhetők a Tiszaalpári Önkormányzat közösségi oldalán. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
20: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
21: A műsor szám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
23: Rádió
22: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai slágermegy és a Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: Továbbra is jöhet majd a nyerni szeretnék üzenet, és minden órában a kalapba tudtok kerülni. Az utolsó órában viszont napi fődíjat sorsolunk 16 és 17 óra között. Két bérletet a Coca-Cola színfesztiválra, ami augusztusban lesz majd. Nyerő nyár a Rádió egy gongon, nyereményjátékunk SMS Viber száma 29 414 020-as, és hogyha tudjátok, hogy mi az óra slágere, melyik a megjelölt dal, akkor már küldeni kell csak. A nyerni szeretnék üzenetet, utamni pedig várni a visszahívásunkat. Segítek egy picit, jó? Egy olyan előadót hallhattok majd ebben az órában, aki Szegeden is járt és fellépett. Egy nemzetközi előadóról, énekesnőről van szó. Na jó, többet nem segítek. Figyeljetek nagyon, mert mindjárt játszom majd a dalát. De előtte még itt van Xen, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a Rádió gongon a Daily Mixben.

Rádió 1-en. Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong játékában. Nyerőnyár a Rádió 1 gongon.

volt a nyereménytérő dal. Üzenj most, ha nyerni szeretnél. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Várják már a jelöléseket a Hunyadi díjra, a lakosság a jelöléseket augusztus 15-ig teheti meg. Vajon ki lesz majd Hunyadi város legnagyobb közösségi példaképe 2026-ban? Ez majd ősszel a Hunyadi városi napok keretén belül fog kiderülni. Nálunk pedig kiderülhet ebben az órában ki az, aki közelebb kerülhet nyereményünkhöz. De Ray Dalton is érkezik majd a Blood Running című dallal mindjárt. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: az idei nyár legmenőbb buliára is eljuthatsz. Legújabb játékunkkal. Nyeremény sorsolás minden nap.
1: Ott lesztek a színfesztiválon.
2: De jó, nagyon szépen köszönöm. Fú, fáldottad így a kérdésre, de nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Nyerő nyár. Rádió egy gongon. Baby.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információt mondok. Baleset történt az M5-ösön, Kecskemét térségében. A Budapest felé vezető oldalon két személygépjármű összeütközött, a 76-os kilométernél a külső sávot zárták le. Torlódik a forgalom, az útinform szerint 2-3 kilométeres a torlódás.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Mindjárt sorsolok egy hallgatót, megnevezheti az óra slágerét, és esélyt kaphat a Coca-Cola színfesztivál bérleteire, amit délután sorsolunk. Ez pedig David Guetta és a Memories.

0: igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Déli Mix. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Én azért hallgatom a Rádió Egy gongot, mert nagyon jó zenék vannak.
2: Telik veletek a munkahelyen az idő.
0: Rádió Egy gong.
3: Csak igazi mai sláger.

0: A Rádió egy gongon ezen a héten a Coca-Cola Színfesztiválra lehet bérletet nyerni.
1: Szia, Claudia vagyok.
0: Szia, Claudia. Én pedig Faragó Miklós a Rádió egy gongból, és tudod, miért kerestünk?
1: Igen, tudom. Zara Larsson, Lush Life.
0: Igen, ez mi volt ez a dal?
1: Hát az óraslágere volt.
0: Igen, ennyi. És ezzel mit nyertél most? Esélyt? Mire nyertél esélyt?
1: Hát a színbérletre.
0: Úgy van, és, színbérlet.
1: És nagyon jó lenne, ha felhívnátok délután.
0: 4 és 5 között Kincses Szabolcs fogja követni ezt a műveletet, hogy sorsol és fölhívja majd a nyertesünket. Kivel mennél?
1: Férjemmel.
0: És melyik előadót néznétek meg nagyon?
1: Hú, hát igazából őszintén leszek, még nem néztem meg, hogy tüzetesebben, hogy kik lesznek, de vannak, látom Halott Pénzt, most a Rádió Jóvoltából voltunk a Fehér Tom Fesztiválon is, és az nagyon jó volt ott a Halott Pénz, úgyhogy arra még egyszer elmennénk biztosan.
0: Ott lesznek a színen is egyébként, valóban, Halott Pénz, Follow the Flow, Honey Beast, Dash, Jude Law, és még sorolhatnám a nagy-nagy neveket. Úgyhogy jó, oké, az esély megvan, Claudia, jó kalapba kerül a te neved is.
1: Köszönöm szépen.
0: Én ma már több nevet nem tudok a kalapba tenni, de érkezik Kincses Szabolcs kollégám, aki 14 órától ül a mikrofon mögött, és játssza az igazi mai slágereket, és 16 óra után pedig kisorsolja a napi nyertesünket, aki 2 bérletet nyer a Coca-Cola Színfesztiválra majd. Óra majd Kamrát Bímány című dalával indul. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklós hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek. Holnap jövök 10 után pár perccel. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon!

0: rangadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! Rádió egy gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többfilelés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Július 30, augusztus 1.
10: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
9: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
11: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
15: Öntöző szivattyúvásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
16: Kicsim, itt a kaszapos autó.
17: Micsoda, rendeltél?
16: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
17: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
1: Reklámot hallottak.
18: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Hamarosan lejárnak a régi személyik, még lehet jelentkezni a Csatári Bálint pályázatra, pontváró buli lesz Kecskeméten. Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést is biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Meghosszabbították a határidőt, augusztus 14-ig várják a pályamunkákat a Csatári Bálint szakdolgozat és diplomamunkapályázatra. Az alapszakos és mesterszakos hallgatók a homokhátság jövőjével, a fenntartató vízgazdálkodással, a természetes vízmegtartó megoldásokkal és a klímaváltozás kihívásaival foglalkozó TDK dolgozatokkal, szakdolgozatokkal és diplomamunkákkal pályázhatnak. Nappali és levelező tagozatosok is jelentkezhetnek, a legjobb munkák készítőit díjazzák. A pályázatokat e-mailben kell elküldeni, a részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei önkormányzat honlapján. Pontváró bulit szervez a Neumann János Egyetem. Csütörtökön hirdetik ki az ősszel induló felsőoktatási képzések ponthatárait. Ennek kapcsán közös pontváró bulira várják a leendő hallgatókat Kecskeméten. Az eseményen a Hők csapatával és a leendő szaktársaikkal is találkozhatnak a fiatalok, de a gólyatáborról, a kollégiumról és az egyetemi bulikról is minden fontos információt megtudhatnak. Részletek a Neumann János Egyetem közösségi oldalán. A mezőgazdasági értékek megvédésére hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskunvár megyei katasztrófavédelem. A honlapjukon azt írják, nem csak a betakarításkor, hanem azt követően is fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Emberi és természeti tényező, például villám is okozhat tüzet tárolás során is. A tűzoltókat komoly kihívás elé állíthatja például egy nagyméretű szalmakazal tüze. Ezek jellemzője, hogy a tűz gyorsan terjed, amit a száraz időjárási körülmények és a szél növelhetnek. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
20: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen 17 óráig. Zajlik a nyerőnyár a Rádió 1 gongon, SMS-ben lehet jelentkezni most is. A nyerni szeretnék mondattal, Viberen is megírhatjátok egyébként ezt a mondatot, ha meghallottátok az óra slágerét, hiszen ebben az órában is megjelölünk majd egy dalt, ami akár egy heti bérletet is jelent a Coca-Cola színfesztiválra, amelyek hozzá páros bérletet,

megjelölt dalt. Most érkezik egy olasz DJ, egy tech house DJ és producer, rengeteg zenéjét játszottuk korábban, illetve hát most is játsszák a lemezlovasok. 2011-ben született a Pressure című slágere Nadja Alival és a Starkillers-el, ez egy hatalmas kultuszdal volt a klubokban. Most azonban egy újdonság szól Alex Kenji-től, itt a Bambolé, már is a rádió egy gongol.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Most következik az a dal,
1: melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 gong játékában.
0: Nyerőnyár!
1: A Rádió 1 gongon!
2: You could

nézni. Most nézzük, hogy milyen programok várnak rátok a héten. A Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzata Pontváró bulit tart csütörtökön este 6 órától a belvárosban. Szombaton Tiszaalpáron falunap lesz, ahol fellép majd Dancs Anna-Mari és Vastag Tamás. Virágbaborról Kecskemét főtere pénteken és szombaton rendezik meg a virágos napot, ahol kertészeti bemutatók, egészségügyi tanácsadás, szűrések, gyermekprogramok, kézművesség, koncertek és sok más színes program várja az érdeklődőket. Pénteken este Nosztalgia Apa Est, szombaton pedig Radics Sándor, cimbalom művész és zenél Kecskemét főterén. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk. Most érkezik Dua Lipa, jön a Houdini már is itt a Rádió 1 gombon.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Carglass javít, Carglass cserél.
2: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
3: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger, megyünk kincsen, Szabi vagyok veletek, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Ha van bármilyen infótok az utakról, azt írjátok meg nekünk a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. Mondom az infókat, az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső leálló sávra irányítják a forgalmat, illetve az 5-ös fúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályást lezárásra kell számítani. Szintén a városban az 5-ösön a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be. Itt is félpályást lezárásra kell számítani, óvatosan az utakon. Most érkezik a trén, jön a drive-by, itt a Rádió egy gombon.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Többek között Azaria, a Carson Coma és a Walmart koncertjén is ott lehetsz másodmagaddal. Ha részt veszel és nyersz is a rádió egy gong legújabb játékában. Nyerőnyár! Rádió!

0: Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger, mely Dórát próbáljuk elérni most telefonon. Ő is jelentkezett a játékra. Kincsen Szabi, Rádió egy gong.
1: Szia, Dóri vagyok.
0: Szia, Dóri, jókor?
1: Nagyon jókor, igen.
0: Mennél bulizni Szegedre?
1: Nagyon mennék, igen.
0: Szoktál járni egyébként a szegedi ifjúsági
1: igen,
0: napokon?
1: Igen, igen. 3 éve járok.
0: 3 éve folyamatosan? Minden évben ki nem hagytál?
1: Igen. Ki nem
0: hagynám, igen. Na, és ki az, aki most nagy kedvenc idén a fellépők közül, akit megnéznél, hallanál?
1: Hát a legnagyobb kedvenc Bája Lex, de minden napra van valaki, akit megnéznék szívesen.
0: Bája Lex. Biztos, hogy nagyon jó bulit fog csinálni ő is. Mi volt az óra slágere?
1: Tóth Abigail.
0: Így van, Sugar Daddy, szuper, Tóth Abigail, tényleg ügyes voltál, eltaláltad, úgyhogy szurkolok majd a sorsoláson. Ma kiderül, hogy egyébként ki fog menni Szegedre bulizni a Coca-Cola a színre, és hát elég izgalmas a játék. Köszi, hogy bennünket hallgatsz. Szia, Dóri, szép napot! Szia, szia!

0: Jön a Physical, hamarosan a hírek után itt a Rádió 1 gongon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra egy pontos dal címért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanegy nyílt szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett!
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
2: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
12: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
13: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakó cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakó cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
14: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafissimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tesco-ma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
15: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0639-441-509.
16: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha? Irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal. Simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élmény. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. safaripark.hu.
17: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
4: Nyar
13: nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Már várják a műveket a Biennáléra, megbukott a családi biznisz. Nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. Az alkotásokat több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra palotában várják az anyagokat, de emellett Budapesten, Gödöllőn, Szegeden, Debrecenben, Győrben és Pécsett is van lehetőség a beadásra. Műfaji és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Lebuktak a kristályjárusok. Egy 43 éves férfit és 19 éves fiát fogták el a rendőrök Kiskunhalason. A nyomozás adatai szerint tavaly augusztus óta rendszeresen kristályt értékesítettek visszatérő vásárlóiknak. A gyanúsítottak otthonában tartott kutatás során a nyomozók fehér kristályos anyagot, a gyors teszt alapján új pszichoaktív anyagot találtak. Emellett lefoglaltak egy digitális mérleget, csaknem 2 millió forint készpénzt, valamint aranyékszereket is. A két férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
7: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
5: Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
17: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Go!

Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, van egy újabb esély valakinek, a Coca-Cola szint bérletre, méghozzá egy páros bérletre, ebben az órában is az óra slágerét kell megtalálni, meg is jelöltük, úgyhogy nagyon egyszerűen fel lehet fedezni, bármelyik pillanatban felbukkanhat a 0629414020-as SMS és Viber számunkra, írjátok, hogy nyerni szeretnék mondatot, amennyiben megtaláltátok a megjelölt dalt. Most pedig egy újdonsággal megyünk tovább, valójában egy régi klasszikus új életre kelt. Nem véletlenül, ha ismerős a dallam, mert a Faithless öröksége érkezik most, az egykori Insomnia című sláger találkozik most Bibi Rexával. Jön a New Religion, már is itt a Rádió egy gongó.

0: Rádió Egyenlőm csak igazi mai sláger, mert nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az 52-esen Fülöp szállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat is lezárták. Ha bármit tapasztaltok az utakon, akkor azt írhatod meg nekünk SMS-ben vagy a Viberen a 0629-1420-as számunkra. Most jön Robin Schulz és az All We Got, hamarosan pedig megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
2: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
4: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtó verseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtó verseny Izsákon. Július 23-26.
5: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
1: Rádió 1!

ütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 17 fok között, a szélvédett, illetve hidegre érzékeny helyeken 10 fok alatt alakul, délután 23-28 fok valószínű. Most a Maroon 5-val megyünk tovább. Van az a pont, amikor pontosan tudjuk, hogy tovább kellene lépnünk egy kapcsolatban, de mégis maradunk egy éjszakára. Erről szól most a Maroon 5.

0: férhet neked. Voltál már Szegeden a színen?
1: Igen, igen, voltam már tartom, igen.
0: Kecskeméti vagy?
1: Most már igen, de előtte Szegeden laktam.
0: Ugye előtte Szegeden laktál? Oda jártál suliba esetleg?
1: Igen, igen, igen.
0: Na, egyetemre?
1: Nem, középiskolába.
0: Ja, középiskolába. Értem, értem. Jó, van, kivel mennél egyébként, hogyha ti nyernétek meg, vagy te nyernéd meg ezt a páros bérletet? Mert ugye ketten mehettek.
1: A férjemmel.
0: Férjeddel kettesben. Micsoda hét lenne, ugye? Milyen buli lenne végig?
1: Hát igen, igen.
0: Ismered a Basti zenekart? Ők is ott lesznek.
1: Hát igen, igen, nagyon szeretem őket.
0: Hát én is nagyon. Pont ezért kérdezem, na hát akkor hasonlít az ízlés. Valószínűleg egyébként erre én is le fogok menni. Úgyhogy nektek pedig nagyon szurkolok, hogy, hogy ti nyerjétek meg. A következő órában már kiderül, hogy ki lesz ez a csodás napi fődíj. Köszi, hogy bennünket hallgat, Szanita.
1: Köszönjük szépen,
0: én is. Szia, szép napot, szia, szia.
1: Szia, szép napot.
0: A következő óra elején itt lesz majd a Panic at the Disco. A hírek után jön majd a High Hopes, itt a Rádió egy gombon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra egy pontos dal címért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A Coca-Cola színfesztivál Szeged támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Jól jönne 105 ezer forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot. Ha mindkét kérdése igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig négyszer ad plazmát a Kecskeméti Plazma Centerben, 105 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Ezzel a vadonatúj jó szokásoddal pedig nem csak a nyár lehet még élménydúsabb, de életmentő gyógyszerek elkészítéséhez is hozzájárulsz. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
6: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
7: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
8: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
9: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
10: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
11: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
12: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
11: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
13: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykörösi utca 2.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Szkítákkora a Cifrapalotában értesítéseket küld a NAV. Megnyílt a Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Demeter Dia vagyok. A szkíták korát mutatja be a kecskeméti Cifrapalota új tárlata. A Bács-Kiskun és Jász-Nagykonszolnok vármegye Krisztus előtti 8.-4. századból származó gazdag régészeti leletanyagából állították össze a kiállítást, amelyen a szabadszállási, a Dunatisza közel legnagyobb szkíta temetőjéből származó 1960-ban feltárt leletanyag is megjelenik. A tárlat létrejöttét egy 2023-as kecskeméti ásatás inspirálta, amely során katonatelepen 30 szkítakori sírt tártak fel. Fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek is láthatók. Október 11-ig látogatható a kiállítás. Több mint 60.000 vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvívőjétől, Linz Meyer Szilviától.
15: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200.000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
14: Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor záró kiállítása. Az alkotótábor a település legrégebbi, folyamatosan megrendezésre kerülő kulturális rendezvénye, amelyet idén új alapokra helyeztek. Szűkebb, meghívott alkotói körrel szervezték meg az eseményt. A kiállítás az Árpád Művelődési Ház kamara termében tekinthető meg, augusztusban viszont költözik. Egy hónapon keresztül Kecskeméten a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kiállító helyén lesz látható. A részletek elérhetők a Tiszaalpári Önkormányzat közösségi oldalán. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, de ma többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, és kisebb esők, záporok itt térségünkben is kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérik az északnyugati szelet a legmelegebb órákban, 26-28 fok várható. Holnap a több órás napsütés mellett elvétve lehetnek felhősödések, érdemi csapadék nem valószínű. Marad a szeles idő a friss hajnalt követően itt Kecskeméten, 27-28 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egynálunk csak igazi mai sláger, megyen kincsen Szabi vagyok veletek ebben az órában még. Egészen 17 óráig sorsolni fogunk, úgyhogy nincs most feladat, már nem kell megtalálni az óra slágerét. Valaki nagyon örülhet, hiszen egy páros Coca-Cola színbérletet sorsolunk. Úgyhogy augusztus végén valaki Szegeden fog bulizni. A folytatásban egy Taylor Swift sláger érkezik, ami alapvetően a gyógyulásról és az önmegbocsátásról szól, illetve arról, hogy a sok-sok csalódás után van még reménysugár, újra lehet boldog az ember. Jó, most az Opalite, már is itt a Rádió egy gondol.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: felbontásra kerülő Halasi úti iskola melletti felüljáró felé vezető forgalmi sáv, itt egy kis torlódásra is számíthattok majd. A 441-esen Cegléd és Nagykörös között kátyúznak, a 11-es és a 14-es kilométer között az aktuális munkaterület mellett félpályán halad a forgalom, óvatosan az utakon, hamarosan sorsolunk, jön most a One Republic és a Lawrence Out, már is itt a Rádió egy gongol.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
2: Szűkös a hely az irodába, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá 0639-441-509.
3: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyem multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. safaripark.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Rádió Egyenlőnk csak igazi mai sláger megy. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 17 fok között, a szélvédett, illetve hidegre érzékeny helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 23-28 fok valószínű. Jó, most egy holland DJ, producer és vállalkozó is egyébként, Sam Felt, aki a Melodic House, a Deep House és a Tropical House egyik legismertebb előadója, rengeteg fesztiválon lép fel, és ráadásul nagyon komoly fesztiválokon, Ultra Music, Coachella vagy akár a Tomorrowland, most Rosalinnal készítette el a legújabb slágerét. Jön a Heart Like Mine Sam Feltől, már is itt a Rádió egy gombon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.

0: Rádió egy nálunk csak igazi mai sláger megy, jön a nap legfontosabb, legizgalmasabb pillanata, sorsolunk.
1: Igen, tessék.
0: Én a Kincses Szabi a Rádió egyből, Dóra, Dórát keresem.
1: Szia, én vagyok.
0: Játszottunk ma délután, és igen, jó választ kaptunk tőle, Tóth Abig és Sugar Daddy volt a megfejtés. Nem tudom, hogy jókor hívlak-e, most dolgozol-e még, vagy zavarunk?
1: Nem dolgozol?
0: De dolgoztál ma?
1: Nem, szabadságon vagyok.
0: Szabadságon vagy, és a Rádió egy gongot hallgatod.
1: Pontosan, igen.
0: Mert hogy szeretnél eljutni a Coca-Cola színre, szél ifjúsági napokra.
1: Hát és... nagyon szeretnék, igen, idén eljutni.
0: Szerinted miért hívlak most?
1: Hát én nyertem a páros bérletet.
0: Ezt így félve kérdezed?
1: Hát félve.
0: Kérdezz egy kicsit erőteljesebben.
1: Én nyertem a bérletet?
0: Te nyerted a napi fődíjat! Tied a páros bérlet!
1: Nagyon köszönöm, úristen!
0: Mehettek Szegedre, a Coca-Cola színre!
1: Hát ez

0: akkor az...
1: Hihetetlen, nagyon örülök.
0: Nagyon nagy szerencséd van, ha így folytatódik 3 évente, az akár még hagyományá is válhat. De hát,
1: de hát
0: mi örülünk, hogyha próbálkozol, próbálkoztok. Úgyhogy köszi szépen, hogy bennünket hallgat. Jó buli lesz, biztos vagyok benne. Bastille-jal indul. Megnéztem, augusztus 26-án a Bastille lesz az első nagy fellépő, amire én is nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy jó kis hét lesz nektek. Kivel mész?
1: Nagyon szuper. Hát barátnőmmel megyek.
0: Barátnőddel ketten?
1: Igen.
0: Akkor le is költöztök Szegedre. Erre a néhány napra.
1: Ezek után le most már, igen, a hétre.
0: Lehet intézni a szállást. Köszi szépen még egyszer, hogy bennünket hallgatsz. Gratulálok! Szia-szia!
1: Nagyon köszönöm. Szia-szia!
0: Az elmúlt 3 óra hosszában Kincses Szabit hallottátok. 1 hét múlva jövök megint. 14 és 17 óra között leszek itt. Ugyanígy a Rádió 1-unk összes frekvenciáján jön most a Rádió 1 Live Mix. Én pedig búcsúzom. További jó rádiózás. Sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra. Egy pontos dalcímért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
14: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
17: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
16: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Intersilver keset keri.
19: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmény.
9: események.
18: Intersilver keset keri, élelmiszer, ital, tehén.
11: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
3: Július 30, augusztus 1,
10: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
19: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
20: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
21: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
22: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
23: Kicsim, itt a kaszapos autó.
24: Micsoda, rendeltél?
23: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
24: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap, építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Délután 5 óra van. Hello mindenkinek, jön az a 2 óra, amit tudjuk, nagyon vártok, és amit nagyon fogtok szeretni. Ez a Rádió 1 Live Mix nyári külön kiadása, úgy hívjuk, hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma egészen hétig Antónió itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, kellemes délután, szia Geri! Szeretnék elmondani minden olyan Daninak boldog névnapot, hogy hát hogy az a faladja a másikat, de tényleg Isten éltesse a Dánieleket, az öcsémet és Szokolai Danit, aki múlt évben eltörte kétszer is a bordámat, de azért Isten éltesse.
0: És te még fel is köszöntöd.
1: Hát milyen jó barátok vagyunk. Egy biztos, ilyen vidám lesz ez a délután Live Mix. Hallgassatok minket, ez a Rádió 1, már is érkezik a Be Mine.
0: A lemezjátszóknál tehát Antónió élőben egészen este 7-ig.

Nál két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt nemrég a Petőfi hídon Budáról Pestre, és kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában a 71-es kilométernél. Félpályás korlátozás mellett lehet csak haladni. Nagy dugó van, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623 111 111. Egy komment a TikTokról. Hello!

0: tele kutyusokkal a hátulján, nagyon szeretem.
1: Nagyon jól néz ki, de tényleg tetszik.
0: Köszi fiúk, ez hatalmas zene, írja Judit. Nagyon nagyok vagytok fiúk, ez Vanitól érkezett. Nagyon szépen köszönjük, megindulunk felfelé.
1: Abrakadabra, egyik kezem itt a másikot. Én hátrébb is húzodok. Ma a zené a főszerep, ez a Rádió 1.

0: Ez volt Milky és a Just The Way You Are nyomokban, ugye a Stardust nagy klasszikusát, a Music Sounds Better With You-t is tartalmazta. Itt a rádió egy Live Mix Summer Edition, ez lesz egész nyáron, minden nap két teljes órán át mixelünk. Hello srácok, ez egy üzenet, a mai húzós nap után csak egy könnyed átmozgató futásra vágytam. Na de uraim, ilyen zenékre nem lehet lassan futni? Ki lett maxolva rendesen a pulzus? Óriási öröm számomra, hogy végre az egész edzés alatt tudlak hallgatni benneteket. Hálás köszönet és üdvözlet, Zsivány 1-es Békés Csaba.
1: Zsivány 1-es ki akar lassan futni, ne fussál lassan.
0: Akkor sétálsz, akkor sétálsz. Így van. Úgyhogy adjuk nektek a talpalával. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Úristen, és hát ez a következő zene, készüljetek, jönni fognak szépen elő az emlékek.
1: Imádjuk, imádjuk. Ash Rascams, itt a Rádió 1-en.

0: Igazi mai sláger megy, Gordó egyébként Carnage néven nyomult néhány évvel ezelőtt. 0620-311-111 az az SMS és Viber számunk. Nagyon sokan írjátok, hogy nem megy a YouTube stream, megoldottuk, megy, úgyhogy minden rendben, a következő egy órában is tudtok minket nézni. Élőben nem csak a YouTube-on, hanem a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Egész nyáron ez lesz, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, két teljes órán át, 5-től egészen 7-ig. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, elmegyünk együtt pisilni, mint a lányok?
1: Jó, oké, akkor menjünk, elkísérem a Gerit, jó, és átadjuk a terepet, hogy szép tisztaság legyen. Igen. Itt a stúdióban.
0: Jön Erzsike néni takarítani, aztán pedig vissza, maradjatok.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Ez itt az Aranyka Show.
7: Halló, Aranyka?
6: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
7: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
8: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
15: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
16: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
15: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
18: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
19: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
18: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
19: Szállás.hu.
18: Úgy is tett.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
20: fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
21: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
20: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
22: Július 30. augusztus 1.
23: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
22: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
23: Második kecskeméti Summerfest.
22: Jegyek oneticket.hu.
24: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
25: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
24: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
25: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
24: Marfühi Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
25: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
26: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők. Ők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
27: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
28: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
29: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
30: Köszönjük!
31: Rádió 1! Rádió 1!
32: Csak igazi mai sláger megy! Reklámot hallottak!
33: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
34: A műsor támogatója a Burger King.

0: Azoknak a szerencséseknek, akik mára már letették a munkát, és kitartás mindenkinek, akik még a munkahelyen ülnek, adjuk nektek az energiát, adjuk a lendületet, mellettem még mindig Antonio, hello Anti.
1: Sziasztok rádiegyesek, szia Geri, feldobjuk a délutánatokat, méghozzá Tóth Abigail és Accent közösével, ez a Sugar Daddy, ezzel indulunk, itt a második rádió műsorban, vagy mondhatnánk az a délután
0: is. A második órában, így van, Rádió egy live mix summer edition, ez lesz egész nyáron, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ. Most tehát Antonio, ha van közlekedési információtok, küldjétek 0623 111 111, és ne felejtjétek, lesz játék is majd a következő órában 7-től 8-ig, méghozzá napi jegyekért a Strandfesztiválra, hallgassátok a Rádió 1-et.

0: Még Summer Edition ma Antonio lemezjátszói mögött két teljes órán át. Közlekedési infók jönnek közben. Lassú a haladás, baleset miatt a fővárosban a Petőfi hídon Budáról Pestre, és összeütközött két autó a 34-es főúton is, Kunmadaras és Tiszaörs között a 15-ös kilométernél. Félpályás korlátozás és nagy dugó van. Mindenkinek jó utat! Mixelünk tovább, hajrá!
1: Tökéletes vokál, na és hozzá hibátlan groove. Ez Calvin Harris és a Black Things itt a délután a Rádió Egyen, gyerekek. Nem tudok beszélni. Úgy látszik, lámpaládas vagyok.

0: estig hallgatnám ezt a műsort, köszönöm, hogy feldobtátok a napomat, írja Viberen Viki.
1: Este hétig tudod hallgatni.
0: Így igaz, és holnap 27 fok lesz a csúcs, így készüljetek, ha pedig nem vagytok Szabin, a strandolást inkább szombatra időzítsétek, a héten vasárnap estét volt.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Na, Anti, tartom megint egy rövid hidratációs szünetet, gyere, elmegyünk inni valami finomat, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Elmegyek, megkeresem Wade Daltont, aztán itt leszünk a rádió egyen.
0: Hydration Break, utána pedig folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Head Down. Hello, Lost Frequencies.
1: What's up, everybody? My name is Lost Frequencies, and you are listening to the Radio 1 Live Mix Hungary.
0: Mellettem Antonio élőben. Hello, Antti, neked is még egyszer.
2: Hello mindenkinek. Hello, Lost Frequencies.
0: És hát ne felejtjétek, hogy holnap kezdődik a Campus Fesztivál Debrecenben. Várunk titeket, tehát holnaptól minden este ott is a campuson, a Rádió 1 stage-en. Te mikor leszel majd?
2: Szombaton találkoztatok velem 8-10-ig.
0: Nyár

0: is lesz 7 és 8 között, tehát a következő órában nálam a Rádió egy kívánság műsorban, úgyhogy jöjjön a mai finálé.
1: Save me tonight. Vagyis hát inkább a délutánt. David Guetta és Joel Corey remixben szól itt a Rádió 1-en. Még a nap is kisütött.
0: Ennyi, David Guetta, Jennifer Lopez, Save me tonight, Joel Corey remix. Csak itt a Rádió 1-en.

0: teljes órán át, és akkor neked hamarosan irány a kampusz.
1: Így szombaton találkozhatok a kampuszon, és itt leszek még a World Is My Radio Show-ban is este, úgyhogy itt is találkozhatok velem. Gerinek írjatok közlekedési infót, de tényleg ne felejtsétek el.
0: Antikám, nagy pacsi, köszi a ma estét, zseni volt, elmaradjatok, a rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Loival és a Get Lucky-val. És persze játék is lesz, strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Begi, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Utazási csomagjából ne felejtse el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
13: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
13: Jegyek oneticket.hu.
14: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
15: 9 ember, egy autó, nulla kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
5: Utazási csomagjából ne felejtse el!
6: Protexin
5: Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
18: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
17: Ne várjon vele. Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
16: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Érdemes továbbra is minket hallgatni. Teleszórom játékokkal ezt a következő egy órát, tehát ha szeretnétek velünk fesztiválozni, akkor legyetek készenlétben. Halló, halló!
1: Tünde vagyok. Réte, szeretnék egy számot.
0: Hello Tünde, és kinek menjen?
1: Mindenkinek, aki még esetleg munkában van.
0: De hol vagy, mit csinálsz?
1: Én most itthon vagyunk, az előtt hagytuk abba a szilvaszedést.
0: Jaj, de jó! Finom a szilva?
1: Igen, legfárkézünk majd belőle.
0: Nagyon jól csináljátok, jön is nektek Ray és a Where is my husband. Én pedig tudjátok, hogy mit főztem ki? El is indítom a legelső játékot. Ha szeretnétek páros napi jegyet a strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként. A számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vált

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és velünk az egész nyarat végig tudjátok bulizni. Halló, halló!
1: Zsóka vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Hello Zsóka, mikor rúgtál ki utoljára a hámból?
1: Hát fél éve.
0: Úristen, hát az jó régen volt, akkor egy kis fesztiválozás.
1: Hát nagyon jó lenne, nagyon rám férne.
0: Tudok egy jó helyet, ahol nagyon jók a fellépők. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Zsóka, te vagy a tizedik!
1: Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Ó, de jó! Nagyon jó!
0: Kivel mész majd?
1: A lányommal.
0: Anya-lánya buli, úristen, de jó! Igen, érezzétek, igen. Nagyon jól magatokat!
1: Nagyon jó, köszönjük szépen!
0: És figyelem, alig negyed óra múlva egy újabb játékot is el fogok indítani itt a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger megy.

0: Megy, holnap sem várható jelentős csapadék, 28 fok lesz a csúcs, a Balaton vize 24 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Szilvia, parancsolj!
2: Piros Pistról szeretnék egy számot kérni.
0: Oké, és kinek menjen?
2: Barátnőimnek, Dóri, Viki, Betty.
0: Üzensz is nekik valamit?
2: Hát, hogy szeretem őket.
0: Na akkor jön is nektek Taylor Swift és az Opelite, és ezzel együtt az újabb játékot is elindítom. Ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek ott lenni a Strandfesztiválon. Halló, halló!
1: Ja, Adri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Adri, jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: A Lidl-ben vagyok, és most keresem a páramat, mert úgy értem, hogy nem találom meg.
0: Mármint, hogy vásárolsz éppen?
1: Igen, igen, igen.
0: Na, mit veszel, mit vesztek?
1: Hát, sütit akarok csinálni, és ahhoz vennék egy-két dolgot, de meg is találtam kézzel, de itt van velem
0: szemben. Tök mindegy, hogy hol vagytok, ha játék van, akkor bevásárlás közben is próbálsz minket hívni.
1: Persze, néztük az időt, mondtam, hogy jó, akkor most mehet a játék, akkor már csörgött is.
0: Na, kérek egy rádió, egy szlogent.
1: Rádió, és csak igazi mai sláger vagy.
0: Adri, te vagy a tizedik!
1: Nem akarok kiabálni az idő között, mert...
0: Sokan vannak legalább?
1: Hát nem kevesen, főleg itt a 17-ben, a belváros közepén.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Jaj, de jó, nagyon örülök neki. Úgy is mondtam a páromnak, hogy vigyen el, de nem akart, hogy most nyertem egyet, úgyhogy most a mutáj neki.
0: Most már kénytelen lesz elvinni. Remélem, hogy a sütihez is megtaláltok minden hozzávalót. Jó szórakozást kívánok majd neki.

0: igazi mai sláger megy, rádió vagy kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, mi vagyok, és a családomnak, a anyukáméknak szeretett közénk Hájbótól egy számot, mert nagyon szeretjük mindenjen, és este csillezésnek most jót.
0: Oké, akkor együtt mindenki is csillesztek, nyugiban otthon?
1: Igen, együtt vacsizunk majd, és közben akkor ezt hallgatjuk ezt a számot.
0: Indítom is, jön Kygo, a One Republic és a Chasing Paradise itt a rádió egyen, szép nyárestét.
1: Köszönöm szépen. Oh.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mert jön megint egy hydration break, tartok egy hidratációs szünetet, ez nekem most jó hosszú lesz, egy órás, aztán pedig jövök vissza a 9-től World is Mine Radio Show, egy csomó vadi új zenével, majd Jaurit és Christopher terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláge? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiapos kupon ajánlatként.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is te!
11: Takaríts meg nagyban! Vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival! A többfilelés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Valahol Budapesten 2026. júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny. És mi van bent a szobában?
14: Karácsonyfa.
13: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
15: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
13: Nem zseniális. Valahol Budapesten, imádom a képet.
15: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban a júliusban?
13: Hát azért megvan egy kicsit gotolva az a fa.
15: De felül nem is. De felül
13: de
15: nem.
13: Nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul. A kommentek egyébként zseniálisak. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfát 2006 júliusában? De mennyire kell ehhez szeretni a karácsonyt?
15: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
13: Igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
14: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
13: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony.
15: Hogy menedzselt el a húsvétot?
14: Tényleg a nyuszi?
15: No. Hello. Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
13: Igen.
15: És mi, hogy ez egy fogadás?
13: Hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
15: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
13: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
15: Meg a felső izzósor azért elbizonyt.
13: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
15: Ezek modern gömbök, tehát ők szerintem fiatalok választották.
13: Nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco Shit! A Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevaszok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a diszkosi trédiósor, a stúdióban Bárány Attila, a Hanvai PG, és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
17: Ladies and gentlemen, madam, man, Herman, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagyon a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
18: Hello, hello, szevaszok, srácok, kellene, messzi, estét, hölgyek és urak, csatlakozom az előttem szólókhoz, én Bárány Attila vagyok, nem mondom, hogy 100%-os, de mondjuk úgy, hogy itt vagyok, nal, legalább lélekben, ha már testben nem, vagy nem fordítom, hogy testben vagyok, nem lélekben.
9: Viszont indul a diszkosít megfélemlítés Drakulával kezdünk, Tamme Impala levezével, annak is eredeti valódi DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, diszkos itt Rádió Show. Most már ezen a héten DJ Junior is itt van velünk, Bárány Attila és jó magam Hambai PG. Ne tessék elfelejteni, hogy ebben a hónapban, méghozzá a hónap utolsó napján, július 31-én pénteken érkezünk Kecskemétre mind a hárman. Szóval tessék kapaszkodni.
1: Most pedig érkeznek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között a Dánielek, Danielák, Angélák, Enzók és Juliták. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kárpáti Namin, Szilágyi Boglárka, Orszácki László, Kissinger Dekrov és Fogarasi Zsolt. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: A folytatásban egy zenei is, mert én azzal is jövök, értitek, ki újra visszatértem. Tehát ez a 81-es az eredeti, Shaka Khantól sokan nem tudták, egyébként Fét című dal. Aztán utána csinált belőle egyet a Stardust Music Sounds Better With You néven 1998-ban, és itt van most az eredeti, valódi, igazi mai sláger Milky-től. Azt hiszem az a cím, hogy Just The Way You Are, és ez David Guettával készült. Ez most a diszkosban. Hát azért mondtam, hogy volt ebből jobb is.
1: Mondom. Nem, ez röhelyes.
2: Volt ebből jobb is.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy, értsétek, ahogy akarjátok, a DJ pultban, DJ Junior a mikrofonoknál, Hanvai PJ és Bárány Attila tett ez a Music Sounds Better Video új átirat, hát ez most ma a Juniortól szól, de egyébként tőlem is szólhat bármelyik pillanatban.
1: Cs, ez Hanvai PJ, mert ez igazi mai sláger, és ez kell.
0: Ez úgy, egy szó, muszáj.
1: Ez kell, kell.
2: Kötelező, ezt úgy hívják. Nézzük szerintem a hétvégi fellépéseket. Én pénteken Veszprémben várok majd mindenki sok-sok szeretettel, szombaton Campus Festival, Radio Stage, utána Perbál és vasárnap is kicsit szórakoztatok, méghozzá Zalakaroson. A pontos információk ezzel kapcsolatban kinn vannak az összes social media felületemen.
1: Én pénteken és szombaton a Radio Stage-en a Campus Festivalon játszom Debrecenben, most viszont megyünk tovább egy új Hugh Goldellel, a French Montanával és David Guettával, valamint Aiden Martinnal között Shine, és ebből elkészült a DJ Junior remix is, hamarosan kikerül a YouTube csatornámra is, ami eredeti valódi, az is tudjátok. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szintnövelő diszkósít a rádiógyens, hiányzott a bálainak is, meg a hamvainak is egész héten, nem mondtam, hogy elmúlt héten DJ Junior vagyok, és ez a diszkósít.
1: Meg a népfűítés, az is hiányzott. Tényleg annyira hiányzott, eredeti valódi kamu.
2: Egyébként kellemesen rövidek és abszolút sokat mondok voltak a konfok. Most, hogy megjöttél, egy kicsit más az ízlet.
0: Igen, nem tudtatok egymásra beszélgetni.
2: Figyelj, sok dumának kevés az alja, inkább a másik oldalt képviseltük. Viszont ha már sok dumáról van szó, akkor hogy is játszunk 31-én Kecskeméten, azt tudjuk már?
0: Mondom, 23:50-től 1 óra 40-ig, 1 óra 50 percet fogunk játszani a Majka koncert után. Egyébként ez lesz a diszkosít, és egybe leszünk, tehát hárman együtt. Ez minek hívják Attila, amikor a hárman együtt diszkosítnek?
1: Ez úgy.
0: Oké.
1: Na, egyébként a héten még 5 fellépésem lesz, mert ugye mai már túl vagyok, Sajószentpéteren zenéltem. Holnap lesz egy privát bulim valahol, nem árulom el a meglepetésre egyébként az ünnepeltnek. Pénteken Kiskunmajsán és Szegeden lépek fel, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Archerson a szokott helyen. Itt 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Folytatásban az új DJ Junior dal, Day by Day, aminek a klipje kim van a YouTube csatornámon, egész vicces, úgyhogy nézzétek meg, most viszont lejátszom itt az esti showban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Még egy picit hagyj beszéljek, de most már csak röviden, mert nem akarom magamat ismételni a hétvégi Dance Ice-edről, vagyis az egész estés Bárány buliról, ami Siófokon volt, illetve vasárnap délután gyerekek, mint hogyha újra éltem volna a Beach Party Cafét Siófokon, gyerekek a siófoki aranyparton egy gyönyörű szép medencénél csak a Biszensi a B középpen mulattuk az időt 6 órán keresztül. Olyan hangulat volt, olyan felejthetetlen élmény volt számomra, hogy hát sajnálom, aki nem tudott eljönni, mert egész egyszerűen zseniális volt. Köszönöm szépen azoknak, akik ezt színesítették, ott voltak, megélték velem együtt.
2: Most viszont megyünk tovább a vadonatúj diszkosítdallal, mert hogy ezt is játsszuk már egy ideje itt a Rádió Egyen, és hát hamarosan, hogyha befejezzük teljesen a vokál sávokat, akkor kikerül a YouTube csatornára, a diszkosít YouTube-jára egyébként az új klip is, mert ugye ezt már elkészítettük. Szóval a sztori érkezik itt a Rádió Egyen.

0: itt a vége, fussa véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy a héten még 5 fellépésem lesz, holnap egy privát bulin zenélek, aztán pénteken Kiskunmarsán és Szegeden, július 25-én szombaton pedig Dexion Remember Alsörsön, évente csak egyszer. A szokott helyen itt 3 órát is játszom a régi kedvenceket, és aztán innen megyek át majd Balatonmária fürdőre, ahol a 25 pluszos rezidenciámon Personal Jesus lesz. Minden információt megtaláltok a rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, én zenélek, Hanvai PG voltam, pénteken Veszprémben várok mindenkit sok-sok szeretettel, szombaton Campus Fesztivál Debrecen rádióesztés, utána Perbálon fogok szórakoztatni, és vasárnap is lesz egy kis diszkó, méghozzá Zalakaroson. Nem elfelejteni, hogy vadonatúj videós és zenei tartalmak az összes social media felületemen, és köszönöm szépen, hogy már több mint 77 ezeren vagyok a TikTok csatornámon, ahova az elmúlt héten felkerült a vadonatúj Imál Angel dalnak az egyik verziója, tessék csekkolni. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, én pénteken, pont műsoridőben este 8 és 9 között, úgyhogy csak fél évvel leszek itt a Rádió 1-en. Ott leszek a Campus Fesztivál Rádió 1 stage-en, szombaton viszont 11 és évfél között fogok majd játszani. Most viszont búcsúzom Hugh-gel és Millivel, valamint a Le Britney féle Stay Sexy-vel. Maradjatok szexik és hallgassátok a Rádió 1-et. Holnap este 8-kor újra jövünk, mert hogy diszkos itt lesz akkor is. Szavasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

Rádió Esztégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regali.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a nyár este. Telepakoljuk ezt a következő három órát olyan zenékkel és olyan remixekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! El is kezdjük így kedden este a Word is Mine Radio Show-t, ráadásul egy közönség kedvenc dallal, Faithless, Bibi Rexha, a New Religion-nál. Itt, a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Na let's go!

0: A közös munka tőlük 2026 nyarán. Ez volt a Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jauria lemezjátszói mögött ma rengeteg újdonsággal jön is a következő, nagyon fogjátok szeretni.
1: Na és hogyha nyár van, akkor egy dolog egészen biztos, hogy érkezni fog egy Lost Frequencies sláger. Így is jön, a következő dal az tőle érkezik, a Live It All, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Szói mögött is jól halljátok, Gordó jön.
1: Az a Gordó, aki egyébként augusztus 8-án, majd itt Budapesten is, a Budai Várban, innen tőlünk nem messze, hallható lesz. Őt a magyar közönség utoljára akkor hallhatta egyébként, amikor még Carnage-ként a World is Mine hozta el. Hát ugye akkor még egy teljesen más típusú zenét játszott, na de a lényeg, hogy folytatódik a World is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, Gordóval és a Loco Locoval.

0: Anima és egy fantasztikus friss megjelenés, ez volt a Beautiful, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nem tudom, egyedül vagyok-e veled, de engem ez a zene meg úgy alapvetően az egész dallamvezetése nagyon emlékeztet egy híres 80-as évekbeli Cyndi Lauper klasszikusra, a Time After Time-ra. Itt mellettem most Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és nézzük, hogy mi érkezik most Jauri.
1: Na és aki szokott minket hallgatni kedd esténként, az nagyjából tudhatja, hogy az órák vége fele mindig egy kicsit elkezdünk gyorsulni, és aki jól hallgatózik, az hallhatja, hogy mögöttem az alapok, a zenék azok már egy picit gyorsulnak, úgyhogy Anima Beautifulja után pedig jön Marlon Hofstadt és a Breed itt a Rádió 1-en. Megyünk is tovább.

0: Keddenként ez a két óra egy igazi nagy utazás Jaurival minden héten a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Hát erről beszéltem, ilyen zenék csak nálunk szólnak, ez volt DJ Heartstring és a What Music Felt Like in 2007. Szép hosszú címe van. Mi lesz 10-től?
1: A recept az hasonló lesz, tele-tele leszünk igazi mai slágerekkel, közös nagy kedvencekkel, és hát a végén szokásomhoz híven be fogunk gyorsulni. Úgyhogy remélem, hogy itt maradtok velünk, vagy jöttök vissza, egy rövid szünet.
0: Így van, aztán pedig itt is vagyunk újra.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Hello mindenkinek, elmúlt este 10. Köszi, hogy itt vagytok, Jaurival ráteszünk még egy lapáttal. Hello Jauri.
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön Hypaton és az Out of My Head,

0: Zenfelt és egy fantasztikus Coldplay feldolgozás Rosalinnal. Ez volt a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem 11-ig a lemezjátszói mögött Jauri.
1: Na és a folytatásban jönni fog kettő darab Medúza dal is. Az első az Edge of the World, a második pedig majd a Don't Wanna Go Home lesz. Medúzáik egyébként az én egyik személyes kedvenceim, hogyha ilyen rádiós hangzásvilágról van szó. Ugye nagyjából így a Covid idején durrantak be, aztán most már a DJ Mag Top 100-as listájának 92. helyén vannak, olyan neveket előzve egyébként, mint a Topic, a Vinály, vagy akár Marlon Hofstadt, úgyhogy nemzetközileg is igazán elismertek. Na de nem is szaporítom tovább a szót, ez a World Is Mine Radio Show itt a Rádió 1-en, megyünk is tovább!

0: telekóstolunk Jauri segítségével a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Jauri, kezdődjön akkor a te utolsó 15 perced.
1: Jön az én személyes egyik nagy-nagy kedvencem Uber S, és neki az egyik legújabb dala az új albumáról, a Disturbing Paradise, úgyhogy ezzel kívánok mindenkinek további jó szórakozást itt a Rádió 1-en. Természetesen ez a Word is Mine Radio Show. Megyünk is tovább.

0: lett az elmúlt két órában. Milyen lesz még neked ez a hét?
1: Velem a héten holnap, azaz szerda este a kampuszon fogtok tudni találkozni, nyilván a Rádió 1 színpadon. Csütörtökön itt leszek Budapesten, az egyik ilyen eredményváró partin. Pénteken szabadnapos vagyok, szombaton pedig Siófokon és Dunapatajon is fogunk tudni találkozni. Úgyhogy remélem, hogy valahol találkozunk, de ha máshol nem, akkor egy hét múlva ugyanitt a Rádió 1-en, az éterben. Addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Mi pedig jó bulikat kívánunk neked, Jauri. Köszi a ma estét, szuper volt. Gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön is Christopher.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

Rádió Stage-en. A lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal.

0: Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
3: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok. Még az év producere jön a világ jelenlegi legjobb lemezjátszóival. Hello Christopher!
1: Hello, hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Seoger. Így van, újak a lejátszóink, újak a keverőink, gyerekek, zseniális lesz ma rajta keverni, úgyhogy nagyon várom.
0: És lesz egy csomó új zenénk is, a YouTube csatornánk az viszont a régi, ott tudjátok nézni élőben a World is My Radio Show-t a következő egy órában. Ne is dumáljunk többet, induljunk el!
1: Így van, indulunk is egy nagyon-nagyon újdonsággal, amit én egyszerűen imádok. Egyébként nagyon megosztó a zene, már így a zenészek körében, viszont szerintem zseniális lesz még hozzá. Gordónak és Renner Zönevernek a Loco Locóra érkezik, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. World is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show élőben Christopher a lemezjátszóknál. Úristen, de jók a zenék, üzeni Csilla.
1: Köszönöm szépen, Csilla, üdvözlök én is mindenkit.
0: Christopher, a gyorsulásaidat nagyon szeretem hallgatni, jól össze szoktad rakni a műsort, üdvözletel Béla a Bisztiőr Miskolcról.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm. Egyébként igyekszem ugye felépíteni általában egy szettet, ez nálam jellemző, hogy egészen az elejétől a végéig próbálok egy dinamikát tartani, úgyhogy ezt örülök, hogyha a hallgatóknak is átjön, ugyanis teljesen más rádióba és diszkóba csinálni.
0: Így van, viszont teljesen új a keverőpult, a világ jelenlegi legjobb lemezjátszói vannak két hete a Rádió 1 stúdiójában. Milyen érzés ezekkel játszani?
1: Pont ezt mondtam a Gerinek, hogy olyan, mint amikor a barátom azt mondta, hogy neki is van egy DJ pult és egyébként autószerelősöm, és egy nagyon jó rasnyis kulcs jelenne otthon, hogy mindent meg tudsz vele szerelni. Na most én is úgy érzem, hogy egy ilyen úristen, tehát hogy ez a nincs ettől most följebb, és ilyen, de szememnek is, a kezeimnek, minden érzékszervemnek egy ilyen kielégítő dolog, úgyhogy abszolút rendben van.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább, ugyanis csináltam egy játékot Instagramon, ahol megkérdeztem a hallgatóimat, hogy mi legyen a következő dal, amit le fogok játszani, és egyértelműen ez a válasz jött vissza, hogy Sittől az Outside legyen. Ami nagyon meglepődtem, ugyanis egy abszolút klub dalról van szó, de ezek szerint kiderült, hogy a közönségemnek több mint a 90%-a az Bulizdi szeret. Tehát nem is húzom tovább a szót, ez a dal nyerte ma most a játékot nálam itt a Rádió 1-en. Még egyszer, Sid, Outside, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show kedd este, mellettem Christopher a lemezjátszói mögött full élőben, ilyenkor ő nálunk a rezidens mindig, tehát keddenként 11 és éjfél között. Szevasz Christopher még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: És hát ne felejtjétek, holnap kezdődik a Campus Fesztivál, reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk Debrecenben is, a Rádió 1 stage-en, tehát ott leszünk a Campuson, holnaptól kezdve minden este. Neked milyen emlékeid vannak a Campussal kapcsolatban?
1: Én nagyon-nagyon szeretem Debrecent, és az egyik kedvenc fesztiválom, ugyanis elég lokális, és egyébként a debreceni közönség zseniális, úgyhogy én nagyon várom. Abszolút, és szerintem ugyanazon a stage-en leszünk, ahol szoktunk. Jó a hang, jó a fény, jó a vizuál, úgyhogy zseni buli lesz szerintem megint csak.
0: Úgyhogy holnaptól Campus Fesztivál Debrecenben várunk titeket minden este a Rádió 1 stage-en. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Megyünk tovább.
1: Yes, yes, így van, érkezünk tovább. Méghozzá egy saját remixemmel, ami most csütörtökön fog megjelenni, és ezt a

0: Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, és minket hallgatok, hogy minket néztek. Lehet, mondom még egyszer, mind a kettőt. Itt a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Mi volt ez a zene?
1: Ez egy zseniális kis dal, egyenesen Brazíliából, méghozzá Aloktól, és neki a testvérétől, Báskártól, a diszkotéka. Zseniális kis dal, igazi brazil house zene, ahogy illik, megy, szépen csinálja a dolgát, zseniális egyszerűen.
0: Elképesztő, hello Alok!
2: Hello everyone, this is Alok, and you're listening to the World is Mine Radio Show at Radio 1.
0: Erőegészség, ez egy SMS, nálam azért ritka, hogy nem találok szavakat, úgyhogy csak annyit tudok mondani, elvitt a zene, mint Mojlepkét a petróleum lámpa. Örök hallgatótok a Ménes gazda.
1: Zseniális.
0: Ú, de régen írtam Ménes gazda, nem még, hogy minden rendben van veled, és imádjuk a hasonlataidat 2026-ban is.
1: Így van, úgyhogy tényleg egyébként. Amúgy pont azon nevettünk, ugye, hogy olyan hangok voltak ebben az előző dal, hogy ilyen Nintendo House-okról.
0: Tiszta Super Mario, tényleg. De nagyon jó, meg nem mondtam volna, hogy állok, de ahogy elmondtad, hogy ezt állok csinálta, onnantól kezdve pedig senki más nem jöhetett volna szóba gyakorlatilag.
1: Igen, van tényleg egy ilyen egyedisége, egy hangzásvilág, és egyébként pont ez az érdekes Alokba, ugye, hogy ő nagyon a mainstream érában érkezett, és mégis visszacsatolódott ugyanoda a gyökereihez, ugyanis ő a House-ból indult, és én ezelőtt 10 éve már nagyon-nagyon szerettem a régi dalait. Aztán ugye átment ebben nyilvánvalóan a hát hívjuk úgy, hogy pop üzembe, aha, és ugye elkezdett a David Guettáéka mindenkinek a nyomdokaiba lépni, viszont rájött arra, hogy a szíve hol van, és visszatért saját magához, és visszatért igenis a groovy elemekhez és a klubvilághoz, aminek nagyon örülök, úgyhogy remélem még tudok majd tőle dalokat hozni.
0: Így legyen, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Van még egy jó erős negyed óránk ma, úgyhogy jöjjön a mai finálé.
1: Így van, érkezünk, ha már Brazíliába voltunk, akkor maradunk is ott most egy kicsit, ugyanis érkezik egy újdonság tőlem és Metszaszaritól, még szintén tesztüzemben van, úgyhogy írjátok meg minden egyes platformon, hogy mit gondoltok a dalról. Egyébként a Bajanának egy ilyen úgynevezett follow-up daláról van szó, ami azt jelenti, hogy hajazni fog egy per egyben a Bajanára. Tehát még egyszer Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, már lassan lepereg az időnk. Christopher által nem ezt játszott mögött az elmúlt egy órában, és hát milyen ritkaságok kerültek itt elő ma.
1: Így van, abszolút, egy nagyon nagy klasszikus, nekem nagyon nagy kedvencem, és ugyebár én azt tudni kell, hogy én egyébként Attiláikon nőttem fel itthon, és később observálódtam egy kicsit így a tech house irányába, viszont nekem ezek a dalok, ugye mint a Spitnek a Falling, ez egy abszolút egy ilyen alappillér volt, amikor elkezdtem zenéket hallgatni, úgyhogy találtam belőle egy nagyon jó verziót, és nagyon örülök, hogy ezt be tudtam idehozni a rádióba.
0: Hú, de nagyon jó volt ezt meghallgatni. Sziasztok, Zánkán nyaralunk, és tőletek dübörög az egész nyaraló komplexum, csak így tovább toljátok, Jucus, Zoli, Heni és Soma.
1: Ó, köszönjük szépen, akkor nagyon jó bulit nektek továbbra is.
0: De jó buli lehet ott nálunk Zánkán, érezzétek jól magatokat. Christophernek egy nagy taps, az év producere jelenleg Magyarországon, és a világ jelenlegi legmenőbb lemezjátszóiról mixelt nektek az elmúlt egy órában. Milyen lesz még ez a hét?
1: Nagyon-nagyon jó lesz, méghozzá találkozunk Budapesten, ugyanis akiket felvettek az egyetemre, nekik lesz egy nagyon jó kis buliuk. Utána megyek én is Le Campus Fesztiválra, én egészen pontosan 3-tól leszek egyébként 23-án, és utána pedig megyek tovább Siófokra, úgyhogy mindenhol is találkozunk, egyébként Siófokon saját rendezvényem lesz, úgyhogy a Magnatéka, aminek nagyon örülök, ugyanis ez lesz a 3. állomás, és Siófokon, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és várok mindenkit mindenhol nagyon sok szeretettel.
0: De jó, jó bulikat kívánok neked, hajrá! Nektek pedig nagyon köszönjük a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

Rádió Est, csak igazi mai sláger, meg jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal. Hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszakai is, például az az énekesnő, aki több dalával szerepel a top 50-es listánkon, és rekord sok dallal szerepel a Billboard Adult Contemporary listáján. Ez a felnőtt kortárs zene lista, az Elizabeth Taylor dala múlt hét végén feljött a 10. helyre, és ezzel 4 egyidejű top 10-es slágerrel rendelkezik ezen a slágerlistán. Ő az első előadó, ezt még soha senki nem csinálta meg előtte, az Opelite is a listán van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a Disco Shit után pedig maradunk még a diszkónál, Switch diszkónál, Rehab-el és Sam Feltel egészül ki a Switch Disco DJ Mashup formáció, ugye mind a kettőjükkel együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválon, pontosabban mind a hármójukkal, a Switch Discoval és Sam Feltel is. És ami a Rádió 1-es DJ-ket illeti, a mai nappal július 22-ével indul a Debreceni Campus Fesztivál is. A Rádió 1 stage-en a kedvenc DJ-k

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. Tame Impala, Jenny és a Dracula. Hát, hogyha valaki nem ismeri a Tame Impalát, hogyan lehetne gyorsan összefoglalni, hogy kik ők, mik ők? Nyugat-ausztrál énekes zenész, producer és DJ Kevin Parker zenei projektje, szinti központú, pszichedelikus rock hangzás, és hát ami a csúcspont lett, a szakmai csúcspont az a tavalyi év, 2025-ben elnyerte az első Grammy-díját Justice-tal közös Neverender című számáért. Ez a Dracula, a Jennyvel közös dal.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.